0: Európából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják. Sikeresen lezajlott a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat első két műszaka, amely a terepi tapasztalatok alapján fejleszti az ellátórendszert, közölte Bódis Kriszta. A szakemberek csütörtök délután 5-től éjfélig, majd péntek hajnalban indultak útnak, hogy a terepen mérjék fel a közterületi krízishelyzeteket és nyújtsanak azonnali segítséget a rászorulóknak. A munka során több embert sikerült biztonságos helyre és megfelelő ellátásba juttatni, miközben a csapat folyamatosan teszteli a kialakított protokollokat. Közben készül az intervenciós csomag is, amely feltárja, milyen szolgáltatások hiányoznak, hol kell kapacitást bővíteni, vagy hol van szükség jogszabályi változtatásra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. Külön is kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-ig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gép mozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A 90 vizsgált éjszakából 65 alkalommal 6-nál több gép mozgott Ferihegyen éjfél és hajnali 5 óra között. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban. 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban. A déli szektorban 18%-os drágulás után 850 ezer forint lett az átlag. Ezen belül Érden még nagyobb volt az emelkedés, a város átlagára 22%-kal nőtt. Idén már nem a nyugati, hanem az északi szektorban a legdrágább a négyzetméter ár. Itt 6%-os emelkedés után átlag 940 ezer forintot fizettek a vevők, Dunakeszin pedig 1,18 millió forintot. Hétfőn derült vagy fátyol felhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden is napos idő várható, zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül, a hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan vendégekkel, alkotókkal beszélgetek minden este ebben a műsorban, akik valamilyen úton, módon képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki ma meglátogatott és bizalmat szavazott itt a stúdióban nekem, nagyon is képes hatással lenni, nem csak a kulturális életre, sokkal többre által. A Túrcsán Nemesét köszöntöm nagy szeretettel, a 100év.hu alapítóját. Örülök neked, hogy jöttél, már rég találkoztunk.
2: Köszönöm a meghívást, igen, jó látni.
1: És hát amikor találkoztunk, akkor még Kék Zóna projektnek hívták a missziódat.
2: Igen, igen, de közben volt egy változás. Azért váltottunk nevet, mert nagyon sok jogi megfelelés lett volna, hogyha megmarad a nevünk. Ugye a kék zónák azok a területek a világon, ahol kiemelkedően sokáig élnek az emberek, és ezt amerikai kutatók nevezték el így ezeket a régiókat, nagyon egyszerűen, ahol nagyon sok volt a 100 év felettiek aránya, azokat kék pacával jelölték, ebből lettek a kék zónák. Viszont olyan sokan kezdtek el világszerte élni, visszaélni magával a kék zóna kifejezéssel, hogy szigorítások voltak.
1: Így visszaéltek vele.
2: Ami minket is elért, tehát összességében mindenkinek szigorították a szabályzatokat, nem lehet már használni a kék zónát, mint főnevet. És mi úgy voltunk, hogy egy kicsit előre futunk, akkor még a nagyobb változások, fejlesztések előtt nevet váltunk, így lettünk 100év.hu, a hosszú élet magyar kultúrája.
1: Na, a hosszú életnek meg mindenki szeretne, vagy vágyik. Azt látod egyébként, hogy vágynak rá? Mit tapasztalsz jártadban, keltedben?
2: Vágynak rá, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy ki szeretne 100 évig élni, viszonylag kevesen teszik fel a kezüket. De ha már a kérdés úgy hangzik, hogy ki szeretne hosszú ideig egészségben élni, akkor már nincs olyan, aki nem jelentkezik. Ez igazolja azt, hogy vágynak az emberek a változásra, de nem mindenáron. Szeretnének sokáig élni, de egészségben.
1: Jó, az fontos. Na ezért tesztek ti ezzel a misszióval. Nem véletlenül találkoztunk, mert lesz egy gálátok. Nem is akárhol, ugye, a Gundelben?
2: Igen, a Gundel egyébként partnerünk lett, és arra gondoltunk, hogy van már mögöttünk 3 konferencia, de szeretnénk most egy olyan gálát, ahol elismerjük azokat a cégeket, vállalkozásokat, akik egyébként a kék zóna valamelyik pillérén tettek le maradandót az asztalra, legyen az akár élelmiszeripar, rövidellátási lánc, akár generációk összefogása, akár egészségügy, prevenció, fenntarthatóság, ökológiai lábnyomcsökkentése, vagy a generációk összefogása. Így arra gondoltunk, hogy most az idei évnek egy méltó zárása lehet egy olyan gála, ahol ezeket a vállalkozókat, cégeket ismerjük el, és reméljük, hogy nem csak annak az egy napnak szól majd az az esemény, hanem egy hosszú az esemény, hanem egy hosszú távú együttműködést tud kialakulni azokkal a cégekkel, akik nem csak egy évben,

0: 80 szakemberem lett a projektben. Uh-huh. Munkacsoportjaink lettek, és a 80 szakember 80 kapcsolati hálója nyílik meg. Elkezdtünk együttműködni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, több nagy egyetemmel, tehát remélem, hogy ilyen szempontból lesz érdeklődés, már csak azért is, mert valóban az a cél, hogy utána közösen alkossunk valami maradandót, legyen az akár az építőipar, akár az élelmiszerlánc, vagy az egészségügy és prevenció. Uh-huh. Úgyhogy remélem, hogy össze tudunk fogni, és valóban megtaláljuk azokat a cégeket, akik tenni akarnak.
1: Most már hány éve törelünk föl egyébként? Mióta van ez a
0: 2024 májusában jött az ötlet, illetve inkább azt mondom, hogy júniusában, hogy szeretném megcsinálni ezt a valaki missziónak hívja, valaki nagyon nagy üzleti lehetőségnek, a kettőt vezete ez valójában. Abban az évben, októberben indult hivatalosan a vállalkozás, tehát most lesz 2 éves.
1: Uh-huh. De sok minden történt veled, az elmúlt minden időszakban. Hát a jó dolgokra vagyok kíváncsi.
0: Nincs olyan vállalkozás, hogy csak jó dolgok történnek, hát jó, de olyan nagy mennyiségben vannak a jó dolgok, hogy mindig erre kell koncentrálni. Bőven elnyomják. A legnagyobb változás az, hogy eltelt egy év a mintatelepülésekből, az első 3 mintatelepülésből, és bejöttek az újak, sőt most lett 2 pilot településünk is.
1: De most az mit jelent a ti esetetekben?
0: Azt láttuk a mintatelepülésen, hogy elképesztően az érdeklődés, rendkívül motiválóan áll hozzánk a településvezetés, de sokszor láttuk azt, hogy amíg ott vagyunk, addig mennek a dolgok, és amikor elengedjük a kezüket, akkor van megtorpanás. És azt láttuk, hogy nem feltétlenül a mi hibánk, nem feltétlenül az ő hibájuk, uh-huh, hanem valahogy más szokásokat kell kialakítani máshogy, és a pilot település azért jött létre a 2 településsel, hogy ott azt vizsgáljuk, hogy nélkülünk a település hogyan tud elindulni a fejlődés útján, uh-huh, és hogyan tud önjáró lenni akár már a kezdetektől, és mi háttérben koordinátorként ott vagyunk, de nem rajtunk múlik. Itt a cél az, hogy egy évig teszteljük ezt a know-how-t, majd utána nyilván piaci jelleggel, de bármelyik település át tudja venni. Még a mintatelepülésen ott vagyunk a vérkeringésben, főleg mi diktáljuk az irányokat, és ők követnek minket. Ott sokkal több mindent teszünk bele mi, még a pilot településen valóban a halászat, nem, uh-huh, pedig a hal a lényeg. De mind a kettő nagyon fontos kutatás szempontjából, és mind a kettőnél nagyon hálásak vagyunk az embereknek is, és a településvezetőknek is.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy egy picit nyisd ki az ajtót, kérlek, hogy belelássunk a kulissza titkok mögé, hogy ez hogy működik ilyenkor a polgármestereknek? Kell mellétek állniuk? Vagy nem feltétlenül?
0: Amikor elindult a projekt, és kiválasztottam a 3 települést, akkor igen, szerződtem az önkormányzattal, viszont kérés volt az is, hogy ne tegyünk politikát a projektbe, ezért utána ők egy kicsit lépjenek hátra. Uh-huh. És mi kommunikáltunk az emberekkel, mi tartottuk a lakossági fórumokat. Főleg fontos volt ez egy olyan időszakban, amikor a politika egyébként is egy kicsit áthatotta az egészet. Úgyhogy ott vannak, részt vesznek, és rendkívül nagy biztonságot ad az, hogy újra tervezhetünk, ami egy úttörő, innovatív dolognál az rendkívül fontos, hogy például most a régi településeknél azt mondtuk, hogy akkor jön a 2.0, mert azt látjuk, hogy van egy megrekedés, és mi is akarjuk, ők is akarják, nem feltétlenül hibát követtünk el, hanem tanulnunk kell abból, hogy merre menjünk tovább. És az rendkívül megnyugtató, hogy mindennél azt mondják, hogy ott vagyunk mögöttetek, csináljuk, és uh-huh, a lakosok is így állnak hozzá. És ez nagyon-nagyon jó érzés. Meg az is, hogy amikor én kétségbe esem, hogy nem úgy mennek a dolgok, akkor megnyugtatnak, hogy olyan sok minden történt, amiről ti nem tudtok, és uh-huh, nem történt volna, ha ti nem vagytok itt.
1: Na hát ezek az igazi visszajelzések, talán pont ezért is érdemes. Mennyire értik a lényeget?
0: Azt gondolom, hogy a lakosok igen a mintatelepülésen, viszont a mintatelepülésen túl kevésbé, és ez azért is alakult így, mert hogy annyira szertágazó lett a projektünk az elmúlt egy évben, hogy sokszor nekem is nehéz volt követni. Aha. Olyan gyorsan reagáltak a cégek, a vállalatok, hogy ha-hó, mi is itt vagyunk, ne felejtsetek el minket, ha napi 8 órát töltenek az emberek a munkahelyen, akkor nem elég otthon szokásokat változtatni, céges szinten is kezdjünk el. Jöttek főleg az ESG miatt a cégek, hogy hú, nekünk fontos lett az ökológiai lábnyomcsökkentés, a fenntarthatóság, tudtok-e segíteni? jöttek a település,

0: akik nem mintatelepülések, hogy nem szeretnének kimaradni belőle, és hirtelen azt láttuk, hogy mindenhonnan jönnek az igények, ezért lettek a munkacsoportok, és pont most tartunk ott, hogy a nagy zajban nálunk is ilyen új alapokat kell lerakni, és nagyon egyszerűen, érthetően kell kommunikálni, minden felületen más célcsoportnak, és minden felületen máshogy, hogy lássák, hogy pontosan mi ez, mit szeretnénk.
1: Kozán Michelin az egyik ilyen?
0: Az új, igen.
1: Jó, ez már az új. Elmondtok a pontos településeket?
0: A korábbi települések Noszvaj, Nagyréde, Nagykovácsi. Uh-huh. Itt Nagyrédén és Noszvajon hosszabbítjuk a projektet. Az új mind a település lenti Kozár Michelin és Mátrafüred, a pilot település, és nagy valószínűséggel Dunakeszi lesz a pilot település.
1: Na, hát, hogy Pest megye is.
0: De egyébként Pest megyében nagyon sok lehetőség lesz, mert hogy Pest megyében indulnak majd el a programjaink a magánszemélyeknek. Uh-huh. Lesz egy nagy eseménynaptárunk, és ott nagyon sok programra tudnak jelentkezni, ez főleg a budapestieknek jó, illetve hát a Gálán Kispest, sőt az élelmiszeripari munkacsoportunknak az elnöke, vezetője most csinálja meg a mentes péksütemények és kenyerek versenyét október 16-án, ami szintén Pest, és október 5-ig lehet rá jelentkezni.
1: És szintén hozzátok kapcsolódik.
0: Azt hozzájuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához, de mivel Péter a jobb kezünk a projektben, és ő az élelmiszeripari munkacsoportunk vezetője, ezért remélem, hogy mi is egy kicsit hozzá tudunk járulni.
1: Azért mondom, hogy kicsit hozzátok is, mert ahogy itt nagyon szép az oldalatok egyébként, 100év.hu számokkal. Mondom a hallgatóknak, rendszeres testmozgás, mentális jólét, táplálkozás, közösség, ezek mind-mind fontos hívószavak, de és ezt értsd jól, kérlek, amit mondok, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor már el vannak devalválva ezek a hívószavak, a váltsunk életmódot és társai, már van, ahol szitok szó. Tehát mi az a plusz, amit ti ezzel hozzá tudtok tenni a fitness guruknál?
0: Én azt gondolom, hogy a terepmunka az nagyon erős nálunk, sőt most fejlesztés alatt van, most kezdődik az applikációnak a fejlesztése, ami nem csak magánszemélyeknek lesz, hanem cégeknek, településeknek, de még kórházaknak is. Uh-huh. A kórházaknál azt fogjuk tesztelni, hogy mik azok a betegségcsoportok, ahol nem a genetika volt a hangsúlyos, hanem a szokások. Uh-huh. Orvosokkal együtt elkezdünk szokásokat változtatni, és azt nézzük, hogy változik-e vele a várható élettartam. Úgyhogy ami nálunk erős, vagy legalábbis remélem, hogy a mintatelepülések és a pilot települések tapasztalatait leszűrve erős tud lenni, most azért nálunk is még a gyerekbetegségek jönnek elő, az, hogy gyakorlati útmutatókat adunk, olyat, amit nagyon könnyen tudnak beépíteni a családok, a cégek és a települések a saját életükbe. Településeknél ez azért is nagyon fontos, mert az elmagányosodás 10 évvel csökkenti a várható élettartamot, és ebben a település nagyon-nagyon nagy segítőnk tud lenni a közösségi programok szervezésével. A cégeknél pedig az, hogy elindult, remélem, hogy van egy kis kezünk abban, elindult egy olyan szemlélet, hogy a cégek elkezdtek nem versenytársként, hanem stratégiai partnerként tekinteni egymásra.
1: Szuper.
0: És annyira jó összefonódások és kezdeményezések indultak el, akár a rövidellátási láncban, a közösségi étkezéseknél, ami új irányt tud adni valóban a hazai egészségfejlesztésnek és fenntarthatóságnak.
1: Nekem nagyon tetszik, amit itt írtok, meg kommunikáltok, hogy a hosszú élet titka az nem csak a döntésekben, vagy nem csak a genetikában, egészen pontosan, hanem a mindennapi döntésekben múlik. Ami persze az a legnehezebb, hogy az ember tudatosan éljen. De mennyire kellett most saját magadat kiképezni? Mert ahogy most beszélsz, az elmagányosodás és mindenről, tehát itt ez azt jelenti, hogy azért te beleástad magad ebbe egész mélyen.
0: Bele is ástam magam. Ugye maga a projekt is egy személyes indítatásból indult, amikor azt hittem, hogy van egy daganatos betegségem, és másfél hónapig ebben a tudatban voltam, tehát maga a projekt is így indult egy személyes kihívásból, és amikor kiderült, hogy egészséges vagyok, hál' Istennek, akkor elkezdtem kutatni, hogy mik azok a szokások, amik azokat az embereket, népcsoportokat jellemzik, akik a legtovább élnek, de viszont a legnagyobb tapasztalás, és hogy válaszoljak a kérdésedre, az volt, amikor elindítottam a kék zóna 60 napos kihívást, és saját magamon kezdtem el tesztelni azokat a nagyon apró szokásokat, amiket Okinaván, Szardinián, Romalindán, Ikárián, figyeltek meg a hétköznapi embereken, amik annyira egyszerű, pofon egyszerű dolgok voltak, hogy elkezdtem minden nap hegynek felfele sétálni. Hogy elkezdtem fél lábon állni otthon néhány percig, hogy elkezdtem átszokni bizonyos tevékenységeknél a bal kezemre, hogy elkezdtem naponta 10 percet a földön ülni. És ezek ilyen nevetségesnek tűnő apró változások. Hát,
1: most mondod ezt, most már én is felállok akkor egy picit. Ne üljek, hanem valami történjen. De azért mesélj ezekről, mert ugye nem titkolt célom ezzel a beszélgetéssel, hogy adjunk a hallgatóknak egy-két ilyen praktikumot. Na ez már az, tehát akkor megyünk fölfelé.
0: Igen.
1: Hegynek, vagy lépcsőzünk, az is jó?
0: Én a kék zónát másoltam, és ott tudod, a szardiniai emelkedők vannak.
1: Okay.
0: Tehát én minden nap megnéztem, hogy milyen kék zónást szokást vezetek be. A fél lábon állás, az képzeld Okinaván nagyon jellemző. Magyarországon rendkívül magas az egyensúlyvesztésből fakadó elesések, abból származó comnyaktörések, és sajnos az abból következő halálesetek száma. Amit ilyen egyszerű dolgokkal meg tudnánk előzni, hogy elkezdünk naponta pár másodpercet, majd pár percet fél lábon
1: állni. Tehát ez igazán nem megerőltető.
0: Nem megerőltető. Mm. Olyan apró szokásokat lestem el, hogy elkezdtem máshova helyezni a csészéket, hogy fel kelljen nyúlni és le kelljen ereszteni többször a kezemet egy nap. Azért mondom, hogy banális dolgok ezek, viszont elképesztő sokat adtak ahhoz, hogy energikusabbnak érzem magam, hogy jobban érzem magam.
1: Hát összeadódtak.
0: Összeadódtak, ez a kamatos kamat az ilyeneknél, és ami a legjobb volt, hogy elkezdtek írni számomra idegen emberek, hogy teszik ki a hűtőre és csinálják velem. Elkezdtünk közösségi programokat csinálni, közösségi sétákat. Úgyhogy a legnagyobb változás a nagyon apró dolgokban van.
1: Na, elhiszem, de egy szabad ne feled, a balkezes cserét, azt még nem mondtad el, hogy ez miért fontos?
0: Ez pedig a demencia megelőzés miatt, képzeld el.
1: Komolyan?
0: Mi például mint a településeken vittünk egy perc és nyers vetélkedőket az idősebb generációnak, és ezt nem úgy akartuk megtenni, hogy leülünk és beszélünk a demenciáról, hanem viszünk olyan gyakorlatokat, amik észrevétlenül tudják őket fejleszteni, segíteni, úgyhogy közben jókedvük van, nevetnek, közösségben vannak. Úgyhogy nagyon sok olyan mozdulatot tanultam el én is, ami remélhetőleg segít abban, hogy minél tovább friss legyek szellemileg. Ebben tud segíteni.
1: Van itt egy
0: azt.
1: Csomó praktikum egyébként. Úgyhogy kedves hallgatóink, aki kedvet érez, az 100év.hu számukkal.
2: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, Túlcsa Nemesének még inkább. Örülök a 100év.hu alapítójának, akik csuda dolgokat tesznek, csinálnak munkatársaikkal pont azért, hogy mi tovább éljünk, vagy mindannyian tovább éljünk. Rengeteg jó rendezvényetek van, amiket látok. A centenáriumi klub, az egyéb összejövetelek, ezek mind a közösségépítés egyében is zajlanak, ugye?
2: Igen, pont most, amit felsoroltál, az céges szinten.
1: Uh-huh. De hát jó, igen. Az is fontos, mert mind hat ránk.
2: A Centenárium Klub nekem a kedvencem. Ez egy ilyen vasárnapi ebédnél pattant ki a fejemből. Ugye a centenáriusok azok, akik 100 év felett élnek. Uh-huh. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon mi a közös a világ kék zónáiban élő 100 évesekben, és azokban a cégekben, akik legalább 100 évesek. És elkezdtem összeszedni, hogy a tradíció, a hagyományok tisztelete, a közösség ereje, a generációk összefogása, hiszen egy 100 éves cég több generációváltást megélt már, és akkor jött az ötlet, hogy szedjük össze Magyarországon azokat a cégeket, Budapest környékén, és így lett a Gundela partnerünk, akik legalább 100 évesek, és mondják el a hosszú élettitkát, tanuljunk a bölcsességüktől, és tegyünk szerethető dolgokat melléjük. Például, ha mesélhetek erről, hogy a Gundelnél most mi indul el, a településeknél elkezdtük megvalósítani a pletykapadokat, majd ebből lettek a beszélőpadok, ami azt jelenti, hogy elkezdtünk interjúzni idősekkel, kérdeztük őket szerelemről, megküzdésről, kitartásról, hosszú életről, megcsalásról, mindenről, és ebből csináltunk egy összevágást, és hogyha valaki lentiben most jár, akkor az önkormányzat előtt van egy installáció, ahol az idősebb generáció fotói vannak, mellette van egy pad és egy QR kód, és hogyha befotózod a QR kódot, akkor ezek a szerethető sztorik jönnek elő.
1: De jó.
2: És a Gundelnél arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk majd interjúzni azokkal az idősekkel, akik 50-60 éve ott randiztak először. Uh-huh. Mondják el, hogy mi történt velük azóta, milyen lett az életük, mikor jártak egyébként azóta a Gundelben, járnak-e oda. Úgyhogy a Centenárium Klub nem csak arról szól, hogy elkezdtük összeszedni azokat a cégeket, akik az arcai lehetnek a projektünknek, ha már 100év.hu, hanem hogy összefogjanak úgy azok a cégek, akiknek van dolguk egymással, de egyébként önmaguktól nem gondolnának arra, hogy leüljenek egy asztalhoz és szövetkezzenek. Igen.
1: De hogy akkor ezek szerint szövetségesnek tekintik ebben a projektben egymást?
2: Így van. Ugye nem csak Centenárium Klubunk van, hanem 100év.hu hivatalos helyszín, amik most még főleg medical centerek, szállodák, éttermek, nagy hotelekkel szerződtünk. Ilyen például a Termál Hotel Balance, de Budapest környékén is most tárgyalunk több hotellel. És hát elindult, ez egy alulról jövő kezdeményezés, tehát hogyha valamire nagyon nagy szükségünk van, akkor az most a tőke. Úgyhogy elindult a 100 év, 100 nap, 100 milliós kampányunk, ami még tart.
1: No, de valószínűleg láttad ennek a folyamatnak a lépcsőfokai stációit, hogy elindultál, egyetem bíztak benned az elején? Tehát mennyire voltak nyitottak a projektre?
2: Érdekes módon, hogy a kezdetektől, vagy legalábbis vak voltam és nem láttam a hitetlen tekinteteket, talán ez is lehet, de annyira gyorsan felkapta a sajtó, a média és a szakma a fejét erre, tetszett az embereknek, hogy alulról jövő kezdeményezés, hogy olyan voltam, mint a szomszéd lány, hogy nem volt benne modorosság, nem volt benne sallang, hanem azt mondtam, hogy figyeljetek, kitaláltam, nem tudom egyedül megcsinálni, fogjunk, összecsináljuk meg, ez nagyon tetszett az embereknek, és az a szakmaiság, amit beletettünk, az pedig tetszett a cégeknek. Úgyhogy biztos voltak hitetlenek, csak annyira elvakult voltam, hogy ezeket a mondatokat nem hallottam meg. Uh-huh. Most azt gondolom, hogy már mindenki hisz abban, hogy ebből egy nagyon nagy dolgot lehet csinálni.
1: De a lendületed, a lelkesedés az ugyanúgy megvan, mint az elején?
2: Megvan, nem is lehetne ezt úgy csinálni, ha nem lenne meg. Hiszen azzal, hogy hirtelen ilyen nagyok lettünk, sokszor gondolkoztam azon, hogyha valaki néhány évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy ugyanolyan nehézség tud lenni egy hirtelen növekedés, egy hirtelen fejlődés, mint a stagnálás, vagy a hanyatlás, akkor mosolyogtam volna rajta. De tényleg, hirtelen növekedni az nagyon nagy kihívás. Ha egy másodperccel elveszíteném a lelkesedésemet, a hitemet, akkor hát mindig fejétől bűzlik a hal, akkor dönteni a csapatot. Úgyhogy nincs olyan. Olyan van, hogy fújok egy nagyot, kipihenem magam, és azt mondom a csapatnak, hogy most két napra vegyétek át, hogy tudjak regenerálódni, pihenni, és akkor felhívom valamelyik partnerünket, valamelyik hotelt, hogy hagyj pihenjek náluk egyet. De nem lehet.
1: Megvannak a módszerek.
2: Meg.
1: Rá. Ilyen szempontból. A névváltásból nem volt probléma? Vagy nem a név a lényeg?
2: Azt gondolom, hogy az üzleti partnereink örültek ennek, mert a 100 év.hu a hosszú élet magyar kultúrája ad egy tartást. Már maga a logunk is szerintem nagyon-nagyon szép lett.
1: Igen.
2: Mint a településen elkövettük azt a hibát, hogy nem kommunikáltuk gyorsan vagy egyértelműen, szerintem ott okozott zavart, de ezen túl lehet lendülni, tehát ott sem a név a lényeg. Jogi szempontból muszáj volt meglépni, nem lett volna biztonságos azzal tovább menni. Kék zóna nélkül nem lettünk volna ismertek, nem tudták volna, hogy mit akarunk.
1: Tehát jó volt ez így.
2: Jó volt ez így, de a 100 év.hu meg pont nagyon jókor jött. Egy új lendületet, egy frissességet adott, és egy kis tisztaságot a zajban, mert hirtelen annyira megszaporodtak a longevity kék zóna cégek, kezdeményezések, hogy azt éreztem, hogy kezdünk elveszni benne, és ez megint úgy kiemelt minket a tömegből. Úgyhogy örülök neki. Bár volt szívroham, amikor jött Amerikától a levélpont, lenti fele tartottam, hogy nevet kell változtatnunk, és következő délelőtt már megvolt az új logónk, megvolt az új név is, megvolt minden.
1: Hát olyan sokáig nem tartott akkor a szívroham.
2: Lábon kihortam egy nap alatt.
1: Hamar reagáltál rá. De hát pont ez a lényeg itt is, a reakció, nem? Az egész misszióban, hogy megkeresitek őket, vagy ők rátok találnak, és hogy lépnek-e. Minden a döntéseken múlik.
2: Hát,
1: tudod, a nyitottság.
2: Darwin mondta azt, hogy nem a legokosabb, nem a legszebb, nem a legerősebb marad életben, hanem a legfogékonyabb a változásokra. Ez a vállalkozói létre pedig hatványozottan igaz.
1: Én nagyon örülök neki, hogy azt mondod, hogy az elejétől meg se hallottad egyébként a hitetlenkedőket, mert ez meg azért nem akármilyen optimizmusra, meg ebben az igazi, nem tudom, harcnak hívjam, hogy mész előre a dzsungelben, és nem nagyon érdekel, hogy mi van ott körülötted, hát, hanem a célért teszel.
2: Remélem, hogy nem harc ez, de igen, tehát pláne egy vezetőnek, ha egy vezető nem eltökélt, akkor nincs mögötte hadsereg, márpedig nekünk rendkívül jó szakembereink vannak az élelmiszeriparban, a nagyon jó orvosaink vannak, életmódorvos, dr. Szolnoki Niki, egy rendkívül nagy kincs nekünk, Szabolcs Péter, aki az Agrárgazdasági Kamarának, a mentes munkacsoportjának a vezetője, töri az utat előttem nagyon sokszor, és hát vannak nagyköveteink, Gajdos Tamás, Csomor Csilla, Kemencei Kitti, Szabolcs Péter a szakmai nagykövetünk, akiknél egyébként, ha megrettennék, lehet, hogy el is veszíteném a hite, vagy elveszítenék a hitet, de ez nem jelenti azt, hogy nem fújhatunk, nem pihenhetünk meg, és nem mondhatjuk azt, hogy mi is emberből vagyunk, és most kell egy kis szünet, de összességében a vízió az meg kell, hogy maradjon, és a célkitűzés.
1: Jó, nyilván a dzsungelharcot azt a hétköznapokra értettem, az életre, ami körülöttünk van, hát nem attól kell, hogy megóvjatok minket ezzel az összefogással? A hétköznapok őrületei ellen.
2: Én azt gondolom, hogy amiben tudunk nektek segíteni, az, hogy megmutassuk azt, hogy lehet úgy élni hosszan egészségben, és ez mindegy, hogy hány év. Most megcélozzuk a 100-at, de mindegy hány év, hogy az ne legyen keserves, ne legyen bonyolult, ne legyen követhetetlen, ne legyen drága, és leginkább ne egy fellángolás és divat legyen.
1: Javos.
2: Hanem olyan apró mindennapi szokásokat változtassunk, amitől egy túlterhelt cégvezető is jobban érzi magát, egy 3 gyerekes családanya, és az is, aki egyébként egyedül éli a mindennapokat. Most kezdjük el mi is a nagy zajban ezeket a tiszta közvetítéseket adni, mert eddig így az alapozás volt, és talán rajtam kívül lehet, hogy nem is látta át más a projektet, úgyhogy rendkívül nagy feladat most az, hogy láthatóvá tegyük azt, amit az elmúlt másfél évben csináltuk, és tényleg nagyon egyértelmű legyen, hogy mit csinálj ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben.
1: Jó, hát ez fontos, az útmutatás is, hogy tudjuk, hogy egyáltalán merre, meg milyen irányba induljunk. Mennyire látod most előre a a jövőt? Mennyire tudtok előre tervezni ezen a területen?
2: Most már tudatosabban tervezünk, mert eddig sodrottunk nagyon sokszor, és egyszerűen bedaráltak minket a... Minket is érdekel, minket se hagyjatok ki. Ezért jöttek a munkacsoportok, és minden munkacsoportnak saját vezetője lett. Uh-huh. Egy élelmiszeripari munkacsoportban ahhoz az ágazathoz szükséges szakemberek vannak. Még a fenntarthatósági munkacsoportunk, ami egyébként főleg majd Budapesten fog nagyon sokat dolgozni, ahol azt nézzük meg, hogy nagy közösségi, nagy irodaházak, társasházak tetején, hogy lehet például közösségi tereket, közösségi kerteket létrehozni, az esővízgyűjtés hogyan lehet megoldható, hiszen a hosszú élet az ezeken is múlik a környezetünkön. De felesleges egy életmódorvosnak átlátnia a kék tetőket, vagy a zöld tetőket. Úgyhogy a tudatosság az most már elengedhetetlen, eddig a hív, mit és a lelkesedés, most már a rendszer és az egésznek a komplexitása az megköveteli, hogy nagyon-nagyon fegyelmezetten csináljuk.
1: No, a Gunderről még pár szót ejtsünk így a vége felé. Pontosan mikor van?
2: December 8-án, és november 15-ig jelentkezhetnek azok a cégek, vállalkozások, de akár a külön díjra magánszemélyek, akik úgy érzik, ha már 100 év pontú, hogy olyat tesznek le az asztalra, ami 100 év múlva is érték lesz. Uh-huh. Legyen az akár élelmiszeripar, fenntarthatóság, generációk összefogása. Értékes díjak lesznek, és ami a legfontosabb, amit ugye már hangsúlyoztam, hogy nem az a cél, hogy azon az egy napon találkozzunk, hanem hogy kezdjünk el közösen gondolkodni azon, hogy esetleg a munkacsoportjainkba hogyan tudjuk őket becsatornázni. Szóval ezt a projektet nem lehet kisajátítani. Ez nem egy olyan, ami egy-egy személyes misszió vagy küldetés tud lenni.
1: Mondom, nem is lehetne egyedül, nem?
2: Nem lehet.
1: Nehéz lenne.
2: Itt minél több szakma bekapcsolódik, annál nagyobbat tudunk segíteni, és annál szakmaibb lesz az egész.
1: Mennyi szakma van most, azt úgy megvan? Vagy már nem is lehet összeszámolni?
2: Munkacsoportból 60. És szociológus, településkutató, társadalomkutató, most például indul újra a településeknek a rócsó. Reméljük, nagyon sok Budapest környéki település fog bekapcsolni a rócsóba, aminek a lényeg, hogy ott töltünk a településen 2-3 napot, 4-5 szakértővel, és nézzük meg, hogy egy település mit tud tenni azért, hogy fenntarthatóbb legyen, élhetőbb legyen, növelje a várható élettartamot, és közösségeket építsen, csökkentse az elmagányosodást, kimozdítsa a fiatalokat a négy fal közül a telefon mögül, kimozdítsa az időseket. Gyalvóvárosban ez még fontosabb tud lenni, amikor az emberek tényleg csak aludni járnak haza. Úgyhogy a Budapest környéki településeket most nagyon-nagyon várjuk, és jelentkezzenek a rócsunkra.
1: Nemes a cél. Minden féle szempontból. Tehát akkor vegyük végig az összes elérhetőséget, jó? 100ev.hu.
2: Bárhogy írják be, számmal, betűvel, elérnek. Mindent megoldottunk, bárhogy írja be, ékezettel, ékezett nélkül hozzánk jut.
1: Oké, a közösségi oldalakon is ugyanúgy ott vagytok, és már 100ev.hu névvel.
2: Így van.
1: Jó, azt mondod, hogy roadshow-k is lesznek, tehát minden pontos információit megtalálható.
2: Így van, igen.
1: Nálatok. A Gunderra ki tud jelentkezni egyébként? Bárki, aki most a hallgatók közül kedvet érez?
2: Nem kell lezárt üzleti év, nem kell semmi olyan követelmény, ami egy nagy pályázatnál előírás. Itt tényleg az a cél, hogy ismerjük meg azokat, akik tenni akarnak, és meglátjuk, hogy közösen tudunk-e tovább gondolkodni. Nekik pedig azért jó a kapcsolatépítés mellett, mert egymástól is tudnak tanulni, bemutatkozhatnak a szakmának, és a szakma el tud kezdeni különböző ágazatonként ismerkedni egymással. Nekünk a nagyon nagy előnyünk az, hogy leültettünk egy asztalhoz nagyon sokszor már olyanokat, akiknek azt gondolták, hogy semmi dolguk nincs egymás, és kiderült, hogy de mégis. Uh-huh. Amikor például leültetjük az éttermeket a Szabolcs Péter segítségével, a kistermelőkkel, a kosárközösségekkel, az őstermelőkkel, vagy leültetjük a több szakmát egy asztalhoz, és azt nézzük meg, hogy na, itt van mondjuk egy gyár 300 dolgozóval, gyakorlatilag semmi sem adott ahhoz, hogy javítsuk a várható élettartamot, nem motiváltak, mit kezdjünk közösen, mert hogy számos ilyen gyár van, és legyinteni rá, hogy ez nem a mi területünk, mi a könnyű utat választjuk, az a legegyszerűbb, mondjuk egy gyár van, mit lehet, úgyhogy most elindul egy ilyen kezdeményezés.
1: Hát és milyen jó, tényleg elképesztő bizalomépítő képességed, meg képességetek lehet, mert én azt gondoltam már, hogy ezek a cégek, cégvezetők, a döntnökök olyan szinten bizalmatlanok, hát itt már minden volt az elmúlt években, különböző közösség építés, de meg ilyen networking, üzleti reggelik dögivel már szerintem annyi helyre hívták őket, és annyi helyben csalódhattak, de valószínűleg a jó ügy, amit hozzátettetek, meg a bizalomépítő képesség, ez így hatott.
2: Igen, ez is benne van, illetve az, hogy rengeteg hurok szorul a nyakukon a rengeteg megfelelés miatt, a sok 3-4 betűs legyen az akár ESG, vagy akár más, ami miatt nekik akár akarnak, akár nem kötelező elkezdeni figyelni ezekre a pontokra, és annyira nem tudják, szerencsétlenek, hogy mit csináljanak, vagy amikor jön egy ilyen cég, és azt mondja, hogy hopp, nekem van egy hulladékgazdálkodási szakértőm, van egy ESG tanácsadóm, vagy van egy biotechnológusom, biomérnököm, és lehet, hogy tudunk segíteni, vagy egy szállodánál az éróvés segítünk átlátni és betartani, bármennyire nehéz, akkor inkább segítőkéznek látnak minket, egyébként meg az ügy jó, szívesen támogatják, és egyre többen a saját életükbe is szeretnék ezeket beilleszteni.
1: Na, hát akkor legyen ez a végszó, hogy minél többen illeszik be a saját életükbe. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Hát kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit emelsél, és a kollégái beletesznek a nem mindennapi hivatásukba, azt a figyelmükkel viszonozzák. 100év.hu itt találnak minden pontos-fontos információt. Turcsán Nemesével beszélgettem, az alapítóval. Sok csillogó szempárat nektek. A Gundelbe is, meg mindenhol.
2: Köszönöm szépen.
1: Ami csak lesz. És akkor nagy baj nem lesz, hogy tiétek is csillogni fog. Meg csillogjon az önöké is, kedves hallgatóink. Most folytatjuk a legnagyobb slágerekkel változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Turcsán Nemesének. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Közösen fejleszteti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. Hamarosan kezdődik a Liszt ünnep kulturális fesztivál Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Közösen fejlesztheti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőket, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítik a kikötők működését, és egy 50-50%-os állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelheti a kapcsolódó ügyeket. Vitézy szerint jelenleg a meder használat az állami, a parthasználat pedig a fővárosi. A rövidtávú kikötői szerződések pedig nem ösztönzik a hosszabb távú fejlesztéseket. Az elképzelés szerint a hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük megújítására, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítanák. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételek közvetlenül hozzájáruljanak a budapesti Dunapartok rendezéséhez és további fejlesztéséhez. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. A német gyártmányú 2,7 cm-es páncéltörőlőszert szombaton kora este járókelők vették észre a Dunaparton, mintegy 100 méterre a hídtól. A környéket 100 méteres körben lezárták, és egy közelben állomásozó hajó utasait is ki kellett menekíteni. A helyszínre érkező tűzszerészek hatástalanították a robbanószert, majd a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A korlátozásokat ezt követően feloldották. Ismét ingyenes lakossági sportfoglalkozásokat szerveznek Ferencvárosban. A programok között asztali tenisz, torna, zumba és tai chi is szerepel több helyszínen. Asztali teniszezni hétfőn, csütörtökön és pénteken lehet, a tornát kedden és szerdán tartják. A zumba keddenként, a tai chi pedig hétfőnként várja a résztvevőket. A foglalkozásoknak többek között a József Attila lakótelepi közösségi ház, a Ferencvárosi Művelődési Központ és a Lenhosék utca 24-28 ad otthont. A sportprogramok május 28-áig tartanak. Az ünnepnapokon, valamint december 21-e és január 3-a között szünetelnek. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban például Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 8-a és 22-e között rendezik meg a 6. Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivált Budapesten. A klasszikus zenei koncertek mellett jazz, tánc, irodalmi, képzőművészeti és könnyű zenei programok is várják a közönséget. A fesztivál egyik kiemelt eseménye Liszt Krisztus című oratóriuma lesz a zeneszerző születésnapján, a Pannon Filharmonikusok és Keselyák Gergely közreműködésével. A fesztiválhoz kapcsolódik az Őszi Margó, az Art Market Budapest, valamint a Ludwig Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több kiállítása is. Az eseménysorozat október 8-án elektronikus zenei programmal kezdődik a Magyar Zeneházában. Kellemes, napos, koraőszi idővel indul a hét. Ma sok napsütésre, fátyolfelhőkre és száraz időre számíthatunk. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Változás a hét közepén jön, csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 20 fokig csökken.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék. Üres

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: egyik dolog másik után. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A gazdasági növekedés lehetőségeiről tárgyaltak a vasárnapi kormányülésen. Pert indít a Matthias Corvinus kollégium alapítója. A vezetés közbeni mobilozókra vadászik ezen a héten a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A gazdasági növekedés pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök tájékoztatása szerint az erdőberényi kihelyezett ülésen szó volt a külgazdaság fejlesztéséről, az uniós források felhasználásáról, az energiabiztonságról és az energiaforrások diverzifikációjáról, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztésekről. Nemzetközi és magyar bíróságokon keres jogorvoslatot Tombor András, a Matthias Corvinus kollégium alapítója, a tehetséggondozó intézmény megszüntetése miatt. Tombor szerint az új kormány politikai indítatásból, szakmai egyeztetés és megfelelő jogi megalapozottság nélkül alakította át a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, és számolta fel az MCC-t. Az alapító közlése szerint az intézmény mintegy 8000 diák képzését biztosította, a 485 milliárd forintos állami vagyont pedig 825 milliárdra gyarapította. Állítása szerint a szaktárca korábban még támogatta a működés folytatását, majd a határidő előtt 3 nappal elutasította az erre vonatkozó kérelmet. Tombor András visszautasította az MCC-t érő politikai vádakat, és közölte, hogy az alapvető jogok és alkotmányos normák sérelme miatt jogi úton lépnek fel. Megszűntek a korlátozások Rákos állomáson, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok, közölte a MÁV Inform. Az állomáson vasárnap befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. A Budapest 10. kerületében található Rákos vasútállomáson múlt hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsia, egy másik kocsi pedig veszélyesen megdőlt, emiatt volt szükség egy héten át korlátozásokra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. Az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységet. A fokozott ellenőrzés ma kezdődik, és egészen október 11-ig tart. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóúton indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során alakult ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is ott volt. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget. A vészfékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Interaktív élménytérré fejlesztik a Balassagyarmati Kerékpár Múzeumot, hogy a látogatók ne csak megismerjék, hanem ki is próbálják a kerékpározást. Az új interaktív teremben 3 sínpályán lehet majd virtuálisan kerékpározni. A látogatók pedig akár 4 kilométeres utat is letekerhetnek. Nagy képernyőn az Ipoly-völgy turisztikai látnivalóit is bemutatják, a gyerekek pedig kerékpárcsengőkkel saját dallamokat is létrehozhatnak. Pár napig még folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 8-12 fok után délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Közösen fejleszteti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. Hamarosan kezdődik a Liszt ünnep kulturális fesztivál Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Közösen fejlesztheti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőket, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítik a kikötők működését, és egy 50-50%-os állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelheti a kapcsolódó ügyeket. Vitézy szerint jelenleg a meder használat az állami, a parthasználat pedig a fővárosi. A rövidtávú kikötői szerződések pedig nem ösztönzik a hosszabb távú fejlesztéseket. Az elképzelés szerint a hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük megújítására, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítanák. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételek közvetlenül hozzájáruljanak a budapesti Dunapartok rendezéséhez és további fejlesztéséhez. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. A német gyártmányú 2,7 cm-es páncéltörőlőszert szombaton kora este járókelők vették észre a Dunaparton, mintegy 100 méterre a hídtól. A környéket 100 méteres körben lezárták, és egy közelben állomásozó hajó utasait is ki kellett menekíteni. A helyszínre érkező tűzszerészek hatástalanították a robbanószert, majd a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A korlátozásokat ezt követően feloldották. Ismét ingyenes lakossági sportfoglalkozásokat szerveznek Ferencvárosban. A programok között asztali tenisz, torna, zumba és tai chi is szerepel több helyszínen. Asztali teniszezni hétfőn, csütörtökön és pénteken lehet, a tornát kedden és szerdán tartják. A zumba keddenként, a tai chi pedig hétfőnként várja a résztvevőket. A foglalkozásoknak többek között a József Attila lakótelepi közösségi ház, a Ferencvárosi Művelődési Központ és a Lenhosék utca 24-28 ad otthont. A sportprogramok május 28-áig tartanak. Az ünnepnapokon, valamint december 21-e és január 3-a között szünetelnek. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban, például Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 8-a és 22-e között rendezik meg a 6. Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivált Budapesten. A klasszikus zenei koncertek mellett jazz, tánc, irodalmi, képzőművészeti és könnyű zenei programok is várják a közönséget. A fesztivál egyik kiemelt eseménye Liszt Krisztus című oratóriuma lesz a zeneszerző születésnapján, a Pannon Filharmonikusok és Keselyák Gergely közreműködésével. A fesztiválhoz kapcsolódik az Őszi Margó, az Art Market Budapest, valamint a Ludwig Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több kiállítása is. Az eseménysorozat október 8-án elektronikus zenei programmal kezdődik a Magyar Zeneházában. Kellemes, napos, kora őszi idővel indul a hét. Ma sok napsütésre, fátyolfelhőkre és száraz időre számíthatunk. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Változás a hét közepén jön, csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 20 fokig csökken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, a ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik igyekeznek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki már nem először, nem is utoljára ül itt ebben a negyed. Ja, akkor tudod is fejből, oké. Kis Monát köszöntöm nagy szeretettel.
2: Szia, én is köszöntök mindenkit.
1: Hát a mentes ételek, mondhatom így, nagykövetét.
2: Igen.
1: Mert ezt szerintem annyit még nem tett ember, ezért amennyit te teszel, a 10. könyved van itt a kezemben.
2: Ez a 10., igen.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Hozzá ez óriási dolog. Ugye te mindig felvállaltad azt, hogy segítesz azoknak, akik hasonló, igen, sorstársak egyébként, meg hát olyan kapaszkodókat adsz ezekkel a könyvekkel. Egyébként most jelent meg a legújabb, tényleg, ami itt van a kezemben, a második mentes sütis könyv címmel. Országtorták, rizslapos receptek és új süti különlegességek, csak ezt tudtam olvasni.
2: Igen.
1: Itt minden van, 60 glutén, tej, tojás, cukor, szója, élesztő és kész lisztkeverékmentes vegán receptet,
2: igen,
1: tartalmaz. De nagyon szép fotókkal, hát tutibnál tutib receptekkel, ahogy én most belelapoztam, már kaptam belőle egyet. A gyermekeid is itt vannak benne, akikkel mi már találkozhatunk,
2: igen,
1: ebben a műsorban, most éppen iskolában vannak, gondolom, úgyhogy megkészülnek is egyébként a következő napokra, úgyhogy most nélkülük beszélgetünk, de hát a könyv által itt vannak velünk. És hát nincs olyan alkotási folyamat, de ezt te tudod a legjobban az elmúlt évekből, ami olyan egyenes lenne, ugye, hogy valami mindig van.
2: Valami mindig
1: próbálna kizökkenteni, mert az élet már csak ilyen.
2: Igen.
1: Hogy hozza mindenféle dolgokat, és hát most is itt minden volt, ahogy elmondtad nekem mikrofonon kívül ebben az előkészületben. Egyébként ez meddig tartott az előkészülete ennek a könyvnek?
2: Maga az, hogy legyen egy második sütis rész, az már tavaly megfogalmazódott bennem, és én akkor már tudtam, hogy országtorta biztos, hogy kell, hogy legyen benne, és nagyon rákaptak a Facebook oldalon a rizslapos receptjeimre, és akkor már tudtam, hogy akkor jó.
1: Aha.
2: Azt is beletesszük, tehát igazából szerintem egy 4 hónap volt, mire összeállítottam azt, hogy pontosan mi legyen benne.
1: Jó, tehát ez hosszú hónapok.
2: Azért igen.
1: Meg
2: igen,
1: hát mire igen, a képek elkészülnek,
2: igen,
1: stb. Igen. Stb. Ha jól tudom, és azért merek csak ilyenről kérdezni így az elején, aztán majd persze beszélgetünk konkrétan a süteményekről is, de ez most egy picit személyesebb lett a szokottnál.
2: Igen.
1: Mert ha kinyitom, belelapoztam a könyvbe, van egy fotó itt pont a gyerekek után, ahol te a testvéreddel vagy látható, de hát sajnos nem egy megszokott szituációban, mert történt valami.
2: Igen, történt valami. Igazából a Facebook, tehát a social media, akik követnek...
1: Ők tudják.
2: Igen, mert ezt számomra egy olyan fájdalom volt, mert egyik napról a másikra kellett elbúcsúzni tőle, hogy...
1: Hát nagyon váratlanul hagyott itt, nagyon, csak hogy értsék a hallgatók,
2: igen,
1: hogy miről
2: igen,
1: van szó. Nagyon jóban voltatok a testvéreddel.
2: Nagyon.
1: Mi volt a kereszt...
2: Tomi. Tamás.
1: Apja, ugye? Igen,
2: a lányomnak volt a keresztapja is. Igen, igen. Mi nekünk ez egy olyan szoros szövetség volt a miánk, és akkor most jön az, amiről én soha nem beszéltem, és neked fogok először és utoljára is beszélni róla.
1: Köszönöm a bizalmat.
2: Minket korán itthattak a szüleink, édesapám 12 éves koromban halt meg, 2 évig láttam, ahogy úgymond a rák megeszi. 23 éves voltam, amikor a nagymamámat meghalva találtam, és 27, amikor anyut eltemettük, őt 2 évig ápoltam, Tomika akkor már külön lakott, több helyen dolgozott, megszületett Olika, a nagyobbik unokaöcsém, ahogy tudott, jött ő is azért segíteni, de ezek a történések köszönjük egy nagyon szoros kapcsolatot idéztek elő.
1: Hát Hát jobban összekovácsolt benneteket jobban. Ez a sok veszteség, tragédia.
2: Igen, igen, és
1: hány év volt köztetek?
2: 2.
1: Ugye ő a Tüzestál étteremnek volt a séfje?
2: A tulajdonosa.
1: Ja, a tulajdonosa,
2: és a séfje is, igen, igen.
1: Amit most, hogy mondtad, hát én biztos egy csomószor ettem ott. Újpesten?
2: Újpest.
1: Ugye, ez az étterem. És hát nagyon hamar. Nem, jó, nyilván nem lehet egy halálra felkészülni.
2: Azért nem lehet, tehát igen, furcsa. Még a szüleimnél azért tudtam, mert látszott, ahogy, uh-huh. ahogy leépülnek, stb. Nála egy születési rendellenesség volt, amiről mi nem tudtunk, mert soha nem volt koponya, CT-je vagy MRI-je. Egy érgomolyak pattant szét a fejébe, ő húsvét hétfőn nálunk volt, bohóckodtunk, stb. És másnap, egyébként amikor a könyvet fotóztuk, a sütiket bele, kaptam a telefont, hogy azonnal kórház.

0: mert ő januárban felhívott engem, beszélgettünk, Hugikám, könyv, hogy hát mondom, jön, ó, hát én szeretnék benne lenni. De hát mondom, hogy, hát oké, hogy ő is az ételekhez, de hát mondom, te normál alapanyagokból. Mm-hmm. Nem, hogy ő csak egy fényképet szeretne velem, és hogy akkor az benne lenne a könyvbe, és mindent lebeszéltünk, és én még azt is kitaláltam, hogy azon kívül megkapna még egy képet, a gyerekek közébe ültettem volna, mm-hmm. és tortával letették volna a gyerekek. Ez sajnos nem jött össze.
1: Na, de láttad, hogy milyen az élet?
0: De én megígértem.
1: Pont a tizediknél? Pedig kérhette volna korábban is. Nem? Valahogy pont most.
0: Igen, és itt szeretném a kiadómnak is megköszönni azt, hogy nyitott volt erre, hogy ő így belekerülhessen, és igazából, amit én akkor megígértem neki, meg tudtam tanulni.
1: Az teljesült, tehát benne van a könyvben, úgyhogy hát kedves hallgatóink, ez most egy átlagosnál is személyesebb, pedig hát azt gondolnánk, ugye, hogy a te történeted, ami mögötte van, az már eleve egy nagyon személyes indítatás, igen. meg a missziód is, de hogy hát van itt azért ennek még mélyebb.
0: Igen, és sokszor egyébként is. Az emberek nem tudják, hogy a mosoly mögött mi lakozik a másik emberbe.
1: Hát arról tényleg soha nem beszélt, hogy korán elvesztítetted a szüleidet?
0: Nem. Abszolút nem volt nyilvános a követőim felé.
1: Na de ti hogy, ha már, és köszönöm tényleg a bizalmat, hogy itt mesélsz erről, de hogyan birkózik meg az ember? Tehát 12 éves kora után például egy ilyennel.
0: Én akkor nem tudtam ezt egyébként felfogni. Tehát ez nálam később
1: tudatosodott?
0: Igen, hiába próbált anyu mindent megtenni, megbeszéltetni. Nem sikerült. Uh-huh.
1: De az, hogy egymásba tudtatok kapaszkodni, úgy könnyebb volt? Egy fokkal? Mármint a tesóddal.
0: Igen, és azt mondanám, hogy az ő barátai is mindig a huguknak tekintettek. Tehát, hogy
1: jöttek. Közösen.
0: Igen. Én velük jártam szórakozni először, tehát csak úgy, hogy a bátyámmal mehettem el. Szóval, jó volt a mi kapcsolatunk. Uh-huh. Nagyon.
1: De neked van már ugye saját családod.
0: Igen.
1: Férj, két igen. gyerek, tehát egy szépen berendezkedtél.
0: Igen, és akkor nekik is megköszönném azt, hogy
1: támogatást?
0: A férjemnek, igen. Sok, meg a barátaimnak.
1: Mert sok türelem, meg támogatás kell a te életformádhoz?
0: Ehhez a dologhoz. Kellett. Tehát most, hogy elveszettem.
1: Tudom. Ja, értem. Hogyne, a lelki támogatásban.
0: Igen.
1: Okay. Egyébként most, bocsa a kérdésért, mindenfajta banálisság nélkül kérdezem, hogy tud a munka gyógyír lenni?
0: Igen.
1: Tehát el tudja...
0: Én azóta annyi...
1: A fókuszt egy picit.
0: Igen, annyi receptet készítettem azóta.
1: Amit még soha.
0: Hogy szerintem jövő január-februárig is naponta tudok kitenni egyet.
1: Aha. Jó, mert ez mindig így van, hogy te kitalálsz újdonságokat, de először azt te megcsinálod,
0: persze.
1: és csak akkor teszed ki, amikor letesztelted?
0: Igen.
1: Na, mert egyébként ez hogy szokott lenni, hogy oké, most értem az indítatást, hogy miért alkottál még többet, de nem voltál ennyire termékeny korábban?
0: De, már mindig sütöttem, viszont most ebben menekültem.
1: Mm-hmm, oké. Más volt a...
0: Igen.
1: Más volt a mögöttes. Hú, hát te most látod, tudod, hát már többször voltál itt. Most éppen kinyitottam a vöröslencsés kukoricás batyunál. Még nem is ettem.
0: Igen, az rizslapból készült.
1: És majd csinálj meg ilyet, hogy belelapozgatok.
0: Jó.
1: Mert hát ajánlom szívből egyébként azoknak a hallgatóknak is, és akkor most kérdezem, hogy akik nem érintettek, ők is jókat tehetnek ebből?
0: Igen.
1: Tehát ez nem csak mentes, vagy azoknak, akik feltétlenül ilyet kell lenniük?
0: Nem, bárki. Egyébként ugye, hogy ennyire termékeny voltam az utóbbi időben, és mondom, jó, hát ki eszi meg, mert azért volt, mikor 5-6 sütit megcsináltam egy nap. Csak már lefoglaltam az agyamat, míg a gyerekek ugye iskolában voltak, és akkor mondtam az uramnak, hogy na, dobozolok, vidd, egyétek, add a kollégáidnak.
1: Aha. És akkor vitte.
0: Vitte. És akkor megették, és akkor jött haza, mondom, na, ezt ez ette, azt az ette, és hogy ízlet, hát elfogyott.
1: Uh-huh. Hú, nagyon izgalmas hivatás a tiéd is egyébként, hogy mindig valamit kitalál.

0: csinálni, de hogy jönnek ezek az ötletek? Van, hogy felkelsz reggel, és már
1: és ott akkor, van? Igen.
0: Hogy tehát, mint egy dalszerzőnek, igen. Hogy akár megálmodja a
1: igen, hogy most
0: dalszöveget, vagy a zenét?
1: Vagy van sok meggyem, már ugye nekünk van vagy 4-5 fánk, és hát ezt a meggyet nem fért mindenbe a fogyasztóba, el kellett sütögetni. És akkor jó, akkor meggyesre tettek. És akkor azon kattogott az agyam, hogy akkor ilyen piskótás, olyan krémes, ilyen...
0: Na, de ez egy állandó kísérlet.
1: Igen.
0: És ezt hogy képzeljük, hogy van olyan is, ami ehetetlen? Most bocs.
1: Van. Egyébként pont a múltkor beszélgettem egy követőmmel, és írtam neki, hogy hidd el, hogy nekem is van, amikor nem sikerül. Na ne, de. Tehát nekem is van, és akkor ott állok.
0: De azt is elküldöd szétosztani?
1: De. Ott állok fölött, azt röhögök. Aha. És akkor, ja, igen, szerintem az volt a hiba, és akkor ezt kijavítom.
0: Jó, olyan nincs, hogy te nem kóstolsz meg valamit.
1: Mindent megkóstolom.
0: Tehát az muszáj. Na, sajtos igen. Szív a következő.
1: Igen, az is rizslapos.
0: Na most az a rizslap, ezt segíts már nekem, én, aki kétszer voltam életemben a konyhában. Jó, kis túlzással. De hát én nem veszek rizslapot. Az mi?
1: Ez igazából egy a tavaszi tekercs.
0: Igen.
1: Ettél már?
0: Hogyne.
1: Na hát az is a rizslap. Rizslap, aha. Igen.
0: És ezt bemegyek a boltba, így kérem, hogy rizslapot
1: hát
0: szeretném.
1: Érdemes a kínai boltba keresni, uh-huh. Mert ott általában mindig van. És annyira sokrétű, mert az ember azt hinné, hogy tényleg csak a tavaszi tekercset lehet elkészíteni belőle, pedig nem. Még palacsinta utánzatot is csináltam.
0: Komolyan?
1: Belőle. Aha.
0: Itt látom, hogy még sörélesztő pehely, gluténmentes is
1: igen,
0: kell a szóráshoz.
1: Igen, az egy ilyen sajtos ízvilágot ad neki. Uh-huh.
0: Na, de akkor nem megyünk messzire, bolonyai táskát.
1: lehet
0: belőle készíteni. Na, de mondd már, hogy hogy jönnek az ötletek?
1: Fú.
0: Szörfölgetsz a neten?
1: Van, amikor csak ilyen képeket nézegetek, uh-huh. És akkor hú, de jó lenne ezt mondjuk átmentesíteni, és akkor átmentesítem, de a végén már teljesen másképp néz ki, mert akkor már jön az ötlet, hogy ezt inkább nem oda, meg nem így, és így.
0: Jó, ugye a tesódról beszéltünk, és még egy picit maradjunk nála, hogy ő séf is volt akkor ezek
1: igen.
0: Szerint?
1: Igen, étterem tulajdonos.
0: Na, de ti tudtatok erről is beszélni? A kajákról?
1: A kajákról?
0: Vagy ő nagyon más vonalat képviselt?
1: Hát ő azért más
0: képviselt. Jó, tudom, hogy kommerszebb
1: igen,
0: volt.
1: Neki nagyon igazából nem volt a kaja úgy köztünk téma, mert ők átjöttek ünnepekkor, karácsonykor. Ő tudta, hogy itt akkor... hogy kánelmentes kaja lesz.
0: És ja, tehát akkor nem az volt, hogy főztél neki külön?
1: Nem.
0: Nekik, hanem itt ők is azt tették,
1: azt,
0: amit ti.
1: Aha, igen.
0: És akkor így szerette?
1: Igen, mindig elmondta a véleményét, és a legnagyobb az volt, az a tavalyi karácsonyi, igazából, tehát az utolsó karácsonya nálunk, hogy a lányom szereti a tárkonyos levest. Hát Tomika nem akar belőle lenni, de én csináltam egy édes burgonyás sütőtökös krémleves. Mondom, gyere, kóstold már meg. Át, krémleves, át, ünöm. Na, mondom, csak nyalikázz meg. Hát két tányírra levett belőle, na. És azt aha. Mondta, hogy annyira finom, hogy még az étterembe is betenni.
0: De jó, na hát ez de, a ez
1: igazából
0: a
1: nekem ő volt a legnagyobb kritikusom pont aha. Azért, mert ő más szemmel nézte.
0: És elfogadtad tőle mindig?
1: Persze.
0: Én a negatív, vagy a kevésbé
1: aha, jobb azt is. Tehát én nem, ő, hogy mondjam, ő más szájízzel ette, mert hogy ő ugye nem volt allergiás.
0: Aha.
1: És ő azért szerette a különbségeket keresni benne.
0: És talált?
1: Nem igazán.
0: Na, hát
1: igazán.
0: Akkor az is egy jó, nem az igazán. Is egy jó vissza.
1: És az, hogy jól bekajált mindig, és akkor húgikám úgy lefeküdnék aludni egy kicsit. Na, nekem ez volt a végszója mindig.
0: Aha. És le is feküdt ott?
1: Ott nálunk mondtam, mehetsz a kanapéra, vagy a nagyszobába.
0: Jó. Tényleg finom volt akkor a kaja.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A gazdasági növekedés lehetőségeiről tárgyaltak a vasárnapi kormányülésen. Pert indít a Matthias Corvinus kollégium alapítója. A vezetés közbeni mobilozókra vadászik ezen a héten a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A gazdasági növekedés pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök tájékoztatása szerint az erdőberényi kihelyezett ülésen szó volt a külgazdaság fejlesztéséről, az uniós források felhasználásáról, az energiabiztonságról és az energiaforrások diverzifikációjáról, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztésekről. Nemzetközi és magyar bíróságokon keres jogorvoslatot Tombor András, a Matthias Corvinus kollégium alapítója, a tehetséggondozó intézmény megszüntetése miatt. Tombor szerint az új kormány politikai indítatásból, szakmai egyeztetés és megfelelő jogi megalapozottság nélkül alakította át a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, és számolta fel az MCC-t. Az alapító közlése szerint az intézmény mintegy 8000 diák képzését biztosította, a 485 milliárd forintos állami vagyont pedig 825 milliárdra gyarapította. Állítása szerint a szaktárca korábban még támogatta a működés folytatását, majd a határidő előtt 3 nappal elutasította az erre vonatkozó kérelmet. Tombor András visszautasította az MCC-t érő politikai vádakat, és közölte, hogy az alapvető jogok és alkotmányos normák sérelme miatt jogi úton lépnek fel. Megszűntek a korlátozások Rákos állomáson, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok, közölte a MÁV Inform. Az állomáson vasárnap befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. A Budapest 10. kerületében található Rákos vasútállomáson múlt hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija, egy másik kocsi pedig veszélyesen megdőlt, emiatt volt szükség egy héten át korlátozásokra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. Az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységet. A fokozott ellenőrzés ma kezdődik, és egészen október 11-éig tart. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóúton indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során alakult ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is ott volt. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget. A vészfékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Interaktív élménytérré fejlesztik a Balassagyarmati Kerékpármúzeumot, hogy a látogatók ne csak megismerjék, hanem ki is próbálják a kerékpározást. Az új interaktív teremben 3 sínpályán lehet majd virtuálisan kerékpározni, a látogatók pedig akár 4 kilométeres utat is letekerhetnek. Nagy képernyőn az Ipoly-völgy turisztikai látnivalóit is bemutatják, a gyerekek pedig kerékpárcsengőkkel saját dallamokat is létrehozhatnak. Pár napig még folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 8-12 fok után, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger Kult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Kismonának meg még inkább örülök. Hát sok titulust mondhatnék a nevéhez, még írót is, hiszen már a 10. könyvét hozta el nekünk a Mona konyhája sorozatban. Ez már a második mentes sütis könyv, de egyébként a 10. kiadvány. Nagyon szép ez is, mint mindegyik. Köszönöm. Kemény köttéses, végig gyakorlatilag színes fényképekkel illusztrált, és tök jó képek. Nagyon incsiklandó módon vannak befotózva ezek, ezt jól megtanultátok az ételfotózást. Ez 10 év is egyébként, minden évben egy könyv?
2: Hát igen, mégül is mondhatjuk azt.
1: Na, szóval szinte, igen. Már volt idő kitanulni, igen, ezt az egészet.
2: Igen, meg én az elején, amikor a Vivi lett, tehát a sorozatot, azt ő kezdte el fotózni, én elmondtam neki, hogy én nem szeretnék cicomás képeket. Tehát nekem az a lényeg, hogy középen legyen az étel, süti, tök mindegy, hogy mi az. Nem kell 620 kanálka, villácska, szalvétácska, mit tudom én mi. Mert nekünk, én azt gondolom, és a visszajelzések is ezt mondják, hogy nekünk ételallergiásoknak nem azt fogjuk megnézni, hogy most szívecskés tányérom, hanem minket a kaja, az étel érdekel, hogy az tényleg úgy nézzen ki.
1: Elárulsz kulisszatitkokat?
2: Persze, kérdezel.
1: Hát hogy van ez ilyenkor, hogy ugye megvan a könyv, megcsinálod vagy hát a könyv ötlete, összegyűjtöd a recepteket, és akkor ti ezt egybe fotózzátok le?
2: Otthon lesütöm, és akkor jön a Vivi, és akkor befotózzuk.
1: De otthon fotózzátok?
2: Igen. Na,
1: komolyan?
2: Igen. Tehát nekem ilyen food stylist meg, nem, tehát én nem, nekem nem. Jöjjön csak a fotós, meg én.
1: Csiki Vivi erről van szó, ugye?
2: Csiki Vivi,
1: csak Vivizedő,
2: igen.
1: De hogy tudják, igen, hogy róla beszélünk.
2: És én azt gondolom, de meg lehet engem cáfolni, de ez az én véleményem és az én érzésem, ha ott egy food stylist belenyúl, az már nem az én elképzelésem,
1: igen,
2: lesz.
1: Az már más irányba
2: viszi.
1: Itt
2: az, igen, az a lényeg, hogy én azt lássam, amit én szeretnék, hogy a többiek, tehát az emberek, akik megveszik a könyvet, azt lássák, amit sugall ez, ja, az
1: világos,
2: egész.
1: Világos.
2: Az én elgondolásomat.
1: Nógrádi Katalin dietetikus írt ajánlást,
2: igen,
1: a könyvethez.
2: Igen. Mindegyikhez egyébként, Katika. Egy ismerem régóta.
1: De most 60 recept van benne,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Ennyi szokott lenni általában,
2: igen,
1: a könyveidben? Igen,
2: mindig
1: 60.
2: Ez valamár egy ilyen,
1: igen, bevált szám.
2: Igen, igen.
1: Na, Köles Kréker, most, hogy itt nyitottam ki. Például mi az, ami nálatok állandóan visszatér az újak közül? Van ilyen?
2: Mert
1: valaki megszerette a gyerekek közül, vagy?
2: Fél? Jaj, van. Hát a sütőtökös brownie. Az nincs benne egyébként ebbe, de az nálunk, figyelj, most ne neves ki, a kiskutyám 2 éves lesz vasárnap, és születésnapi buli lesz neki.
1: Na, hát nem nevetlek ki, nekünk is van kutya, és reggelente kávézik.
2: Na.
1: A kutyás szakemberek, akik ide jönnek, elmesélnek, nekik fogják a fejük, hogy itt jó ég, hogy mi van ott,
2: igen,
1: nálunk.
2: Igen, tehát nálunk ez olyankor úgy történik egyébként, hogy elvisszük egy nagy ilyen állatos bevásárlás, ott választhat egy dolgot, utána átmegyünk, és papikápot kap egy bizonyos helyen, és akkor onnan haza, és akkor 2-re jönnek a vendégek.
1: Jaj, mik az is van?
2: Persze!
1: Rendes buli. Okay.
2: Hát azt mondom, rendes,
1: jó,
2: buli.
1: Én azt hittem, hogy az a buli, hogy elviszitek választani.
2: Nem, mert igazából csak az első szülinapját akartam így megtartani, mert az előző 2 kutyusomnak is az volt, viszont, hogy Tomika elment, így azt mondtam, hogy minden lehetőséget megragadok, hogy akiket szeretek, azokkal
1: együtt a pillanatokat.
2: Legyünk, és így Kolbikának megint lesz szülinapi partia.
1: Na, az a neve, hogy Kolbika.
2: Kolbász.
1: Oké.
2: Okay. És ott akkor is például már meghozták a férjemék a sütőtököt, hogy sütőtökös brownie.
1: Én még nem is ettem olyat, úgyhogy. De minden sütőtökös dolgot, még a sütőtökös forrócsokit is kipróbálom. Aha. Tehát amit csak el tudsz képzelni, ez valahogy kibanad, de majd akkor küld át a receptet.
2: Jó.
1: Na, piña colada.
2: Na hát ugye az a kókusz meg az ananásznak a keveréket.
1: Jó néz ki.
2: Mint a koktél.
1: Ez a süti, ugye, igen, ha már sütikről beszélünk, igen, a könyv, igen, kapcsán. De finom is?
2: Nagyon. És az ott vannak ugye az országtorták. Na,
1: na, arról mesélj már az országtortákról, ez egy jó téma.
2: Igen, az országtorták... Én arra törekedtem, tehát ha most valaki megnézi a fényképet, nem azt fogja látni, hogy ez egy kerek torta, meg agyomon cicomázva. Ami nekem szempont volt, hogy az ízvilág az megmaradjon,
1: igen,
2: de úgy elkészítve, hogy azt egy kezdő is meg tudja csinálni.
1: Én most odaadom neked, keresd már kiben, vagy mutasd már, kérlek, az országtól. Tehát ez hány országtortát jelent?
2: 10 országtort.
1: 10 évre visszamenőleg?
2: Nem, össze-vissza. Aha. Tehát amik eddig voltak, azokból válogattam. Uh-huh. 10 darabot ki. Egyébként mindjárt.
1: Az a baj, hogy most azért...
2: Nézd meg, Szabolcsi almás mágtorta. Tehát ez például egy ilyen, mint a piskót, a tekercs, olyan jellegűen csináltam meg, de a töltelék hozza azt az ízt, ami az eredetibe, a piskóta, ami az eredetibe, meg a bevonat, ami az eredetibe.
1: Uh-huh.
2: Csak más köntös csináltam, világos. Vagy a gesztenye, a kicsi gesztenye. Hol van? A kicsi gesztenye. Látod, mint ilyen kis muffin formában, igen, a sütés nélkül.
1: Óriási.
2: Tehát itt az volt a lényeg, hogy tényleg ez...
1: Igen. Okay. Még akár én is.
2: De úgy igen. Okay. Igen, pontosan.
1: Aki nem vagyok egyébként annyira otthon, igen, a konyhában. Na, az ország tortáiról most azért vagyok gondban, mert valameddig követtem. Őrség zöld aranya van ilyen?
2: Olyan is van, igen.
1: És ott benne van?
2: Nincs.
1: Az nehéz egyébként?
2: Nekem ezek voltak ízvilágilag.
1: Értem, oké. Mert hogy ott az évente van, mert nem vagyok benne,
2: igen, és akkor
1: jártas, ezért segíts a témában.
2: Van cukormentes is, meg van a normál.
1: Ja, mind a kettő van?
2: Igen.
1: Mindig, igen.
2: Aha.
1: Jó, én néha kóstolgattam, néha nem, néha értem, hogy miért lett ez az első, néha uh-huh. nem. Hogy vagy te ezzel?
2: Én úgy, hogy cukrászdába egyébként soha nem kóstoltam országtortát. A somlói revolúció viszont már nálam egyszer elkészült otthon.
1: Aha.
2: Már én imádom a somlóit. Az a könyvben is benne van, egy kicsit módosítottam rajta, finomítottam rajta. A gesztenyés is például azért került bele, mert én imádom a gesztenyét, tehát olyan kedvencek is kerültek ebbe bele. Mert azért sok országtorta van már, és nehéz volt válogatni, és
1: igen,
2: próbáltam,
1: pont ezt akartam.
2: Mákos is, csokis is, gesztenyés is, gyümölcsös is.
1: Jó, sok szempontot figyelme lettél.
2: Igen.
1: A gyerekek most mennyit segítettek neked? Mert arról már utóbbi években beszéltünk többször, hogy ők is belettek vonva.
2: Abszolút. Sőt, most még többet segítenek. Még többet vagyunk együtt, mert és a férjem is. Bárhol megyek, el akarsz jönni? Megyek, persze.
1: Na.
2: Tehát, hogy...
1: Tehát többször tart veled, mint korábban?
2: Igen.
1: Mert emlékszem, egyszer itt is voltatok szerintem.
2: Na, ő nem volt.
1: Már nem a mikrofon előtt, de elkísért egyszer.
2: Nem.
1: Biztos?
2: Nem. Biztos.
1: Akkor bocs, akkor nem is ismerem?
2: Nem.
1: Na jó. Lesz.
2: Ide nem kísért. Ő amúgy most dolgozik. De tehát így bevásárlás, vagy csak akár valamit megnézni, és jön. Azt tudni kell, hogy neki 2024-ben halt meg az édesanyja, 2025-ben az édesapja.
1: Ugye egymás után.
2: Tehát aztán jött Tomika, ugye a testvérem, uh-huh. és most pár hónapja egyébként meg a nagybátyja halt meg.
1: Hú, őrület. Reméljük, hát hogy ez a vége is ennek a rossz
2: így kijutott szériának. Most ebből.
1: De egymásba kapaszkodva?
2: Igen.
1: Élitek túl ezt az időszakot?
2: Igen.
1: Hát az a lényeg, hogy ott vannak neked, igen, meg. Vagy vagytok egymásnak.
2: Igen.
1: De azt láttam eddig is, hogy szinte egy emberként támogatják, amit te csinálsz.
2: Igen. Meg ugye? Egyébként az életképek fotózásánál ott van ő is.
1: Na, akkor láthatja ő.
2: A gyerekeket.
1: Kedves közönség
2: is. Fotózzuk.
1: Mennyire nehéz a blogger élet? Mindig kitalálni új tartalmakat. Bírod még, meg szereted?
2: Bírom, szeretem. Vannak nehezebb napok, tehát amikor én sem vagyok úgy lelkileg, mert ugye ezek az elmúlt dolgok mondjuk éppen aznap nem úgy keltem föl, és úgy jobban rajtam vannak, de terelem a figyelmemet. Tehát uh-huh. itt nagyon fontos az, hogy ne arra gondoljunk, hogy mit történt, uh-huh. hanem arra, hogy mondjuk ő onnan velünk van egész nap. Uh-huh.
1: És segít.
2: És segít.
1: És segít. Vagy hát a lélekben ott van ez a lényeg. De valahogy a szülőket is tudtad így kezelni? Hogy őket még nem feltétlenül.
2: Aput nem. Annál nagyon gyerek voltam, tehát ott az később problémát is okozott. Anyunál meg 3 napig, hát fogalmazok úgy, hogy nagyon gatya voltam, de nagyon gatya. És akkor 4. nap felálltam, nekem menni kell. Dolgozni kell, csinálni kell. És akkor ott is mentem, és csináltam.
1: Megterelted a...
2: Igen.
1: A figyelmet.
2: És csendbe gyászolok magamba.
1: Most is ez történik?
2: Most annyi...
1: Vagy ez, ahogy itt van a könyvben, kvázi, mint egy utolsó privát fejezet, ebben ez is egy segítség?
2: Igen.
1: Tehát az írás az terápia is lehet?
2: Igen, abszolút.
1: A nehéz időkben, úgyhogy a hallgatóknak is ajánljuk, de előtte olvassák el mindenképp.
2: Igen, egyébként már annyiszor gondolkoztam, hogy tényleg az én életemből már könyvet lehetne írni.
1: Hát már itt a 10. De nem értem az életrajzot.
2: Igen, okay. Igen. Tehát,
1: de azt miért nem írod meg?
2: Nem tudom.
1: Nem tudsz hozzákezdeni?
2: Nem tudok hozzákezdeni.
1: Ez pont az érintettség okán.
2: Igen, nem tudok. Tehát lehet, hogyha lenne egy olyan személy, aki megírja az én történetemet, vagy hogy mondjam, úgyhogy velem beszél, és akkor nem tudom. Lehet, hogy aztán 2 év múlva azt mondom, hogy na, csapjunk bele.
1: Erre szerintem megérik az ember.
2: Meg, igen.
1: Mert itt egy olyan alkotó, amilyen te vagy, már tényleg 10 könyvvel kijött, hát szerintem érezni fogod, hogy mikor kell elkezdeni leülni és megírni mindent a gyerekkor érzésektől egészen a mostanig. De azért örülök végül is, hogy beszélsz erről, mert tulajdonképpen azért példát mutatsz ezzel. Tehát ezzel is adsz egyfajta kapaszkodót, hát hiszen azért az emberek tele vannak tragédiákkal, valószínűleg a követőid is.
2: Biztos, hogy van, és szerintem sokan nem gondolták volna ezt, hogy én miken mentem keresztül. Mert mindig csak azt látják, hogy én mosolygok, bohóckodok, vicceskedek, mert ez is egy menekülés.
1: A vicceskedés?
2: Igen.
1: Jó, de az sok mindenen átsegít.
2: Pontosan, azért.
1: Tehát ez nem egy ördögtől való dolog.
2: Igen.
1: Addig jó, amíg tudsz.
2: Igen.
1: Egyébként. Na jó, én nagyon sok erőt kívánok neked. Köszönöm. Ehhez. Mennyire látod most előre az életedet? Tehát lesznek közönség találkozók? Hogy szokott ez lenni?
2: Én nagyon szeretnék egy ilyen nyári piknikszerűt.
1: Aha. Ez ott, ahol laktok?
2: Hát egy olyan, akár a Margit szigeten.
1: Ott volt már egyébként?
2: Nem.
1: Na, akkor ez egy jó ötlet.
2: Szóval vannak ötleteim, csak az elmúlt 2 év sajnos olyan volt, hogy
1: volt mindig, mivel foglalkozni.
2: Igen. És így... Na, ja.
1: Értem, de ezt leszámítva szeretsz találkozni a követőiddel, az olvasóiddal?
2: Én szeretek.
1: Egy élmény.
2: Abszolút szeretek. Nem is olyan rég volt a Sernek egy rendezvénye, és ott is jelen voltam.
1: Aha.
2: Nagyon írtó cukik voltak, és azt tudni kell, hogy nekik volt annó évekkel ezelőtt, azt hiszem, hát talán 9, egy rendezvényük, ahova vittem a Tomit is. Mert az Andrássy úton volt ilyen hamburgerezés, és a Ser is kiment a kis food truckkal, és akkor a Tomi volt, mint szakács, én meg ugye, mint a blogger. És azért, tehát mikor jött ez a felkérés, azonnal mondtam rá, erre igent.
1: Na, de akkor is vannak nagyon jó találkozások, meg élményteli találkozások, tehát és azt gondold el, hogy azoknak milyen élmény ez, akik téged követnek, szeretnek.
2: Igen.
1: Hogy élőben találkozhatnak veled.
2: Egyébként, ha csak telefonon, ugye, mikor mondjuk tőlem vesznek, vagy rendelnek könyvet, és valami miatt felhívom, és tényleg te vagy? Ja, olyan cukik, de olyan, és meglepődik, hogy én hívom föl, és kérdezem meg. Nagyon aranyos.
1: És hát miért ne lehetne?
2: Pontosan.
1: Tehát nem esik le a gyűrű az ujjadról.
2: Nem, és akkor van, hogy már jönnek a gyerekek, de kivel beszélsz még mindig, mert mondjuk már 20 percet csacsogok.
1: Jó, hát na. anya azért teszi, hogy hosszú távon is működjön a blog. Én nem is szeretem igazából ezt a blogger szót, mert azért te sokkal több vagy annál. Tehát azért a bloggereknek általában nincs 10 könyvük, ott készülnek. De hát, de valószínűleg hozzátartozik az egész, tehát bloggerség nélkül lehet, hogy ez sem lenne.
2: Igen. Szokták kérdezni, hogy mi vitt arra, hogy ezt az egészet elkezdtem, és mindig mondom, hogy én csak csoportokba kezdtem megosztani a receptet, aztán mondták, hogy legyen egy Facebook oldalam, hát jó, legyen, megcsináltam, de én akkor, ha nekem azt mondják, hogy X könyv, meg ott vagyok jelen, én biztos, hogy akkor teliben neveltem.
1: Ha nem hiszem.
2: Gyerekek, nem.
1: Na, és látod, már itt vagyunk a tizedikkel. Hát kedves hallgatóink, szívből ajánlom Kis Mona konyhája sorozatának vadonatúj könyvét. Ez most már ott van mindenhol?
2: Szerintem most már mindenhol.
1: Jó, a második mentes sütikönyvet, de az oldaladon külön is megrendelhetik.
2: Igen.
1: Mondja el minden elérhetőséget, most ez a lélektani pont van.
2: Van a Facebook, ugye a Mona élet az ételallergiával, és akkor TikTok, Instagram, YouTube is van.
1: Mindenhol megtalálnak.
2: Mindenhol.
1: Oké. Kis Monát keressék. Országtorták, rizslapos receptek, új és süti különlegességek, 60 glutén, tej, tojás, cukor, szója, élesztő és kész liszkeverékmentes vegán
2: és recept. És cukorbetegeknek és érbetegeknek is jó.
1: De jó. Na, szóval ez egy nagyon fontos, praktikus könyv oda-otthonra. Éljenek vele is, keressék. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A bizalmadat meg még inkább.
2: Én köszönöm.
1: Fel a fejjel, meg hát sok ilyen, még sok ilyen, nem ezzel a háttérrel persze, meg nem ilyen történetekkel, de azt gondolom, hogy sok rossz után most már tényleg jön a jó. Tehát most már csak a legjobbakat kívánom.
2: Köszönöm.
1: Neked, nektek csak a családnak, meg a gyerekeknek, a férjednek. Ez az enyém a könyv.
2: Igen, az a tiéd.
1: Én ezt viszem is haza, kedves hallgatóink. Monától elköszönök, de önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még mi is fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kis Monának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Közösen fejleszteti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. Hamarosan kezdődik a Liszt ünnep kulturális fesztivál Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Közösen fejlesztheti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőket, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítik a kikötők működését, és egy 50-50%-os állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelheti a kapcsolódó ügyeket. Vitézy szerint jelenleg a meder használat az állami, a parthasználat pedig a fővárosi. A rövidtávú kikötői szerződések pedig nem ösztönzik a hosszabb távú fejlesztéseket. Az elképzelés szerint a hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük megújítására, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítanák. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételek közvetlenül hozzájáruljanak a budapesti Dunapartok rendezéséhez és további fejlesztéséhez. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. A német gyártmányú 2,7 cm-es páncéltörőlőszert szombaton kora este járókelők vették észre a Dunaparton, mintegy 100 méterre a hídtól. A környéket 100 méteres körben lezárták, és egy közelben állomásozó hajó utasait is ki kellett menekíteni. A helyszínre érkező tűzszerészek hatástalanították a robbanószert, majd a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A korlátozásokat ezt követően feloldották. Ismét ingyenes lakossági sportfoglalkozásokat szerveznek Ferencvárosban. A programok között asztali tenisz, torna, zumba és tai chi is szerepel több helyszínen. Asztali teniszezni hétfőn, csütörtökön és pénteken lehet, a tornát kedden és szerdán tartják. A zumba keddenként, a tai chi pedig hétfőnként várja a résztvevőket. A foglalkozásoknak többek között a József Attila lakótelepi közösségi ház, a Ferencvárosi Művelődési Központ és a Lenhosék utca 24-28 ad otthont. A sportprogramok május 28-áig tartanak, az ünnepnapokon, valamint december 21-e és január 3-a között szünetelnek. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban például Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 8-a és 22-e között rendezik meg a 6. Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivált Budapesten. A klasszikus zenei koncertek mellett jazz, tánc, irodalmi, képzőművészeti és könnyű zenei programok is várják a közönséget. A fesztivál egyik kiemelt eseménye Liszt Krisztus című oratóriuma lesz a zeneszerző születésnapján, a Pannon Filharmonikusok és Keselyák Gergely közreműködésével. A fesztiválhoz kapcsolódik az Őszi Margó, az Art Market Budapest, valamint a Ludwig Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több kiállítása is. Az eseménysorozat október 8-án elektronikus zenei programmal kezdődik a Magyar Zeneházában. Kellemes, napos, kora őszi idővel indul a hét. Ma sok napsütésre, fátyolfelhőkre és száraz időre számíthatunk. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Változás a hét közepén jön, csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 20 fokig csökken.
3: Köszi, Bori! Jó reggelt, nézzük szépen a közlekedési információkat. Először is a gyorsforgalmi utakat illetően az M3-ason Vásárosnemény felé Mezőcsát térségében egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. Ez már vétel körzetünkön kívül van, de mint hogy irányban stimmel, ha valaki nem Budapestről indul, tegye ezt meg időben. Az M0-as autóút és az M3-as csomópontjában az M0-as M1-es felé vezető oldaláról az M3 Vásárosnemény felé tartó kollektor ágán egy személygépjármű keresztbe fordult, és jelenleg konkrétan elzárja az utat. A műszaki mentés idejére így ez a lehajtó nem használható, tehát még egyszer M0-as M3-as csomópontja az M0-as M1-es felé vezető oldaláról van szó. Ami Budapestet illeti, a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és Rákospalota-Újpest vasút állomások között pótlóbusz közlekedik, meghibásodott ugyanis egy jármű. Egyelőre ennyi, ha van még infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra, hadd figyelmeztessük a többieket. Köszönöm és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Próbáljuk megoldani, hogy mindenkinek jó legyen.
4: Üdvözlet,
3: jó reggelt!
4: A fejhallgatónk! Jó reggelt! Az enyém is, Babetti is, igen.
5: Egyébként jó reggelt, az se segít rajta, hogy mi is üvöltünk szerintem.
3: Dadi. Nem akartam mondani, hogy így
4: tessék
3: kezdődik,
4: ugye? Tessék felébredni, ne csak viccelődöm, mindenkinek szép reggelt.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz 3 perc múlva. Csodás szép hétfőnk van, egy csodás szép hétvége után. Remélem,
2: egy csodás szép nővel.
3: Még egy csodás szép nővel.
1: Kettővel.
3: És akkor aloha.
2: Aloha.
3: Aloha, baby nyuszi fülek.
2: Gyerekek, nekem olyan csodálatos hétvégén volt, hogy ezt el sem hiszitek. Anyukáinkat elvittük a nyíregyházi állatparkba, és ott azt látni...
3: És ott hagytátok?
2: Nem! És ott azt látni, hogy a jegesmedvék... Én nem tudtam, hogy ott ilyen a jégvilág. Alulról látod őket, hogy labdázik a két kis bocs, ugye, akik az egész világot meghódították, hát azt imádtam. De hát előtte a péntek, hogy a macskafogó 40. születésnapján ott lehettünk, és hát találkozhattam az alkotóval, azért nekem ez óriási dolog volt. Úgyhogy nagyon
1: Én nem szeretek a nyíregyházi állatparkba menni.
3: Miért? Mert gyönyörű hely.
1: Mert ott mindig rájövök arra, hogy olyan jó azoknak az állatoknak, és mi be vagyunk ide zárva.
2: Igen.
1: Hogy néz a jeges medve, hogy ez a szerencsétlen hülye, hogy oda be van zárva az üvegfalon kívülre.
3: Igen, és még fizetett is azért, hogy itt legyen.
1: Ja. Egyébként nem viccet félre, nagyon szeretem a nyíregyházi állatparkot is, és általában a természetet, és erre most a hétvégén megint rájöttem, mert végre kertészkedtem a levenduláimat, amik 4 éve nem voltak cirka visszavágva, mondtam reggel Babettnek, hogy most figyelj, de hogy ilyen méteres hosszúságban elfolyt.
2: És milyen jó illata lehet.

0: Esek itt. Hát igazából volt egy, én nagyon szeretem a középiskolásokat, meg nagyon szeretem a gyerkőcöket, és minden, ami ilyen kicsit ilyen edukatív jellegű dolog, abban én benne vagyok. És képzeljétek el, hogy csináltak egy Krimit Tud nevű bűnmegelőzési versenyt középiskolásoknak, hogy a különböző ilyen helyzeteket, amikkel találkoznak, azokat hogyan kell kezelni, hogyan dolgozzák fel. És ez a Beugró című műsorra volt, a hasonló zsánerű dolog volt.
1: Te voltál a hisztis liba, akit le kellett csendesíteni este 11-kor a gangon, a gangos házban.
0: Szerinted mi voltam?
2: Szerintem, várjál, egy késes gyilkos.
0: Tök egyszerű, én a zsűri voltam, de nagyon sok voltam.
1: Bocsáss meg, most föltenném, nincs itt a harmadikunk, aki felszökténk. De miért? Mihez értesz te, hogy te zsűri? Értesz a bűnüldözéshez, vagy mi volt át a zsűri?
2: Mondjuk színésznő is esetleg azt, hogy játszottak a fiatalok, azt talán meg tudják élni.
0: Köszönöm, Petra, hogy megvédesz. Igazából arról van szó, hogy hát ezek ilyen szituációs játékok, és nyilván ne csak rendőr üljön a zsűriben, ezért hívtak más területről is emberkéket.
2: Jó sorozatgyilkos simán kinéznék belőled, mert most ugye az új szörnyetegekben végre egy női sorozatgyilkos van, mert hogy mindig férfiak szoktak lenni, és ezt simán el tudtam volna képzelni, hogy ezt jól játszod.
0: Figyelj, én...
2: Mert hogy túl cuki vagy ahhoz, és kell egy ilyen durva karakter, tudod?
0: Én vágytam mindig valami elmebeteg szerepre. Igen, mert hogy amúgy nem vagyok az, és ezt így nagyon szeretném kiélni egyszer. Tehát, hogy én biztos, hogy nagyon... Tehát, hogy...
2: Angelina Jolie ezért kérte a demónát annak idején. Tehát ő azt mondta, hogy annyira várta, hogy demóna lehess, hogy végre gonosz, de közben demóna nem is gonosz. Az
0: szóval jó volt ez a Krimit Tud, és aztán még van még idő, mert szeretnék panaszkodni.
1: Figyelj, még 3 óra 44 percünk.
0: Szeretnék panaszkodni, ugyanis kézzétek el, hogy tegnap anyukám visszament Los Angelesbe, mert hogy ő ott él 17 éve, ezt úgy időnként elmondom, zöld kártyalóton nyert, tehát hogy igazából hogy véletlenül került ki, hogy a szerencsének köszönhetően, és általában egy kicsit van 1-2 kiló plusz túlsúlynak hívják ugye ezt a reptéren, de hát most ha papadossal mész, hogy nyilván problémát okoz, de hát ugye ő nem papadossal ment, hanem egy német légitársasággal, és ezért a 2 kiló plusz szér, amikor vettük át a repét, meg csekkoltunk be neki, hát valaki ezt elnézi, valaki úgy van, tehát hogy attól függ, hogy éppen kihez kerülsz. Na, a tegnapi hölgy nem nézte el, nem volt bunkó velünk, de hogy így nem semmilyen nem volt. Képzétek el, nagyon nagy összeget fizettünk 2 kiló túlsúlyért.
1: Miért nem tettek ki valamit?
0: Hát mert így is egy csomó mindent ott hagyott nálunk a nyúl, tehát hogy még így is van. Képzétek el, 56 ezer forintot fizettem 2 kiló túlsúlyért. Nem tudom, ti voltatok-e már így, és figyelj, időnként azt érzem, de ez főleg a fapados légitársaságoknál van, hogy amikor én megyek, én mindig priority-t kérek, hogy engem a kis bőrön miatt senki ne csesztessen, tehát ne legyen probléma semmi, és néha úgy érzem, mint hogy ott állnának ilyen csodaszép ilyen kápók, tudod, de ilyen álomszép fiatal nő, ők,
2: sminki, aki gyönyörű sminki.
0: Gyönyörűs minden, aki nézi a
1: bőrön. Demónák,
0: igen. Ott vannak aki a demónák. Aki nézi a bőröndödet, ilyen szúros szemmel, majd amikor kiszúrja, hogy ez 0,5 cm-rel nagyobb, mint a
1: mentok,
0: akkor már hozza a terminált, és kélyes mosolyjal fizetteti ki veled azt az összeget.
2: Hát mi most Krétáról jártunk így.
1: Na. Milánóban vagy hol volt olyan balé, hogy kiderült, hogy ott kapnak utána egyébként jutalékot? Vagy biztos, nem hogy tudom, kapnak.
0: Ezt tuti, szerettem volna megkérdezni, hogy valakinek van róla információ, hogy ezért jutalékot kapnak-e, akkor azt mondja meg, mert legutóbb egy nő, amikor megbüntetett, annyira boldog volt, aha, hogy velem most kifizetted, hát nem tudom, 20 ezer forintot, hogy láttam rajta, hogy ő aznapra megvan. Tehát, hogy eltöltötte a boldogság, itt van, ezt most megfogtam, és te most
2: megvan a penzum.
1: De ezért mentél te a készeléti rendőrségre?
2: Látod? Azaz, igen. Mégis csak egy ilyen bűn.
0: Igazából nem, az az igazság, hogy nem, az az igazság, hogy egy titkos kiképzésen veszek részt. Csak
2: de menő.
0: Na, és még
1: mi volt Krétán?
2: Lesz Lara Croft is egyébként, azt is el tudom képzelni.
0: De veled együtt.
2: Jó! Hát az, hogy kifelé menet tök jó fejek voltak itt a magyarok, elnézték nekünk a plusz 2 kilót, hazafelé pedig fizetnünk kellett. Azt hiszem, hogy 26 ezer forintnak megfelelő összeget, és a csodaszép görög nő ugyanígy pecsételte rá a férjemnek. Nagyon morcos gyorsan, nagyon kifizettük, és mondta, hogy jó, akkor viszlát.
1: De én egyszer Dél-Amerikában ott hagytam egy nagyméretű...
0: Dél-Amerikában.
1: Egy gyönyörű nagy Lexi, ahol ráadásul a transatlanti járat miatt eleve magasabb volt a megengedett csomagméret, és valahogy az volt a gond, hogy két bőröndöm volt, és hogy az összsúlya egyébként messze nem haladta meg, de az egyik nehezebb volt, de mindegy, most hosszú a sztori, nem lehetett átlogisztikázni, mert már más

0: Az már elment a futószalagon, tehát nem volt hova áttenni.
1: Két bőröndel mentél, azaz bizniszen utaztál, ami azt jelenti, hogy 2x32 kiló.
0: És egy lexikont és két csomag csokoládét kellett ott hagynom, amit utánam hozta egy hónappal később, mert annyira az volt, hogy ne, ott nem 50, ott valami 100-200 ezer forintnak megfelelő összeget akartak volna fizetetni. És egyébként csak, hogy a másik oldalt is értsük, vagy lássuk, én azóta vagyok ezzel kapcsolatban egy picivel megengedőbb, amit elmagyarázták, hogy te, mint utas, ebben nem gondolsz bele, de hogy a reptéri személyzet, aki ezt pakolásza napi szinten, nem tudom, 6542 csomagot pakol föl a gépre, ugye leveszi a futószagról. Igen, tehát miattok van egy felső limit, mert hogy ha te ott dolgoznál, és most nem menjünk bele, hogy hányszor dobálják meg, stb., de hogy alapvetően...
1: Akkor nem. Várjál, ha én kifizetem a 2 kilóért az 56 000 forintot, akkor
0: egy jó
1: az ember, akinek a szegény derekát kíméljük, mert kíméljük, én benne vagyok, az megkapja akkor az én pénzemet?
2: Gyógytornára hát beutalják kérdés. Abból szerintem.
0: Ez egy jó kérdés, nem tudok rá válaszolni.
1: Vagy pénzért lehetsz paraszt a dolgozóddal?
0: Hát...
1: Érted, amit mondok?
2: Ez nem jó okfejtés. Van olyan, azt tudom, amire rárakják, hogy ez nehéz csomag, az oké, de és akkor utána azt kikapja
0: akkor
2: ezt a
0: pénzt. Ketten fogják, mit tudom én, akkor
1: mondok
0: ezt ketten
1: egy még
0: fogják.
1: Jobbat.
0: Szerintem igen? Egyébként, bocsánat, mondja, csak hangosan gondolkodom, nem biztos, na, hogy csináljuk, nem biztos, hogy így van. Tehát az is lehet, hogy mit alapból lehet 20 nem tudom hány kiló,
1: 23,
0: és akkor
1: mondjuk.
0: Benne van nekik a, nem tudom, a munkaszerzésben, hogy napi x darab túlsúlyos, az belefér. Csak hogy ne erre appelláljon minden utas, ezért büntetnek, ugye sokszor a büntetésnek, hát a fapadosoknál nem, de azért sokszor az élet más területén a büntetés célja valójában az, hogy visszatartson téged. Tehát nem az a cél, hogy pénzt kasszírozzanak be, sokszor, most próbálok jó fejlenni, hanem inkább az, hogy visszatartsák a tömegeket. Uh-huh. Attól itt is szerintem ez van, azért nagy részt én próbálok úgy pakolni, hogy ne legyen több.
1: Hát mindenki próbál. Bennem még, hogy így tök szívesen mondtam volna, hogy anyu, amúgy értem 2 kiló plusz, amúgy anyukám 60 kiló vasárgyal fog mellette ülni egy 120 kilós ember, szóval hát szerintem...
0: De őt nem pakolja a reptéri munkás, tudom.
2: Na figyelj, ebben ne is menjünk bele, mert ez engem felháborít. Tehát, hogyha valaki mondjuk túlsúlyos a testével, ő utazhat azzal, míg te, aki mondjuk 56 vagy 60 kiló vagy, te nem utazhatsz 53. azzal, meg a bőröndöd. De bocsánat, én 65, én ebből tudom csak kiindulni, hogy érted? Hát,
0: szerintetek többet kéne fizetnie annak, aki jelentősen nagyobb, és a repülőgépen
2: hát
0: mondjuk úgy fog
2: ülést? Felháborodás volt Amerikában, amikor kérték, hogy két ülésjegyet vegyenek meg, és azt mondták, hogy ez diszkrimináció.
1: Nem diszkrimináció, két helyet foglal el. Hát tehát, igen, hogy így, és ezzel nincsen semmi probléma.
2: Tehát te nem tudsz mellé beülni, tehát aki ilyen extrém túlsúlya rendelkezik, ott te nem tudsz mellé beülni.
0: Tehát fizessen többet?
2: Hát az lenne az evidens, nem? Mint hogyha te túlsúlyt fizetsz a bőröndödre.
1: Én 2 kilóért fizettem 56 ezer forintot.
0: Sose néztem meg, a ruháknál hogy van, hogy az XLS az nem ugyanannyiba kerül, mint az SS méret a pólóból.
1: Pedig több anyag van benne.
0: Pedig, ugye? Mennyivel több?
2: Ugyanannyiba kerül, hát de igazad van.
1: Mert te fizeted ki. És légy boldog, hogy az XSS-t felvetted. Még egy gyors sztori, utaztunk egyszer családdal, fapadossal szintén. András nem tudott eljönni, a férjem András, mert hogy vakbéllel hirtelen megoperálták, már a jegyünk megvolt, minden megvolt, ott is priority-t kértem, és András nevén volt, tehát kifelé megkérdezték, hogy miért nincs itt András, mondom, operálták, nem engedte el az orvos, oké. Hazafelé viszont, mivel az ő repjegyén volt a bőrönd, kifizettették hazafelé a bőröndöt, mert ezt nem látják. Tehát ez volt hihetetlen. Egy plusz repjegyünk volt.
0: Igen.
1: És még kifizettett.
2: És hány emberre
0: a logikát nem tudom, mert már én is próbáltam kideríteni, hogy miért van, és ez nem minden légitárs. Jellemzően a régi nagyoknál van ez, hogyha ha kifelé nem utazik el valaki, akkor úgy veszik, hogy nem jelent meg az utazásnál, és sztornozzák a visszafelé szóló jegyet. Múltkor tesómék valóban végül nem mentek ki fapadossal, hanem odafele busszal vagy vonattal mentek, és szóltam nekik, hogy kérdezzenek utána, hogy az lenne, hogy visszafelé meg nem tudnak jönni. És például az egyik diszkont légitársaságnál simán nem volt ebből gond. Tehát amikor oda mentek, nem tudom, Milánóba, vagy hol a reptére, hiába nem utaztak ki, attól még visszafelé ugyanúgy érvényes volt a jegyük. Nem tudom, hogy ez mind múlik. Szerintem azon, hogy azért alapvetően a fapadosoknál tulajdonképpen két külön jegyet veszel, még hogyha a retúr jegyet vásárolsz akkor is. A régieknél meg még valahogy másképp, ők beleragadtak a 20 évvel ezelőtti rendszerbe, de passz.
2: Jó, ha valaki esetleg csomagokat pakolgat, az is írjon neki.
1: És mondja el, hogy kap-e plusz pénzt azért, hogy én most a tegnapi 56 ezer forintomból érdekel, hogy mennyit kapott ő.
2: Igen.
1: A 2 kilóért.
2: Mert ha kapja, akkor
1: rendben van. Igen. Akkor vigyed. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Valami van a levegőben.
4: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
5: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
11: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed. Ritmusod. További információ metrodom.hu.
12: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében? Búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál? Bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország. Az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom. Minden itt kezdődött.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
15: A reklám után.
16: Van egy jó hírem mindazok számára, akik nagyon szeretnék még kievezni a napsütést, mert ma még megtehetik. Most jelen pillanatban még csak 8 fokos a reggelünk, de délutára 24 fokot ígérhetek, holnap és holnap után még kitart a 24-25 fok, aztán csütörtöktől már egy kis záporzivatar lesz, illetve péntektől már csak 12 fok.
17: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti Utazási Iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
18: Az M3-ason Budapest felé Bag térségében az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki 2-3 km hosszúságban. Az M0-as és az M3-as csomópontjában az M0-as M1-es autópálya felé vezető oldaláról az M3-as Vásárosnamény felé tartó kollektor ágán egy személygépjármű keresztbe fordult. Eltorlaszolja jelenleg az utat, tart a műszaki mentés. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Vízmű lakótelep közelében történt baleset. A 14-es villamos helyett pedig Káposztás-Megyer, Megyeri út és Rákospalota-Újpest vasútállomás között pótlóbusz közlekedik egy meghibásodott jármű miatt. Apropó sínek, vonatok, mi újság a MÁV-nál? Már is mondja nekünk a MÁV Inform ügyeletese. Itt van velünk a vonalban, Jan Csurák Bence, jó reggelt!
19: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatközlekedés. Befejeződött a múlt héten Rákos állomáson kisiklott tehervonat darúzása, így mától ismét az eredeti menetrendjük szerint közlekednek a vonatok a 60-i és az új 100-i fővonalon. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Jó utazást kívánok!
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Folytatódik a Sláger reggel. A Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. 3:47 lesz, 2 perc múlva. Kérd, és megadatik.
1: Igen, egy kedves hallgatónk azt írja Babett neked. Igen. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Babettnek üzenem, hogy sajnos mi is így kezdtük a nyaralást idén. A lányom hátizsákja 2 centiméterrel volt nagyobb. Mellettünk egy ugyanolyannal besétáltak. Jobban jártunk volna, ha szétpakoljuk a miénkbe, és ott hagyjuk üresen. Jól megrövidítettek minket is.
2: Na látod, ez az, hogy más meg besétál. Szerintem ott áldogálnak ezek a hölgyek, akik, mint mondtam, álomszép volt, aki legutóbb megbüntetett, nem a tegnapi, hanem aki ott...
0: Olyanok tudnék, mert mindig az álomszép hölgyekkel van a legtöbb baj, de ezt hagyjuk.
2: Ugye? Igen. És figyelj, amikor látod rajta, eskü, biztos, hogy jutalékot kap, és ahogy elindul feléd mosolyogva, vagy kélyes mosolyog, hogy akkor ezt most elviszem lemérni, vidd el lemérni.
0: Én láttam már olyat repülőt, én végignéztem élőben, amikor a fickót ez a de befér, síkideg volt a csávó, még engem is felülmúlt, mert én szoktam így hirtelen kiborulni, és belepréselte.
1: Bele?
0: Igen, az egyik ilyen Discord légitársaságnak, tudod, a kis fém keretébe.
2: Nem, nekem nem engedte.
0: Figyelj, ugrált rajta gyakorlatilag, de belefért. Nehéz volt utána kiszedni, és szerintem így lepotyogtak le róla, tudod, a cipzár leszakadt, meg a füle, meg a nem tudom.
2: De ugyanaz a bőrönt hazafelé, bocsáss csávó, meg, nem volt probléma.
1: Igen.
0: Ja, hát örülj neki.
1: Igen.
0: És kicibálta a csávót, mondom, így leszakadt a cipzára, így kihúzta, és tudod, ilyen csöpögött az izzadság, a haja az olyan volt, mint a Einsteinnek, és mondta, hogy mondtam, hogy belefér. És akkor nem szóltak hozzá, mondták, jó, hát persze,
1: látták, hogy probléma
0: látták,
1: lesz.
0: Hogy jobb lesz, hogyha a béké adják.
2: Egyébként ilyen szitúban mit csináltok? Mert mondom, nekem a nő, mondom, elvette a bőröndöt, kélyesen mosolyogva visszahozta, hogy akkor ezt nem tudom, 20-valahány ezer forint lesz. De tényleg láttad, hogy boldog attól, hogy megbüntet. És nem tudom, én utána te mit csinálsz? Mert én nem szólok be, meg nem tudom, szerintem, ha szemmel ölni lehetne, nyilván már akkor meghalt volna 10 másodpercen belül.
0: De láttam hogy még, hogy csokit akartak elvenni, most vagy túlsúly miatt, vagy azért, mert ugye mit nem lehetett fölvinni, mert a folyadék miatt abban is nem tudom, ami zselé volt, vagy akár. El akarták venni, és akkor a fickó föltépte, és kélyesen elkezdte falatozgatni.
1: Jó
0: és
1: tette.
0: Hogy nem lesz a tiéd.
1: Tényleg, na, ezek vajon hova kerülnek, ezek az elkobzott csokik,
0: hát
1: ollók,
0: meg
1: nem
0: meg.
1: Tudom, igen, persze, meg semmisítik.
0: Hát, hogy megveszed a jó fogáson az itt én körömollót.
2: Tegnap ugye elvittem, aki nem csatlakozott még reggel hozzánk, anyut a reptére, 2 kiló plusz súlyért fizettünk 56 ezer forintot, és most írt anyukám, hogy és elhagyták a bőröndet.
1: Szegény!
2: Oda ment egy órát át Los Angelesben a reptéren, hogy nem jön a bőröndje, majd oda ment, keresték, nem találták meg, és kérdezték, hogy oké, de akkor hol lehet? Hát ezt most ilyen pillanatban nem tudjuk. Tehát egy plusz pénzért, nem hogy a rakodó nem kapja meg a plusz pénzt, még el is hagyták a bőröndöt.
0: Hát figyelj, egyszer egy kedves barátnőm jött Párizsból Budapestre, szintén nem jött meg a csomagja, csak valami egy héttel később, azon johannesburgi címke volt, és na, át volt kötve ilyen sárga szalaggal, rá volt írva, hogy megsemmisíteni. Tehát, hogy valahogy az utolsó pillanatban kerítették elő valahonnan. Tehát nem, valahova elvitték Johannesburgba, Párizs és Budapest közül, nem tudom, hogy került Johannesburgba, ott ugye nem találták a gazdáját, meg akarták semmisíteni, és aztán Jézusom, valahogy gondolom odaért egyszer csak az info, hogy hoppá, ez Budapesten várják, de nagyon korrektek voltak, mert házhoz vitték neki. Na. Tehát nem kellett különben menni érte.
2: Egyébként hát ilyenkor házhoz viszik, ilyenkor hát az jó, a minimum, hogy nem észi még egyszer.
0: Hát az a jó, amikor mondjuk elutazol, ott történik, tehát a kifelé úton hagyják el a csomagot, és ugye ott állsz egy darab fogkefével, vagy nem tudom mi, és akkor, amikor már indulnál haza, akkor ér oda
2: igen,
0: a
2: de
0: friss
2: akkor
0: alsó neművel
2: a bőrönt. Várjál, voltak tesómék így, mentek ki anyához Los Angelesbe 2 éve karácsonykor, nem érkezett meg az ő bőröndjük, kifelé menet, nem? És akkor kaptak valami kis pénzt, hogy vehettek maguknak, vehet, hogy alsó nadrág, kis ruhanemű, fogkefe, ilyesmi, és akkor utána a számla ellenébe megkapták a pénzt. Tehát volt egy összeg, amit ebben az esetben elköldhetsz. Mondjuk érted, a karácsonyi ajándékok lemaradtak, egy csomó minden lemaradt.
0: Akartam mondani, igen, hogy azzal, hogy nem vagy kínos
2: nosztikából.
1: Igen.
0: Ja. Hát legalább anyukád megérkezett, érted?
1: Legalább bőr,
0: mennyivel
1: igen, hamar
0: a bőrön odaérő, meg nem. Sokkal rosszabb konstelláció lett volna.
3: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:50-kor és még hozzá október 5-én, ami fontos dátum, fontos nap, fontos világnap.
2: Igen, mondd.
1: A pedagógusok világnapja.
2: Isten éltesse őket.
1: 1966 óta akkor fogadták el ezt az útmutatást, hogy a pedagógusok jogairól, felelősségéről és munkakörülményéről megemlékezvén legyen nekik is egy felszentett, felkent napjuk, és ez október 5-ére esik. Az UNESCO-nak köszönhetjük ezt.
2: Nincs könnyű dolguk.
3: Hát mostanában egyre kevésbé van szerintem.
2: Ugye?
3: Tehát egyre kisebb az eszköztáruk, amivel
2: dolgozhatnak. A mi gyerekkorunkban azért, én nem tudom, olyan rend és fegyelem volt, nem?
3: Bizonyám.
2: Tehát ugye én nem tudom, hogyha valami leszidott egy tanárom otthon, nem mertem elmondani, mert megkaptam a párját annak,
3: ugyanez,
2: amit kaptam otthon.
1: Na, igen. Majd ilyeneket nem. Tegnap pont beszélgettem kedves barátommal Eszterrel telefonon, és elmeséltem, most szalagavatóra készül a gimnáziumuk, és figyelj, a harmadik sztorinál mondtam, hogy ezt ne folytasd, mert már én vagyok síkideg, hogy a kedves szülők, tehát, hogy hát figyelj, minden.
2: Mondj egyet.
1: Mit ugye kellett volna választani, lesz náluk vacsora is. Igen. A szalagavaton, amiből háromféle menüből tudsz választani.
2: Szalagavaton vacsora, háromféle menüből.
1: Ez a Covid óta van, ez egy hosszú sztori, ezt most nem mondom el, de hogy fizetni is kell érte.
2: Nyilván.
1: És akkor anyukák most hívogatják sorban, és akkor mondja, hogy de hát a gyerek nem mond semmit. És mondja, hogy a harmadiknál mondta, hogy esetleg üljön le a kedves gyermekével beszélgetni este a vacsora mellett. Ez egy kiváló program lehet, hogy megismerjék egymást. Tehát mondta, hogy már muszáj volt ezt mondani, mert hogy hát azt mondjuk,
2: gyerek életében szalagavató egyszer van, tehát ez nem egy matek dolgozat, igen, amiről éppen nem számol be, mert van éppen 42.
1: Akkor mit tudom én a ruha, hogy ugye miben fognak táncolni, és akkor fölhívta őt az úgynevezett osztályanyukat, tehát aki összefogja, hogy osztályunk. Akkor ő most nem érti, hogy most akkor a fiúknak most akkor milyen nyakkendő kell, vagy milyen nem lesz, és mondta, hogy
2: hosszú
1: talán beszéljék meg. Tehát mondta, hogy hát praktikus lenne, hogyha a csajoknak van, nem tudom, ciklámen színű ruha, akkor vagy bordó, akkor a fiúkkal legyen bordó nyakkendő.
3: De kommunikációs gond van, hogy a gyerekek, igen, nem hajlandók a szülőkkel beszélni.
1: A gyerekek nem beszélnek a szülőkkel, a szülők nem beszélnek egymással, hanem mindenért hívogatják a tehát hogy ilyenkor ugye ez benne a durva, hogy mindig a pedagógus
2: nem küldeni azt sem mondta, hogy tegnap például az e-mailbe.
1: Bocsánat, pénteken nem ment az egyik gyerek, és igen, mondta, hogy amíg az ő felelőssége, mi van a gyereke, fölhívta a kedves anyukát, mondta anyuk, hogy ja, hát a Milánka már tegnap este is rosszul volt, és azért nem ment ma iskolába. És akkor kérdezi, igen, hogy esetleg egy annyi határidős munkámban elfelejtettem e-mailt küldeni, és akkor mondja, hát a te gyereked, érted, hogy a gyerekedről írsz egy sort, hogy kedves tanárnő, vagy
2: itt
1: tegező viszonyban vannak, hogy akkor nem megy, csak hogy tudjam, hogy ne keressem az iskolában, meg nem ütött el az autó. Vagy...
2: Igen. Tudod, nekem mi a furcsa, és még gondolkozom, hogy azok a gyerkőcök, akik mondjuk most középiskolások, azok a mi korosztályunknak a gyerekei, és mi még, igen, másban nevelődtünk. Mi a tosz történt?
1: Hát ugye? Ezt nem tudom.
2: Igen.
1: Ezt nem tudom, ezt most csak arra meséltem el, hogy és akkor cserébe ugye mindig azt mondjuk, hogy mert az iskola, meg a pedagógus, tehát hogy és közben...
2: Nem az ő feladata megnevelni.
1: Hát,
2: tehát neki a feladata megtanítani dolgokra, és ezért nagyon hálásak lehetünk, hogyha olyan tanára van a gyereknek, aki tényleg felelőssége végzi a munkát, de a másik felét, vagy a nagyobbik rész, vagy ugyanazt a részt talán, nem kisebbítem.
1: Azt
2: otthon kéne megtanítani a gyereknek.
1: Hát hiszem, mire suliba kerülsz, már ugye 6 éves vagy, tehát addigra bizonyos alapfokú készségekkel illene rendelkezned, és nem elvárni a tanárt, hogy majd ő megtanítja. Nektek volt egyébként ilyen?
3: Ó, tanár, volt, több tanárom mond, is. Hogy... Igen, az egyik az anyukámnak is az osztályfőnöke is volt, és nekem is, tehát ez csodálatos.
1: Az
3: igen.
1: Hogy?
3: Violáné Csepregi Györgyi, igen, hát amikor anyát tanította, akkor még nagyon kezdő baba volt, így van, amikor engem akkor már egy idősebb tanárnő, őt imádtam, és a másik az pedig Szilárd bácsi, akiben minden lány szerelmes volt, ő földrajzot tanított nekünk, és így csüngtünk minden szaván. Szilárd bácsi nem csinált semmit, csak nagyon jól nézett ki, és jól adta elő a
2: dolgot. Szilárd bácsi úgy nézett ki, mondjuk, mint Ryan Gosling.
3: Nem, úgy nézett ki, mint George Clooney.
2: Akkor megtaphatok.
3: Szilárd bácsi nagyon jó képű volt, igen. Őt azért szerettük, mert úgy izgalmasabb volt nézni a tini lányoknak, tudod, hogy az is érdekelt, hogy a szája az is szép, és amit mond, az is érdekesebb
1: Petra,
3: volt.
1: Petra, mint az Indiana Jonesban láttuk, fölírta a szemhéjára, hogy szere... Lek.
3: Ugye? Nem, de képzeld el, hogy Csepelről mentem át busszal Pesterzsébetre, és ő is azon a buszon volt. És
1: tovább mentél, nem szálltál le ott, ahol kellett volna.
2: És
1: hova mentél hozzá?
2: Játszott el a gondolattal, ahogy sétálsz Szilárd bácsihoz az oltár felé.
3: Figyelj, ott mindenféle gondolat volt, hát tini lányok tombolnak a hormonok, hát ez igen.
2: Egyébként ez is egy jó taktika, hogy olyan tanárod van, az motivál, hogy annyira tetszik, hogy jól akarsz teljesíteni az órán. Tehát van, hogy ez is elég.
3: Mindenki megtanult, hogy hol van kohászat, tudod, hol van ércbányászat.
1: Így már értem az Olaszországban bicikliző meg robogózó papokat, akik már dizsibe járnak, meg nem tudom hova.
3: Hát,
1: hogy, hát mindent.
3: Igen.
2: Neked volt ilyen tanárod, Zoli?
1: Hát ilyen jellegű, akiben szerelmes lettem.
2: Nem,
1: nem. Na, mondjuk egyébként, akivel múltkor találkoztunk, volt angoltanárom, az
3: Ildi nagyon jól néz ki most is.
1: És, Ildi, és hogy pesget, hát na, még akkor pályakezdő volt.
3: Na tessék.
1: Igen, hát akkor igen. Volt pályakezdő. Gondold igen. El, ott ültem 17 évesen, és ott volt a 21 éves pályakezdő igen, tanárnő, aki angol. Hát figyelj, én úgy faltam a hotline-t, hogy, na. Hogy az csak nap.
2: Ez Franciaország miniszterelnökének is összeít.
1: Igen. És a másik meg, hogyha ha egy ilyen is belefér, egy komolyabb, a Németh Margit tanárnő, aki irodalom és nyelvtan tanár volt a Gimingben, és aki ott harmadik év környékén, amikor már ugye kellett fakultálni, akkor így látszott, hogy nekem ez a rádió megtévez, és hogy volt annyira korrekt és jó, hogy képzeljétek, hogy hetente valami 2-3 alkalommal az órák közti szünetben találkoztunk a könyvtárban, és mondta, hogy melyik könyveket, majd látja, hogy Soma erre fogsz menni, meg újságírás, meg stb. És akkor sajtóműfaj elméleti előadást tartott nekem a könyvtárban ilyen 10 percben, hogy akkor figyelj, ezt meg, hogy milyen könyvet nézzek meg, tehát, hogy így privátban nagyon sokat, uh-huh. És én ezért roppant mód hálás vagyok a mai napig, sajnos nem él már uh-huh. Egyébként, megúszta, hogy láss, hogy aztán
3: mire
1: jutottunk mindezzel, de hogy annyira lelkiismeretes és annyira közvetlen volt, én nagyon szerettem.
2: Szóval nagyon sokat köszönhetünk nektek,
3: nagyon,
2: tanárok.
3: Nagyon.
2: Úgy kitartás.
1: Igen.
2: Most már csak felfelé.
3: Van emlékezetes tanára, ossza meg velünk a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben köszönjük.
1: Addig is emlékezetes dalok. Gudis Máté és a mellékhatás közben itt a Sláger reggelben. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Exomania. Mi? Mondom! Exomania. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsem parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
7: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élvezőszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Oldtimer Show.
11: 100 évnél öregebb automobilok,
10: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
11: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes.
12: Október 17-én és 18-án.
10: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A gazdasági növekedés lehetőségeiről tárgyaltak a vasárnapi kormányülésen. Pert indít a Matthias Corvinus kollégium alapítója. A vezetés közbeni mobilozókra vadászik ezen a héten a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A gazdasági növekedés pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök tájékoztatása szerint az erdőberényi kihelyezett ülésen szó volt a külgazdaság fejlesztéséről, az uniós források felhasználásáról, az energiabiztonságról és az energiaforrások diverzifikációjáról, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztésekről. Nemzetközi és magyar bíróságokon keres jogorvoslatot Tombor András, a Matthias Corvinus kollégium alapítója, a tehetséggondozó intézmény megszüntetése miatt. Tombor szerint az új kormány politikai indítatásból, szakmai egyeztetés és megfelelő jogi megalapozottság nélkül alakította át a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, és számolta fel az MCC-t. Az alapító közlése szerint az intézmény mintegy 8000 diák képzését biztosította, a 485 milliárd forintos állami vagyont pedig 825 milliárdra gyarapította. Állítása szerint a szaktárca korábban még támogatta a működés folytatását, majd a határidő előtt 3 nappal elutasította az erre vonatkozó kérelmet. Tombor András visszautasította az MCC-t érő politikai vádakat, és közölte, hogy az alapvető jogok és alkotmányos normák sérelme miatt jogi úton lépnek fel. Megszűntek a korlátozások Rákos állomáson, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok, közölte a MÁV Inform. Az állomáson vasárnap befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. A Budapest 10. kerületében található Rákos vasútállomáson múlt hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy másik kocsi pedig veszélyesen megdőlt, emiatt volt szükség egy héten át korlátozásokra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. Az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységet. A fokozott ellenőrzés ma kezdődik, és egészen október 11-éig tart. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóúton indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során alakult ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is ott volt. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a vészfékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Interaktív élménytérré fejlesztik a Balassagyarmati Kerékpár Múzeumot, hogy a látogatók ne csak megismerjék, hanem ki is próbálják a kerékpározást. Az új interaktív teremben 3 sínpályán lehet majd virtuálisan kerékpározni, a látogatók pedig akár 4 kilométeres utat is letekerhetnek. Nagy képernyőn az Ipoly-völgy turisztikai látnivalóit is bemutatják, a gyerekek pedig kerékpárcsengőkkel saját dallamokat is létrehozhatnak. Pár napig még folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 8-12 fok után délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Az M3-ason Budapest felé Bag térségében a 39-es kilométernél található csomóponttól az erős forgalom miatt jelentősen lelassult a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult nagyjából 2-3 kilométer hosszan. Az M0-as autóút és az M3-as csomópontjában az M0-as M1-es felé vezető oldaláról az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán az ottani kollektor ágon keresztbe fordult egy személygépjármű, és mindig eltorlaszolja az utat, úgyhogy ez a lehajtó egyelőre nem használható. Tehát aki az M0-ason az M1-es felé megy, és fölkanyarodna a 3-asra Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc felé, ezt most itt biztosan nem tudja megtenni. Csepelen szintén baleset nehezíti a közlekedést a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a vízmű lakótelep közelében. A 11. kerületben pedig a vasúti híd felújítása miatt mától zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sorsfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a két irány forgalmát egy forgalmi sávon felváltva engedik át.
16: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Még mindig megírhatják, ha volt igazán emlékezetes tanárok, ilyen vagy olyanokból.
18: És itt van velünk Köllő Babett.
19: Sziasztok, Petra és Zoli, aloha!
15: Jó reggelt, aloha! Ezt majd egyszer mesél, mert miért van ez az aloha?
18: De hát már mondta!
19: Megköszönés és elköszönés,
18: hát mondta,
19: meg
18: hát
19: ez mennyire jó.
15: Ennyi?
18: Igen.
17: Jó. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Sláger reggel.
1: Kisebb fajta buli bontakozott ki a stúdióban, igen, köszönhetően az Army of Lovers Crucified című slágerének, de itt vagyunk újra, 4:08, múlt egy perccel.
2: Jó
1: reggelt.
2: Én csillagoznék egyet, mert ugye azt mondtam az előbb, hogy miniszterelnök, de köztársasági elnök.
1: Ja, Macron, nem akadtunk föl rajta.
2: De nem, de javítsatok kérlek szépen, hogy legyen korrekt politikailag, legyen korrekt a dolog.
3: És
1: nem vagyunk ezt hozzászok, hogy javítani kell.
2: De én ezt szeretem, és köszönöm szépen. És az jutott még eszembe, hogy Csórónak még a neve se jutott eszembe szegénynek. Tehát, hogy csak amikor ilyen képek villanak fel, hogy az ember, akit meg akar ütni a felesége, aki legalább 25 évvel idősebb, mint ő, és szerencsét, és ő igen, köztársasági elnök.
1: Hát bocsánat. Nekem akkor is eszembe, amikor nem kérem, úgy mondtam egy rendezvény, és kóstolják meg a Macront.
3: Ne!
1: És aztán, Macron!
3: És milyen szépen is ugye a tanárszerelem, mert ugye ezért jutott eszünkbe, hogy én is úgy néztem Szilárd bácsira, mint Macron, igen, ugye az ő feleségére annak, igen, idején.
2: És milyen hosszú házasság.
3: Nagyon, és szeretik egymást, tűnnek.
2: Hát kivéve, amikor az asszony megrépázza a szerencsétlet, akkor nem úgy tűnt, hogy
1: ez városi legenda, nem?
2: Hát ez... én láttam a felvételt, tehát ti nem láttátok a repülőgépben a felvételt?
1: Várj, az nem az IA-s vizé volt? Már nem, elvesztettem
2: a fonalat. Nem IA-s volt. Hát egy kicsikét ugye ilyen cica harc volt, igen.
3: Szegénynőről azt is mondták, hogy férfi, de hát egyáltalán nem tűnik úgy.
2: Nagyon szép csaj volt szerintem.
3: Nagyon szép.
2: Tehát én megértem, hogy miért szeretett bele a Macron.
1: Hát ő pont az a franciás elegancia.
3: Igen,
1: nekem a Brigitte Macron.
3: Igen, tényleg.
1: Pont az, akit úgy ilyen egy francia nő.
3: Hát nézzük már, hogy ki volt szerelmes a tanárába. Egyelőre azt még nem látom, viszont nagyon szuper tanáros sztoriaink jönnek. István azt írja, hogy Gabi néni az ő legemlékezetesebb tanára. 3 évig volt a magyar tanára, szigorú volt, ám igazságos. Az anyanyelv szeretete ma is fontos nekem. Na, ez de milyen jó. Fontos, hogy ilyeneket tanulunk. Aztán Zsuzsa üzenete, sziasztok! Általánosban az énektanárunk, Laci bácsi, mindig jó hangulat volt, zongorázott nekünk, és énekelt is. Piramis Beatles dalokat. Nem szokványos énekóráink voltak. Hát ez mennyire menő már, hogy tud énekelni is az énektanár, mert nem mindegyik tudott.
1: Általánosban volt egy Gabi nénink, és úgy nézett ki, mint a Julie Andrews, olyan volt a sérója, és egy kicsit ilyen búra frizurája volt.
3: Játszottatok?
1: És akkor a hangvilágát elővette, egy megrezegtet, hát bármit.
3: És ti voltatok a kis srácok is énekeltetek?
1: Ugyanúgy,
3: mint a muzsika hangjában?
1: Kórista fiúként.
2: Csak a muzsika hangjában. Hogy volt ott szerelem.
3: Volt ott több
2: hát,
3: tanárnémit
2: volt
3: is emleget.
2: Azért, aki nagyon volt nézegetni.
1: Nem a tanárokban voltam. Én nem a tanárok. Mindig volt az iskolán kívül, aki be lehetett szerelmesnek lenni.
3: Judit azt írja, sziasztok nekem, Kovács Mihály magyar szakos tanár. Mindig pontos volt, felkészült, egyenruha nyakkendő nélkül sosem jött az órára. A könyv és a jegyzetfüzet nélkül adta le az óráit, és ez volt ő. Isten nyugosztalja, az emléke legyen áldott. Még mondhatnám Godina Lia román szakos tanárnőt is, ő is ilyen volt, mindig rendezett, elegáns, és tudta az anyagot kívülről.
2: De
3: ez
2: jó.
3: Milyen szó, hogy megtisztelték még ezek a tanárok a diákokat.
2: Meg hogy igazából mennyi minden marad meg úgy. Nekem a középiskolában volt egy biológia tanárom, pösze volt és racsolt, és de hogy ennek köszönhetően, de nem, imádom, mert ennek köszönhetően egy csomó minden, és jó tanár volt nagyon.
1: Bemutatnád kérlek, hogy ez hogy hangzott?
2: Igen, mert hogy amikor valami újdonságot tanulsz, akkor úgy nagyon nehéz, hogy nem tudod, hogy mit jelent, igen, hogy mit akar mondani. De egy életre beégett az, hogy amikor elkezdtem mondani, hogy hát ugye a pokhajóták és az eukhajóták, és akkor tanárul, micsoda? Hát a pokhajóták meg a eukhajóták, és akkor így megtegyeztem, és akkor felírta a táblára, hogy prokarióták. És az, de hogy egy életre megjegyeztetem. Hát a pokhajóták.
3: Anna azt írja, általánosban Bicskei tanárbácsi az apámmal járt a szomszédba borozni, én meg elárultam a feleségének, 7 éves voltam.
2: Milyen bájos vagy.
3: Anna, remélem azóta ezt megbántad, nem szabad ilyet.
2: És Anna azóta a reptéren dolgozol?
1: Ja, csomag ellenőrzők.
3: Anna besúgó volt.
1: Olyan tanárok volt, akinek volt valami fura szokása, náluk volt. Én általános iskolás 3. kezdtem el franciát tanulni, és volt Krista néni.
2: Ó, milyen elegáns iskolában jártál te, aranykorállal szád.
1: Nem, ez egy ilyen, úgy hívták, hogy szakosított tantervű iskola, és Krista néni, aki egyébként tanította a bátyámat is, aki 7 évesebb, és unokatás volt, aki 10 év, és még utána még évekkel később is ott volt, nem tudom, hogy csinálja.
3: Rápír, ennyi.
1: Igen, és hogy az a lényeg, hogy egész órán azt néztük, és ez ugye még a, hát javában a 80-as éveknek a legvége.
2: És te franciát tanultál.
1: Igen,
3: ő beszél franciául.
1: És akkor így tekerget.

0: tehát mindig az egyik ujjára a másik, mintha magnó szalag lett volna. Tehát nem tudtam sokáig odafigyelni arra, amiről beszél, mert állandóan tekergette egyik mutató ujjáról a másikra a magnó szalagot, és kiderült, és ott még érdekesebbé vált a sztori, pár hónap után, hogy az nem magnó szalag, hanem valami francia csokoládé, aminek már abban az időben volt egy ilyen föltépő zsinórja, mint ami ma már nálunk is van, a Turrodi, meg a csokikon, tehát az a celofáncsík, és ez egy ilyen celofáncsík volt, ami francia, és azt és próbáltuk megfejteni, hogy mi az, amit tekerget. Tény, hogy átlátszó volt, nem barna, de furi volt.
1: Nem tudom, Babett, hogy nektek technika órán külön váltak el a fiúk, mint nálunk, mert nekünk főzni kellett tanulni, a fiúk pedig barkácsoltak, és képzeljétek el, hogy a technika tanárnőnk, amíg mi főztünk, addig ő leült és kötött.
0: Parancsolsz?
1: Konkrétan ő leült, és pulóvert.
0: Kinek?
1: Pulóvert.
2: Hát gondolom a családnak. Anyukám
1: is kötött annak idején. Igen, úgyhogy jó, ez egy ilyen fura szokása volt. Hát de nem nézte meg, tudod azt, hogy most odaégettünk-e valamit, vagy bármi, ő kötött.
2: Te milyen iskolákba jártatok?
0: Ezt én sem főztet.
2: Te főztél, te franciát tanultál a 80-as években.
1: Nektek nem volt ilyen technika, van egy főzni?
2: Hát volt, de kis dobozt készítettem. Kis dobozt barkácsoltam teljesen.
1: Mert te a fiú részre mentél akkor. Vagy nátok nem választották külön a lányokat?
2: Én vagyok az, aki
0: tulajdonképpen... Nálunk se a technika óra közös volt.
1: Nem.
2: Most bevallom, fiú voltam.
0: Mint a Brigitte?
1: Akkor viszont jó munkát végzett az orvos, azt kell, hogy mondjam. Szóval én ott tanultam megfőzni.
0: Ez a Sláger reggel fél nyolc lesz, 8 perc múlva viharban a szivárvány. Kovalszky meg a Vega.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 7:30 lesz már, 4 perc múlva.
2: Rohan az idő. Képzeljétek el, hogy így gondolkodtam,
1: és
2: hogy
1: most dalban?
2: Rohan az idő.
3: Nem tudom, hogy rohan az idő. Az melyik
1: együttes
3: dala?
1: Nem, ez nem együttes.
2: Én ma már mondtam hülyeséget, úgyhogy nem fogok. Na, valaki találjátok ki. Na, szóval, hogy az a lényeg, hogy most ti mondjátok a kedves sztorikat a tanárotokról, és nekem rengeteg fantasztikus tanárom volt, és mégis az jut eszembe, aki gonoszságot csinált ellenem.
3: Ó,
2: igen, volt ilyen tanárom.
1: Mit követett el?
2: Képzeljétek el, hogy ugye általános iskolában mindig van az, aki jól tanul, de mondjuk kicsit rosszabb énekből, meg tesiből, és akkor azért, hogy meglegyen a kitűnője, ezért megadják neki a kegyelem mindenfélét testnevelésből. Én meg szertornáztam, aktív voltam, és gyakorlatilag nagyon vártam, hogy negyedik év végén kiszólítsanak az iskola elé, mert hogy kitűnő tanuló lettem. És a mi osztályunkhoz kitűnő voltam. És a mi osztályunkhoz került a sor, és nem mondták a nevemet. Tehát, hogy így, és nem értettem, hogy mi történt. Oh. És felmentem az osztályterembe, és képzeljétek el, hogy megkaptam a bizonyítványot, és elkezdtem zokogni, ugyanis magatartásból 4-est adott azért, hogy ne legyek kitűnő, de a többieknek tesiből, meg énekből, meg mindenből pluszba odaadták az 5-öst, magatartásból 4-est adott, hogy ne legyek full kitűnő, majd nyári szünetbe így küldött egy levelet, hogy akkor az évnyitóra, Babett, légy szíves, tanuld meg ezt a verset, mert te fogod mondani, és aha, akkor a izé nem tudom, hogy persze megtanultam, nyilván nem ez a lényeg, hanem hogy ez Marian néni egy életre beégett nekem ezzel. Hogy...
3: Csokoltatjuk innen is Marian nénit. Így,
2: ez szemét dolog, ez nagyon szemét dolog volt, mert akkor rájössz, hogy addig istenként nézel a tanáraidra, és rájössz.
3: Igen,
2: hogy...
3: és összeomlik egy világ benned.
1: Hát én nem hiszem istenként, de azért az nagyon mély nyomot hagyott, amikor a német tanárnő mondta azt a gimiben, hogy hát te nem menj nyelvvizsgázni, mert nincs nyelvérzéked.
2: A német tanárnő.
1: Igen, hogy szerintem ilyet nem mondasz, hanem mondasz, hogy figyelj, még egy kicsit kész. Ebben jó egyébként a ChatGPT, hogy nem adja alá dolovat, mert megmondja az is, csak hogy valahogy olyan finoman tud rávezetni arra, hogyha valami változtatni kell. Egyébként
3: még
1: az is szerintem nagyon beszédes, én nem vallottam be neki, de pont a következő héten már volt időpontom a nyelvvizsgára.
3: És sikerült.
1: Nem sikerült, tehát igaz, de 3 pont hiányzott, tehát ahogy ő mondta, tudod, hogy neked nincs, igen, az jelentett, hogy én felejtsem
2: el. De ez a sztori akkor lett volna kerek, hogyha sikerült.
3: Igen.
2: Most
3: és azóta volna. Ő tudja, hogy hány nyelven beszélsz? Ő tudja?
1: Nem szoktunk beszélgetni, nem.
3: Majd akkor szerintem én mondom, hogy hívják. Mindegy is. Aki Zolit tanított a németből, csak mondom, beszél angolul, németül és franciául is, és elég jól. Jó reggel, mi
2: válunk. Kaptunk valamit még a tanárokkal kapcsolatban, hogy mennyire cuki tanáraitok
3: figyelj,
2: voltak,
3: az a jó, hogy a mi hallgatóink meg cuki tanáraik voltak.
2: De
3: szép jó reggelt. A szakközépiskolában a földmérés tantanárom egy az egyben úgy nézett ki, mint Máris szomszéd, hidegkék szem, és mikor azt mondta, hogy felelés közben rám néz, azt is elfelejtettem, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Egyébként pedig nagyon szerettük őt is. Aztán Zoli azt írja, sziasztok, a gimis magyar tanárom felejthetetlen, hiszen megengedte, hogy matek feladatokat oldjak meg az irodalom órán, csak hogy ne szóljak be mindenfélét, megakasztva a kérdéseimmel az óra menetét. Zoli, te is szerettél kérdezni.
1: Volt olyan, igen.
2: Te voltál az idegesítő gyerek, aki mindig felkérdezte a tanárt, és ellenőrizte őket.
1: Amikor valóban érdekelt valami, akkor nem voltam rest kérdezni, de nem vittem túlzásba, de egyébként lehet, hogy a német tanárnak pont az fájt, hogy így egy-két dologra visszakérdeztem, és ő mindig azt választott, hogy majd megnézi a következő órára. És lehet, hogy ezért nem zárt utána a szívébe, pedig egyáltalán nem az volt a cél, hogy én most beégessem, hanem szerettem volna valamire választ kapni.
2: Nem ez volt a cél, de végül is ez történt, és innentől kezdve pedig teljesen jogosan utálta a kiszorít.
1: De miért? Tudod, ez a kérdés, de miért?
3: A Facebookon várjuk továbbra is a sztorikat, és lehet jelentkezni már most SMS-ben a Hablat játékunkra. Van családi belépünk a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra, Wordpress fotó kiállításra, páros belépünk és egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk, és Babett fog segíteni, hogy vajon Cilla mit dudorászik.
2: Sose évekre.
1: Tessék jelentkezni akkor most. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
4: Mit csinálsz, Anna?
5: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
4: Megint felújítás?
5: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
4: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Legyél parki arc! Költöz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
10: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
11: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
15: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal végső tesztje. Havasi Bertalan nyilatkozott Orbán Viktor félreérthető mondatáról. Évi 1 milliárd forintos bevételtől eshet el Zugló a parkolási hatáskör elvonásával. Jó reggelt kívánok, Szendrőf Bori vagyok. Sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidős terhelését szimuláló végső teszt, közölte Vitézi Dávid. A próbafutások során a vonatok utasok nélkül a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek, miközben a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott, és a 160 km-es óránkénti sebesség mellett is megfelelően működött a biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer. Az utastájékoztató rendszereknél azonban hiányosságokat találtak, ezért ezek javítására kötelezik a kivitelezőt. A teszt részletes kiértékelését a MÁV, a közlekedési hatóságok és a TÜV szakemberei végzik. Vitézi Dávid szerint a személyszállítás csak a hiányosságok pótlása és az utasok teljes biztonságának garantálása után indulhat el a vonalon. Havasi Bertalan szerint egybevág Orbán Viktor szombati nyilatkozata a Fidesz elnökségének egy héttel korábbi közleményével. A párt sajtófőnöke azt mondta, Orbán állítása szerint Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka, és a bosszú azért, amiért nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket. Ezzel vág egybe Havasi szerint Orbán Viktor megjegyzése, hogy pártpolitika állt-e a pénzek kiosztása mögött. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a több mint 17 milliárd forintnyi NKA támogatással összefüggő eljárásban. Magyar Péter miniszterelnök hétvégén a Facebook oldalán azt írta, bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését Orbán Viktor, miután Hankó Balázs szerint nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárdos támogatást. Erre Orbán Viktor büszkén azzal reagált, dehogy nem. A Fidesz jelöltje nyerte a Nagykáta 5-ös számú választókerületében tartott időközi önkormányzati képviselőválasztást. Cakó Sándor Imréné a szavazatok 70%-át, 185 voksot kapott, még a Tisza által támogatott Krámli József mintegy 30%-ot ért el. A Fidesz áprilisi veresége óta most indított először saját jelöltet időközi választáson. A részvétel rendkívül alacsony, 23% alatti volt. Évi 1 milliárd forintos bevételtől eshet el Zugló, ha a parkolási hatáskör a kerületektől a fővároshoz kerül. Rózsa András polgármester szerint ebből finanszírozzák jelenleg többek között a térfigyelő kamerákat, az iskolai prevenciós programokat és az útfelújításokat. A kerületi polgármesterek tiltakoznak a tervezett változás ellen, és attól tartanak, hogy a helyi parkolási kedvezmények is veszélybe kerülhetnek.
17: Jó híreim vannak azok számára, akik szeretnék még kiélvezni a napsütést, mondjuk ki ne szeretné. Most 14 fokos a reggel, délutára 25 fokot ígérhetek. Ez egészen így marad egész szerdáig. Aztán csütörtökön és pénteken már jön egy kisebb lehűlés. Hétvégére 17-18 fok várható, de napos idő, szóval igazából a valódi október az majd a hétvégére érkezik meg. Addig használják ki a 25 fokos hőmérsékletet.
18: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
19: A 17-es és 61-es villamos újra az eredeti vonalán közlekedik, itt volt kisebb fennakadás, de vajon mi a helyzet a vasútvonalakon, mert hogy ott is kaptunk kedvezőtlen híreket még reggel, hol tartunk most ehhez képest? Jancsurák Bence, a MÁV Inform ügyeletese a vonalban, jó reggelt!
20: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatközlekedés. Befejeződött a múlt héten Rákos állomáson kisiklott tehervonat darúzása, így mától ismét az eredeti menetrendjük szerint közlekednek a vonatok a 60-i és az új 100-i fővonalon. Az osztrák vasúthálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: szerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Szólnak nekünk, hogy a brigád menjünk el tejást patronálni, meg aztán múltkor is szóltak ma egyszer 8 szó, aztán vigyázni kell. Igen, mert olyan könnyen sértődnek a TSZ-be, vigyázni kell. Egy képzelj, ha megmondom, onnan tudom. Televízióban szilveszterkor megemlítettem, hogy kis hazánk területén egy-két helyen a kukorica november végén a víz alatt rohadt. Na erre egy illetékes mindjárt főszívta a vizet. Nem a kukorica alól, nem. Bepipult. Mérges lett. Kikérte magának, hogy hogy szabad megengedni, hogy ilyesmivel vicceljenek. És ne vicceljenek ezzel, és a hové is csak viccel a kukoricatöréssel, és... Na, szeretném az illető szíves figyelmét felhívni arra, hogy amit a televízióban mondtam, az nem volt vicc. Azon kívül egy illetékes nekem ne sértődjön, törje a kukoricát!

0: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire.

0: Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Hello Kristóf, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó, te úton vagy! Merre jársz?
2: Igen, hát Csepelről próbálom kiverekedni magam a nullás irányába.
1: Ajjajjajjaj, és nem annyira megy?
2: Hát egész vállalható, hétfőhöz képest egész jó.
1: Na az jó. Ki volt a te emlékezetes tanárod?
2: Nekem a fizika tanárom volt az egyik, aki nagyon-nagyon beégett. Ő volt az osztályfőnökünk is gimibe, és hihetetlen jó dumája volt, meg úgy az egész hozzáállása a tanításhoz. Én nagyon szerettem.
1: Tehát laza volt, nem volt nagyon szigorú.
2: Nagyon sokat humorizált, és ebben ugye különösen biztos volt, hogy ő racsolt is mellé.
3: Az a fizikában is vállás.
4: Nekem a biológia tanárom
3: az
4: volt.
3: Az általános iskolai fizika tanárnőm, Márta néni, aki ráadásul az ofőnk volt, gyönyörű szép, frissen mosott fehér köpenyben, éppen nem tudom, mit akart szemléltetni a fizika előadóban, és véletlenül rálögtem a fluoreszcén oldatot. Tudjátok, az ilyen zöldes sárga és UV-zöld, ami az a célja, hogy jól látszódjon a kencsőben, meg a
4: satövi. Látszódott.
3: Hát, de megbocsátotta.
1: Ez a jó.
3: Igen.
4: Mely testrészein látszódott?
3: Nem vele forgatták azt a bizonyos tévéreklámot. Az na, egyébként Kristóf, sem zöld, hanem kék folyadék.
1: Bocsánat.
3: Volt, ugye?
1: Figyelj, jön a feladvány, jó?
2: Figyelek.
1: Ez ma nagyon
4: könnyű. És közben azt képzeld el, hogy fújja a hajadat a szél.
1: Igen.
2: Az az igazság, hogy őszinte leszek, teljesen vakon vagyok. Az szerintem külföldi, de teljesen külföldi.
3: De ha teljesen vakon, akkor nem tudunk segíteni sem, sajnos.
2: De az az igazság, hogy teljesen vakon vagyok.
1: Feladod?
4: Én már elfogadnám azt is, hogy külföldi.
3: Na jó, köszönjük akkor.
1: Nagyon
3: jó utat. Szia-szia.
1: Szia. Az a baj, hogy ilyenkor nem tudunk segíteni, amikor valaki azt mondja, hogy egyáltalán fogalma sincs.
3: Hát nem, mert nincs mihez képest támpontot adnunk.
1: Pedig Babit nagyon sokat segített, hogyha a videóklipre gondolnak, akkor...
4: Igen.
3: Tehát akkor fölismerted? Fölismerted, hogy mit énekel a Cilla?
1: Nekem úgy tűnik.
4: Hát, mert te elmondtátok, egyébként nem ismertem volna föl, de ez közelebb állt a dologhoz. Viszont én ilyenben az esetben már azt is megadnám, hogy külföldi. Hogy nyerjen? Külföldi!
1: Sajnos most nálunk maradt a családi belépő október 10-11-re a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress fotó kiállításra a Biodóban. Cicák, ne veszek egyetek! Ja. És egy egyéves Sláger FM prémium előfizető zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezeket játszunk holnap.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Törökbálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
3: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért fűszerek. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartuzep.hu.
9: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
10: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
11: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
12: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
13: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Közösen fejleszteti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. Hamarosan kezdődik a Liszt ünnep kulturális fesztivál Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Közösen fejlesztheti a kormány és a főváros a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőket, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítik a kikötők működését, és egy 50-50%-os állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelheti a kapcsolódó ügyeket. Vitézy szerint jelenleg a meder használat az állami, a part használat pedig a fővárosi. A rövidtávú kikötői szerződések pedig nem ösztönzik a hosszabb távú fejlesztéseket. Az elképzelés szerint a hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük megújítására, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítanák. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételek közvetlenül hozzájáruljanak a budapesti Dunapartok rendezéséhez és további fejlesztéséhez. Elszállították a Szabadsághídnál talált második világháborús robbanószert. A német gyártmányú 2,7 cm-es páncéltörőlőszert szombaton kora este járókelők vették észre a Dunaparton, mintegy 100 méterre a hídtól. A környéket 100 méteres körben lezárták, és egy közelben állomásozó hajó utasait is ki kellett menekíteni. A helyszínre érkező tűzszerészek hatástalanították a robbanószert, majd a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A korlátozásokat ezt követően feloldották. Ismét ingyenes lakossági sportfoglalkozásokat szerveznek Ferencvárosban. A programok között asztalitenisz, torna, zumba és tai chi is szerepel több helyszínen. Asztaliteniszezni hétfőn, csütörtökön és pénteken lehet, a tornát kedden és szerdán tartják, a zumba keddenként, a tai chi pedig hétfőnként várja a résztvevőket. A foglalkozásoknak többek között a József Attila lakótelepi közösségi ház, a Ferencvárosi Művelődési Központ és a Lenhosék utca 24-28 ad otthont. A sportprogramok május 28-áig tartanak, az ünnepnapokon, valamint december 21-e és január 3-a között szünetelnek. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban például Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 8-a és 22-e között rendezik meg a 6. Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivált Budapesten. A klasszikus zenei koncertek mellett jazz, tánc, irodalmi, képzőművészeti és könnyű zenei programok is várják a közönséget. A fesztivál egyik kiemelt eseménye Liszt Krisztus című oratóriuma lesz a zeneszerző születésnapján, a Pannon Filharmonikusok és Keselyák Gergely közreműködésével. A fesztiválhoz kapcsolódik az Őszi Margó, az Art Market Budapest, valamint a Ludwig Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több kiállítása is. Az eseménysorozat október 8-án elektronikus zenei programmal kezdődik a Magyar Zeneházában. Kellemes, napos, kora őszi idővel indul a hét. Ma sok napsütésre, fátyolfelhőkre és száraz időre számíthatunk. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Változás a hét közepén jön, csütörtökön megvastagszik a felhőzet és többfelé eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 20 fokig csökken.
15: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eddi Utazási Iroda.
16: Egyiptom, minden itt kezdődött.
17: Nézzük a friss közlekedési híreket. Erősödik a forgalom a főváros felé az M2-esen nagyjából Vác vonzás körzetétől. Az M3-ason egyelőre a bevezető szakaszon, tehát ott, ahol a terelés van, ott úgy tűnik, hogy nem lassult le jelentősebben a haladás. Az M4-esen Üllő közelében, az M7-esen pedig a bevezető szakaszon nagyjából Érd térségétől érezhető erősebb forgalom. Az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mende térségétől, az 51-esen pedig Dunaharaszti körzetében szintén lassabb már a haladás. A 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt baleset lassítja a haladást, és baleset történt a Sasadi úton is, a Homorod utcánál, itt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületi Sárbogárdi utat mától zárva tartják a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsavégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál pedig a két irány forgalma felváltva haladhat át.
18: A közlekedési hírek támogatója az
19: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most folytatódik a Sláger reggel.
17: Nagyon kíváncsiak lennék, hogy kinek milyen stresszoldó módszer vált már be.
21: Már ha van ilyen.
17: Mi a különlegesebb, amivel megpróbálkozott, majd ti is adjatok erről számot. Jó. Itt okay. Köllő Babett.
21: Somogyi Zoltán.
17: Meg a Pordán Petra.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 2 perc múlva. Képzeljétek, tegnap, amikor készültem lélekben már arra, hogy véget ér a hétvége, és elmentem biciklizni a Bükkben, be a völgybe, ott van egy nagyon szép, csodálatos
2: Milyen völgy. Milyen szépen mondtad ezt, hogy a Bükkben?
1: A Bükkben, mert nem a Bükk, ami ugye Nyugat-Magyarország, hanem ez a Bükkben.
2: A te saját Bükk van neked
1: egy olyan hold, igen. És Petra levegette a lelki szemeim előtt, mert hogy emlegette, hogy ő régen volt, hogy megölelt egy fát.
3: Nem, én mindig. Én mindig ölelgetem a fákat. Igen. Mi a csajokkal, amikor megyünk kirándulni, túrázni, tényleg én faölelős vagyok.
2: Mikor kezdted a faölelgetését?
3: Díjus barátnőm elkezdte előttem egy ilyen 8-10 éve, és aztán utána képzeljétek el, hogy utána olvastam, hogy teljesen bolondok vagyunk-e, és aztán kiderült, hogy nem, hogy ez egy japán tudomány, sőt, ott kutatják is, és a 80-as évek óta erre van kifejezés is, Shinrin-yoku így hívják.
2: De van olyan fa, ami kompatibilis veled, és megnyugtat, és van még felidegesít? Tehát ez egy párkapcsolat, hogy van számodra ideális.
3: Babett, hogy én a fenyőfákat szeretem a legjobban ölelgetni. Miért? És most megnéztem, nem tudom, az olyan jó érzés nekem, de megnéztem, képzeljétek el, hogyha a tölgyfát ölelgeted, akkor az erő és energiaadó, a bükkfa stressz és depressziót old, a nyírfa megújulás és a gyengédség fája, ha például szorongsz vagy félsz valamitől,
2: mi
3: akkor tök jó
2: lelegetni. Mi a fűzfa,
3: a kedvenc fám? A fűzfa, kérlek
1: rajta a rézangyal.
3: A fűzfa a szomorúságot és a gyászt segít feldolgozni, rugalmasságot tanít és segít elfogadni a változásokat az életedben.
1: Szóval, hogy tegnap...
2: Vagy csak simán tetszik.
1: Amikor kellően messze voltam a civilizációtól, bent a jó mélyen az erdőben, a Bükkben, nagyjából 10 kilométernyi a falutól, akkor megálltam a biciklivel. Alaposan körülnéztem, hogy van-e bárki, aki majd hülyének néz, és oda mentem az egyik fához, és megöleltem.
3: Milyen érzés volt?
1: Nem úgy gondoltam a Petrára, hogy most gondolnánk, hogy gondoltam a Petrára,

0: erdőztök az erdőbe szó szerint, ugye?
1: Nem tilos, de nem minden erdőben van víz, főleg navihaimban.
2: Sajnos.
1: Sőt, ma már egyre kevesebb erdőben. Igazából kicsit úgy kell elképzelni, mintha napfürdőznénk, vagy az örömben fürdőznénk. Tulajdonképpen egy elmerülés élmény az a természet az erdő atmoszférájában.
2: Na de hogy néz ki ez a gyakorlatban?
1: Hát fákat nem feltétlenül ölelgetünk. Igen. Igazából még a...
3: Kicsit megmosolyog de minket, Éva.
1: Tehát az őszinte érzelem kifejezés az élőlénytársaink felé, az mindig nagyon
2: na, látod, én amúgy is az élőlénytársaimat szeretem megölelgetni.
0: Dehogy szerep, vegzálod a fenyőket. Bemész, adott az a fenyő engedélyt? Nem, vegzálod, abuzálod a fenyőket.
3: Babett megjött reggel, megölelt. Te nem öleltél meg.
2: Azért, mert te nem szoktad szeretni az ölelést, a Babett meg szeret, és Babettet én is megöleltem. Na hát most, ha tőlem nem szereted, bezeg a Kajdi téged mindig ölelgethet, és sosem küldöd el. Jól van.
3: Ő ölelget engem, nem én őt. Fontos különbség. Na, bocsánat, Éva, én kérek
0: elnézést. Na, visszatérünk, mint Petra a fenyőt. Tehát Csaba megöleli Zoltánt, úgy, mint Petra a fenyőt.
2: Igen. Mondjuk lehet, hogy a fenyőrül, vagy nem tudom.
3: Erdőfürdő, bocsánat. Tehát, hogy a fürdőzünk az élményben, az saját érzelmeinkben, vagy az erdő csendjében, vagy a, nem tudom, a madarak csicsergésében? Miben
1: pont,
3: fürdőzünk
1: pont
3: pontosan?
1: Ebben a sorrendben, akár, vagy fordítva. Fürdőzhetünk, igen, fürdőzhetünk az érzékeinkkel, nem csak az öttel, ugye nagyon sokan az öt érzékszervre gondolnak rögtön, de kapásból tudok mondani egy érzéket, ami túl van az ötön, és mégis mindenki ismeri, ez az egyensúly.
2: Aha.
1: Vagy például fürdőzhetünk a saját testi élményeinkben, ennek is van neve, rögtön két érzék is tartozik hozzá, az egyik a propriocepció, az az, hogy tudom, hogy hol a lábujjam, anélkül, hogy oda néznék, érzem, hogy ez most a széken van, vagy lefelelók, és a másik az interocepció, a saját belső környezetünknek az érzékelése. Mi nagyon sok érzékkel dolgozunk, 14-et tanítunk egyébként az erdőfürdő vezetőinknek, és ezek jelentős része azért általánosan elfogadott. Tehát ezek még nem a hatodik érzék nevű egyéb érzékek, hanem ez az a 14, amit így mindenki fel tud fedezni.
0: És bele se gondolunk.
2: Igen.
3: Az bocsás meg, Éva, ehhez, azon gondoltam, hogy ehhez miért kell vezetni, mert tegnap én, amikor leszálltam a bringerről, és szoktam ilyet csinálni, amikor bemegyek a völgybe, a bükkben válaszol a kérdésed, amit föl se tettél, Babett, szóval, hogy leszállok, és elkezdem tolni magam mellett a bringát, eszméletlen csend van, ropognak a lábam alatt a levelek.
0: Ez hol van, Zoli?
3: És én ezt érzem, tehát, hogy azt gondolom, hogy ott lenne egy úgymond vezető,
1: akkor
3: aki mond
1: valamit. Akkor ez csak zavarna,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen.
1: Így van.
0: De ez csak a bükkben van.
1: Egy jól funkcionáló természeti lény, aki mondjuk humanoid, tehát ember, egy jól funkcionáló természeti ember egyébként ösztönösen erdőfürdőzik. Például a gyerekek, azok fantasztikus erdőfürdőzők. Tehát kiengeded őket a természet világába.
2: És jól érzik magukat.
1: És ők ott mindent szépen megtapogatnak, megszagolnak, meghallgatnak, meg is kóstolnak, úgy kell őket lebeszélni róla, nem jogos. Okoz nekik gondot sárban fetrengeni, vagy avarban játszani, de mi megszelidülünk, mire felnövünk, minket nagyon megszelidítenek.
3: Vagy igen, elrontanak, hiszen, így is mondhatjuk, hogy bizonyos azt szempontból elrontanak.
1: Nem mondanám, mert végül is tök jó, hogy szociális lények vagyunk, és nem járunk sárosan dolgozni, ennek megvan a maga praktikuma, csak az a baj, hogy amikor erre semmi szükség, akkor sem tudjuk abba hagyni, és mindig jól teljesítünk.
0: Egy erdőfürdő, és mennyi idő után érzem a jótékony hatását?
1: Ha gyakorlott erdőfürdőző vagy, akkor igazából
0: mondjuk amatőr vagyok, kezdő.
1: Amatőrként a mérések szerint 20-30 perc csendben, természetben töltött idő után van egy ilyen kattanás, amikor így a kortizol szint, a stresszhormonok szintje hirtelen lecsökken, és talán ismered azt az élményt, hogy hú, jé, erdő, megérkeztem. Tehát, hogy egyszerűen ott vagy a jelenben, és egyébként meg a második ilyen nagy stresszpont az a 2 óránál van, tehát én azt mondom, hogy minimum 2 órát érdemes kín lenni, ha szeretnénk igazi, módosult tudatállapotba kerülni, ami szerintem egyébként 7 millió évig volt az eredeti tudatállapotunk, úgyhogy
3: gondolkozunk
1: azt kéne
3: el
1: inkább módosultnak tekinteni, ami ilyen teljesítményorientált 21. századi, de hát igen.
3: Györfi Éva, erdőfürdővezető a vendégünk, és mindjárt innen fürdőzünk tovább az élményekben, csak közben másfajta élmények Harry Styles-szal.
4: Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger

0: Fél kilenc előtt 7 perccel a Sláger reggelben továbbra is Györfi Éva, nemzetközi képesítésű erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakértő a vendégünk.
1: Kicsit jó, hogy az erdőben vagyunk.
0: Igen, az erdő. Igen, ti nem halljátok, mert nincs rajtatok füles, de hogy csicseregnek a madarak, lenge
2: az
0: szellő.
2: Van egyébként mérés, hogy a madár csicsergés, vagy a szélzúgás, vagy a patakcsobogás nyugtat-e jobban.
0: És melyik?
2: A madár csicsergés a legmenőbb.
1: Komolyan?
2: Igen. De azért persze a patakcsobogás.
0: Mondjuk, amikor reggel 6-kor arra ébredek, amikor végre aludnék hétvégén.
3: Én is szeretem. Mik a visszajelzések azoktól az emberektől, akik rendszeresen járnak? Vagy egyáltalán egy első ilyen szeánsz után?
2: Az első után általában a megnyugvás, a lecsendesedés, a gondolatoknak így a teljes átalakulása, vagy pillanatnyi megállása, ez a mókuskerék, ami a fejünkben van, ez a leggyakoribb. Nagyon gyakori az is, hogy ilyen különleges kapcsolati élményeik lesznek nem emberi élőlényekkel, tehát olyan élőlényekkel, akik korábban esetleg biodíszlet voltak, van ilyen, hogy növényvakság. Tehát amikor látunk egy növényt, akkor nem iteszünk be róla, hogy ő él. Ez mondjuk a paprika esetében talán kellemesebb, de mondjuk az utcán is simán elmegy. Ugye rossz lenne arra gondolni, hogy most megeszek az éjjel. Uh-huh. Ez tök jó, hogy ebben nem gondolunk bele, így sokkal könnyebb megenni, de mondjuk egy fánál, vagy egy virágnál ez így nagyon gyakran nem merül fel, és akkor ezek az attitűdök változnak.
0: Irigykedve néztem tegnap a mohát, úgy lennék moha. Ott
1: tényleg
0: a szikla
1: moha?
0: Oldal.
1: Én nem
0: olyan,
1: szeretnék.
0: Nem tudom, az olyan nyugis lehet.
2: Ez nagyon menő dolog, csak sok víz kell neki. A moha, képzeld el, ő
3: olyan vagy, mint az AI, rengeteg víz kell.
1: Éva, te hogyan oldod a stresszt, amikor mondjuk te úgy érzed, hogy egy picit stresszesebb vagy? Kimész az erdőbe, picit sétálgatsz.
2: Nagyon sokszor az is elég, ha gondolok rá.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: De ez már egy más tudati szintre kell kerülni? Nem.
2: Alapvetően a természeti képek, hangok, illatok, ízek felidézése, vagy pusztán az, hogy ugye hozzád legközelebb eső természetdarab az a saját tested. Uh-huh. Hogyha így a fizikai természetre gondolunk, tehát önmagában véve a saját testünknek és az érzékeinknek a tudatosítása is lehet nyugtató hatású, illetve igen, ott van a képek, hangok felidézése, sőt, valójában nem is gondolnánk, hogy mennyire közel van a természet, mennyire egyszerűen elérhető itt, ha kinézel az ablakon, akkor már csak a felhők vonulása is nagyjából több, mint emberi világ, nem egy ilyen általunk kreált sarkos dolog, hanem
0: hát meg legyünk őszinték, sokan ugye azért ültetnek otthon ösztönösen szobapáfrányt, vagy szobafenyőt, vagy nem tudom, vagy fikuszt, mert hogy ezzel is a természetet kell szeretnénk behozni, mert hogy jó esetben azt mondják, hogy az embernek jól esik a természet közelsége. Nekem olyan fura, amikor bemegyek egy lakásba, és ott egyáltalán nincs növény, de tehát kicsit a műnövényekkel kapcsolatban is vannak azért fenntartásaim, mert hogy valahogy náluk nem érzem azt, amit egy élő szobanövénynél igen.
2: Szerintem egyrészt igazad van, másrészt meg arra is van kutatás, hogy a digitális képek is jó hatással lehetnek. Például kórházban fekvő betegeknek VR szemüvegen vetítettek élő világot, erdei képeket vagy videókat, és ők például ettől jobban lettek, jobban gyógyultak, és bennük is oldódott a stressz, és ugyanígy lehet ilyen hatása a műnövényeknek is, de valódi kapcsolatot egy nem élő dologgal elég nehéz létesíteni. A valódi kapcsolatnak a lényege az, hogy van benne valamiféle kölcsönösség, esetleg előfordulhat benne érzelem, ugye az utálat is érzelem, és az is teljesen, teljesen adekvált, hogyha valamilyen élőlény iránt mondjuk undort, vagy viszolygást érzünk, de azért, ha élő, akkor már...
3: Az erdőfürdőzés, bocsáss meg, csak egy, azt tanulni kell, tehát, hogy te vezeted a kis csoportot, de hogyha én simán kimegyek az erdőbe, azt így egyedül, tehát, hogy azt egyedül nem tudok erdőfürdőzni, tehát egy idő után tudok, de hogy hogyan tanulom meg az erdőfürdőzést? Te mit tudsz nekem segíteni, hogy gyorsabban elmerüljek, relaxált állapotban legyek?
2: Én meghívásokat mondok az erdőben, fókuszokat adok, amik mentén el tudsz indulni. Mint de például? Valójában az erdőfürdőzés végcélja az, hogy mindenkinek olyan élő kapcsolata legyen a természettel, hogy mi megszűhessünk, mint szakma. Tehát,
1: de mondasz valami olyan mantrát? Vagy...
2: Nem. Nagyon-nagyon egyszerű kis meghívásokra érdemes gondolni, hogy mondjuk elindulhatsz, most is engedheted, hogy az orrodnál fogva vezessen az erdő. Vagy találhatsz magadnak egy élőlényt, aki Ez egy nagyon kedvenc meghívásom, akár te is lehet.
0: Milyen? Ott a szarvasbogár.
3: Tessék, lehetnél moha.
0: Vagy a moha.
2: Igen. Na, és akkor eltölthetsz mondjuk egy kis időt a mohával, megnézheted az ő sajátosságét, mitől különleges neked ez a moha, miben más, mint a többi, mire lehet szükséged. Jó játék?
0: Tehát ez valójában arról is szól, hogy kikapcsolod az agyad, és eltereled a gondolataidat a mindennapi problémáidról.
2: Tulajdonképpen igen, és azzal, hogy el is távolodsz a mindennapi problémáitól, és egy olyan térbe kerülsz, ami valójában az életközeged volt mondjuk sok millió évig, ezzel meg is adod annak a teret, hogy ne kelljen ezekkel foglalkoznod, hanem
1: volt már olyan, hogy valami nagyon stresszes munkát végző ember elment veled, és nem csak egyszer, hanem többször is teljesen átalakult?
2: Képzeld el, volt olyan, hogy az első 10 perc után csak az érzékek ébresztése, meditációt végeztük el, és sírt.
1: Hát mondjuk a sírás
2: elsírta az... magát, hogy erre ez mennyire kellett már, és hogy ez mennyire szép, és hogy hol volt eddig ő saját magának, és hogy milyen jó itt. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon hamar meg is érintődhetnek ebben az emberek, és egyébként pedig én nagyon-nagyon támogatom, hogy erdőfürdő vezető nélkül is a lehető legtöbb időt töltsünk kint, úgy, ahogy jól esik, és ez már önmagában véve erdőfürdőzés.
3: Van ideális hónap az erdőfürdőzésre, vagy minden hónap alkalmas, évszaktól, mindentől függetlenül?
2: Az általános igazság az, hogy az ideális hónap az most van.
1: Okay. Ez igaz. Okay. Mondjuk ez mindenre igaz, hogyha van, szeretnénk elkezdeni, igen.
2: Az erdőfürdőzés a természetnek minden hónapja természetes. Értelemszerűen az ideális hónap az, amelyik
3: minden amikor közel, elkezdjük.
2: Amikor elkezdjük, igen.
0: Köszönjük szépen, György.
3: Nagyon köszönjük szépen.
0: Ez a Sláger reggel, 8:30 lesz, 1 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
8: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
9: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari. Együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
15: Mit csinálsz, Anna?
14: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
15: Megint felújítás?
14: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
15: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
16: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Jelentősen drágult itthon az internetszolgáltatás. Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy Bécsbe tartó repülőgép. Le kell bontani több engedély nélkül épített létesítményt Tihanyban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jelentősen drágultak egyes internet és telekommunikációs szolgáltatások az elmúlt hónapokban. A VAN korábbi Digi ügyfeleinél augusztustól egyes csomagok ára kiugróan emelkedett, volt, ahol a nettó internet díj mintegy 140%-kal nőtt. A szolgáltató az inflációval, a növekvő bér- és energiaköltségekkel, valamint a hálózat fenntartás drágulásával indokolta a módosításokat. Az NMHH szerint a szolgáltatók jogszerűen emelhetik áraikat, és vezethetnek ki díjcsomagokat, ha erről legalább 30 nappal korábban tájékoztatják az ügyfeleket. Az előfizetőknek ilyen esetben az értesítéstől számított 45 napon belül van lehetőségük kötelezettség nélkül felmondani a szerződést. Ha ezt nem teszik meg, akkor az újabb, magasabb díj automatikusan életbe lép. Kényszerleszállást hajtott végre vasárnap a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren egy Bécsbe tartó utasszállító. Az Air Arabia Sharjah és Bécs között közlekedő járata utas rosszul lét miatt szakította meg útját. A gép 11 óra 58-kor landolt Ferihegyen, majd kicsivel több mint egy óra múlva folytatta útját Bécs felé. A Budapest Airport megerősítette, hogy a leszállásra egészségügyi ok miatt volt szükség. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxusépítményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxus építmények visszabontását jelenthetik. Interaktív élménytérré fejlesztik a Balassagyarmati Kerékpármúzeumot, hogy a látogatók ne csak megismerjék, hanem ki is próbálják a kerékpározást. Az új interaktív teremben három sínpályán lehet majd virtuálisan kerékpározni, a látogatók pedig akár 4 kilométeres utat is letekerhetnek. Nagy képernyőn az Ipoly-völgy turisztikai látnivalóit is bemutatják, a gyerekek pedig kerékpárcsengőkkel saját dallamokat is létrehozhatnak. A program célja, hogy a múzeum összekapcsolódjon az Ipoly-völgy gyalogos kerékpáros és vízturisztikai útvonalaival, amelyek mentén a biciklisek számára pihenő és tisztálkodási lehetőségeket is kínálnak. A fejlesztésre 82 ezer eurót nyertek el egy pályázaton.
18: Bori, köszönjük szépen, csoda, szép napos időre készülhetünk, most 14 fokos a reggel, délutára pedig 25 fokot ígérhetek.
5: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
19: A reggeli csúcsforgalom miatt jelentős lassulás tapasztalható az M0-ás autóút M1-es felé vezető oldalán, nagyjából az M5-ös, az M51-es és az M7-es csomópontjánál. Kiemelkedő torlódás nem tapasztalható, így fogalmazta meg az Útinform, de azért legyenek óvatosak. Az M7-es autópályán a hétvégén Budapest felé új terelést építettek ki. A 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárták. Pest megyében Pécel belterületén a Rákóczi és a Szemerepál utca csomópontjánál két személyautó karambolozott, itt félpályás korlátozás van, kicsit lelassult a haladás a főváros felé vezető oldalon. Budapesten az Üllői úton a Nagyvárad térnél nem működnek a jelzőlámpák, rendőri irányítás van. A 11. kerületben két baleset is történt, az egyik a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt, a másik pedig a Sasadi úton a Homoród utcánál, itt a két irány forgalmát felváltva engedik át, és szintén a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál a vasúti híd felújítása miatt. A Sorsfürdő utcától csak a célforgalmat engedik be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:49 után 2 perccel. Ugye azt kérdeztük, hogy ki miként oldja a stresszt, és nemrég egy erdőfürdő specialistával, illetve vezetővel beszélgettünk, és ha már erdőfürdő, kaptunk egy ilyen SMS-t, hogy ugye emlékeztek, hogy mit mondott Sissi. Itt összedugtuk a fejünket Babettel és Petrával.
2: Mit mondott?
1: Megállapítottuk, hogy emlékszünk, és hogy ezt ráadásul, hát nem Sissi mondta, hanem egyébként a Romy Schneideres sorozatban hangzott el csupán, és ott sem Sissi mondta, vagyis Romy Schneider, hanem az ő apukája, ugye a Miksa.
3: Egyet jól jegyez meg. Ha valaha az életben bánatos leszel, mindig menj ki egy közeli erdőbe. És minden fában, minden bokorban, minden virágban és állatban érezni fogod Isten jóságát és minden hatóságát.
1: Mint egy ilyen Walt Disney, csak a kék madarak nem röpködtek.
2: És igen. Nagyon szép.
1: Köszönjük
2: volt
1: az emlékeztetőt, igen.
2: És ha már a Sláger FM Facebook oldalán azt kérdeztük, hogy ki hogy oldja a stresszt, rengeteg üzenetet kaptunk, például Viki azt írja, hogy zenével, írással, illetve Márti azt írja, hogy ő szokott sírni, és az megkönnyebbülést hoz neki. Oh. Erika üzenete, zenével, írással, kiírom magamból a fájdalmat, és a hangulatomhoz élő zenét hallgatok.
1: Hogy egy nő írta azt, hogy beveszem a
2: Szaromtabletát.
1: És hát bocsánat, nem azért, hogy a sztereotípiáknak is adjunk egy pofonnal, de Melinda írja, elmegyek vásárolni, veszek magamnak valami szépet.
2: Hát miért
1: ne? Cipőtáskát, ami tetszik.
4: Engem az fejidegesít, de azért, mert a többi ember idegesít fel. Egy-egy ilyen, amikor bemész egy ilyen plázába, utána úgy jövök ki, mint akit agyon ütöttek, ugyan, mert ugyanez. Leszívják az energiáimat. Én egyébként bárszkezeléssel szoktam a stresszt oldani, és az nagyon jó. A bárszkezelést azt egyébként azt hiszem, hogy autista és dankoros gyermekeknek fejlesztették ki. Ilyen pontokat érintenek, van 32 bár a fejeden, ha egy órás a kezelés, ilyen pontokat érintenek, ugye úgy kezd föl utána, mint hogyha újra indítanák a processzorokat. Egy annyira relaxáló, sokkal jobban alszol utána, egy stresszoldás, meg mindennek az elengedése. Nagyon jó a bársz.
2: Én
4: heti egyszer járok bársz.
1: Fordászlónak Erikának van egy ilyen eszköze, ami úgy néz ki, mint egy ilyen hagyma,
4: az
1: és egy kis drótok valahogy ilyen kis bogyókban végződnek, és ezt így ide tologatja. Figyelj, hát kezes bárányjá válok. Erika előveszi bármit, bármikor, bárkinek.
4: Nem, Erika fogja elővenni, nem behozom valamikor, és közben így, miközben rádiózunk, kezeljük a fejedet, jó?
1: És közben azt csinálok, amit mondtok, igen?
2: Jó!
1: Egyébként visszakanyarodva, és még mindig ott az erdőfürdő, ami ingyen van. Tehát kimenni, persze, sétálni a szabadba, ugye annál mennyivel nyugtatóbb,
4: hát az, hogy egy hagymával csesztetem a fejedet, az is ingyen van.
1: És közben, jó, oké.
2: Na, én nekem az nem menne, ami Petrának, mert én nekem nincs jó kézügyességem, ő kézműveskedik, és annattól ideges leszek, ha valamit nem tudok megcsinálni, de őt nyugtatja. Szia,
1: szia Petra,
2: Petra, jó reggelt!
1: Szok. És mit kézműveskedsz? Áruld el!
5: Hát nagyon szeretek horgolni, de az mondjuk egy kicsit időigényes.
2: Aha.
5: Amikor gyerekkoromban sosem vettem legót, úgyhogy most kiélem magam, legózni szeretek, abból ezeket a nagy 18 pluszos felnőtt legókat, az nagyon-nagyon sokáig, és azzal nagyon jól el lehet szöszölni.
1: Kicsit drágább, mint az
4: ezt
1: erdőfürdő.
4: Akartam,
1: kicsit költségesebb, igen.
4: Igen, nem olcsó játék.
5: És hát meg festegetni szoktam igazából, meg most rákaptunk a lányokkal a gumikarkötő készítésre.
4: Az jó, az jó.
5: Tökre kikapcsolik klóbahoz. Aha. Amúgy az erdővel kapcsolatban csak annyit hozzátennék, hogy imádom az erdőt, imádok erdőben sétálni, csak a lányaim nem feltétlenül. És ezért így ez azért nehéz ügy, mert egyedül nem tudok elmenni, ők meg nem feltétlenül élvezik, úgyhogy...
1: De hát hány évesek a lányaid?
4: Ó, majd!
1: És nem lehet őket rákapatni, hogy...
5: Baj, hogy amikor a Covid volt, és nem lehetett sehova menni, akkor mi nekiálltunk tanösvényezni, és iszonyatosan sok tanösvényezni, festőnyéket szinte és már szerintem megunták, meg ők nagyon szeretik a kényelmes utazást.
1: Aha. Hát meg a fejükben valószínűleg összekapcsolódott a Covid időszaka, igen, és lehet, hogy ez egy ilyen kellemetlen emlék.
4: Hát meg úgy örök, hogy egy életre kitanúsvényezték, ösvényesezték magukat.
5: Igen, lehet.
2: Köszi Petra, szia!
1: Szia Petra!
2: Hello.
1: Zenével, írással kiírom magamból a fájdalmat és a hangulatot. Ja, jó, ez volt, Erika, oké. Okay.
4: Hát ha én kiírnám, vagy lerajzolnám magamból a fájdalmat, az nektek fájna. Tehát amit én rajzolok, és amit írok, az nektek fájna.
1: Gyerekkorban nagyon sokszor szellemkastélyokat rajzoltam, nem tudom miért.
4: Komolyan?
1: Csörgőláncos szellemekkel, igen.
2: Koszorsóval és elmentél, hogy megnézed Dracula várát, hogy esetleg ott mit találsz?
1: Voltam persze Tölcsváron. Életem legrosszabb kültös karácsát ott tettem, képzeljétek. Ja. Pedig az ugye Erdély, ott lent. Hát ott nagyon a turistákra rendezkedtek, az nem volt jó.
4: De maga a vár,
1: az gyönyörű, nagyon az mesés, és abszolút nem ijesztő, tehát a legkevésbé sem, ugye azt szokták a Vlad Tepes Dracula kastélynak hívni, ezt a Törcsvári várat, gyönyörű, nem... az a tudod, ilyen fagerendák vannak keresztbe a falba beépítve, fehér szín, és akkor ott maga a barna gerenda az ezt így megtöri, és nagyon hangulatos, mint egy ilyen kis mese kastélyt. Tök barátságos.
4: Egy időben csináltunk ilyen elhagyatott házas és szellemházas, ahol állítólag regisztrálnak szellemeket. De figyeljetek, én föl lehetett volna menni az emeletre, én megálltam az ajtóba, és rettegtem. Tehát én vagyok a legrosszabb, aki 3 órát utazik valamiért, majd utána retteg az ajtóba, és elszalad.
1: Ezért vagy te ilyen szellemes. Na jó, különbe bebettek kiegészül ez a Sláger reggel 9:08 perccel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
4: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló, vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
7: Oldtimer Show.
8: 100 évnél öregebb automobilok,
7: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
8: 500 válogatott oldtimer jármű.
7: Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz.
8: Főnyeremény egy út és Mercedes.
7: Október 17-én és 18-án.
8: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
10: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
12: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Többször is félrementek a dízel támogatások, de a NAV szerint nincs adminisztrációs hiba. Újraindítják a budapesti diákváros beruházást. Szuper trafipaxokat telepítettek az M1-es megújuló szakaszára. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A NAV szerint nem adminisztrációs hiba okozta a dízel támogatás körüli zűrzavart. A hivatal szeptember 30-án utalta a támogatás első 20.000 forintos összegét, de több esetben benzines autók tulajdonosai is kaptak pénzt, miközben jogosult dízelesekhez nem érkezett meg az utalás, írja az Index. A NAV szerint ennek oka, hogy a támogatást arra a bankszámlára küldik, amelyikről az idei gépjármű adót befizették. Így például a szülő számlájára is érkezhetett a pénz, ha ő fizette be gyermeke dízelautójának adóját. A 2026. január 1-e után dízelautót vásárolók október 30-án kapják meg a két havi támogatást. Újraindítják a budapesti diákváros beruházást a Soroksári Dunaág mentén, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése alapján a fejlesztést a korábbi tervpályázati elképzelések szerint a fővárossal és a 9. kerülettel együttműködve készítik elő. A projekt vegyesen tartalmazna lakásokat és kollégiumi férőhelyeket, ezzel a budapesti lakáspiac helyzetén is javítanának. A beruházás állami koordinációval valósulna meg, és a Vekerle lakásfejlesztési programhoz is kapcsolódna. A mostani tájékoztatás szerint az érintett területet korábban a Fudan Egyetemet fenntartó alapítványnak adták, de annak felszámolása után a területet visszaszerezték és köztulajdonba vették. 10 új modern sebességmérőt telepítettek az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán a gyorshajtás visszaszorítására. Az új trafipaxok nem csak a pillanatnyi sebességet képesek mérni, hanem az átlagsebességet és a követési távolságot is figyelhetik. Az eszközök védakompatibilisek és hiteles mérésre is alkalmasak, telepítésüket pedig több mint egy éves egyeztetés előzte meg az országos rendőrfőkapitánysággal. A trafipaxokat az MKIF vásárolta és telepítette, az üzemeltetést azonban már a rendőrség végzi. Sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidős terhelését szimuláló végső teszt, közölte Vitézy Dávid. A próbafutások során a vonatok utasok nélkül a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek, miközben a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott, és a 160 km-es óránkénti sebesség mellett is megfelelően működött a biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer. Az utastájékoztató rendszereknél azonban hiányosságokat találtak, ezért ezek javítására kötelezik a kivitelezőt. Vitézy Dávid szerint a személyszállítás csak a hiányosságok pótlása és az utasok teljes biztonságának garantálása után indulhat el a vonalon. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri. Közlésük szerint a gyakorlat során betartják a vonatkozó jogszabályokat, és törekednek arra, hogy a lehető legkevésbé zavarják a környéken élők nyugalmát. A napsütést ma csak fátyol felhők zavarhatják, eső sehol sem várható. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délutánra 22-25 fokig emelkedik, este 10-12 fok lesz. Holnap is csapadékmentes, kellemesen meleg idő valószínű, de hajnalban akár fagyhat is. Jelentősebb lehűlés és eső csütörtöktől várható.
14: Az M0-ás autóton az M1-es felé, az M5-ösnél, az M51-esnél és az M7-es csomópontjánál is jelentősebben lelassult a haladás. Az M7-esen egyébként a hétvégén Budapest felé új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-ás csomópontja között. Ott a háromból csak a kettősáv járható, a legbelső az zárva, úgyhogy ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Pécelen a Rákóczi és a Szemrepál utca csomópontjánál két személyautó karambolozott, még mindig félpályás korlátozás van, így kicsit lassabb a haladás a főváros felé. Budapesten a 11. kerületben történt két baleset, a Hunyadi János úton befelé az Építész utcánál, a Sasadi úton pedig a Homoród utcánál. Az utóbbi helyszínen váltakozva engedik át a két irány forgalmát. Közben az Üllői úton a Nagyvárad térnél továbbra sem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak, a forgalmat egyébként rendőrök irányítják. A Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után burkolatjavítás miatt lezárták a külső sávot, és egyelőre nagyjából ennyi. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Most csak egy igen vagy nem. Szoktatok nosztalgiázni?
16: Igen, és pont ezt akartam mondani, Zoli, ez a te témád.
17: Én ahogy telik az idő, úgy egyre inkább igen.
14: Önök szoktak-e nosztalgiázni, és ha igen, hogyan? Osszák meg velünk, várjuk, köszönjük. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: A 4:15 és olyan bájos, hogy előbb mondta Pető, hogy ez a Zoli témája lesz a nosztalgia, miközben ő az, aki reggel óta másról se beszél itt nekünk, mint a macskafogóról, hogy jaj, jó volt nosztalgiázni a macskafogóval péntek este.
2: És tudod, hogy miért volt jó? Mert ott a velem egykorú emberek átmentek gyerekbe, és ugyanúgy vigyorogva néztük végig, mint amikor először láttuk gyerekkorunkban, úgyhogy tény valóban, hogy ez segít a nosztalgiában.
1: Sokat tudnék mesélni arról, hogy nekem miért jó, de nem akarok ezzel untatni senkit, ellenben találtam egy nagyon jó pofa cikket, ami pont azt taglalja, hogy bár a nosztalgiát azzal szokták összefüggésbe hozni, hogy ugye a múltba fordulsz, hogy nem akarod elengedni. Friss kutatások szerint abszolút nem erről van szó, tehát hogy nem menekülés a jelenből a nosztalgia, hanem sokkal inkább egy lelki erőforrás, tehát visszatérés a gyökerekhez, amiből tudsz erőt meríteni. Az életednek a fontos szereplőivel, hogyha találkozol, vagy a helyszíneivel, vagy a meghatározó élményekkel, akkor ezek neked erőt adnak, és éppen ezért a szakemberek most már hajlanak arra, hogy egyfajta kognitív fájdalomcsillapítóként apostrofálják a nosztalgiázást, ami enyhíteni képes a mentális kimerültséget, sőt növeli az önbecsülést és fokozza az optimizmust. Ennyit a nosztalgiáról tudományos megközelítésben.
3: De bármivel lehet nosztalgiázni, ezt úgy lehet. Tehát amikor eszedbe jut egy grizes tészta a menzáról, vagy a nagymamádnál a palacsintázások, amiket nem tudom, unokatesom dobálta ki a palacsintákat az ablakon, és sosem értettem meg, hogy kitetetett kívülről, vagy csak simán rossz volt. De tudod, hogy egy jó üdítő, ami a gyerekkorodnak az íze, jó lángos, de ezeket így visszamész, és azt érzed, hogy a tökéletes boldogság. Igen, stresszoldás ez is.
2: Van-e olyan illat nektek, ami, hogyha megcsapja az orrotokat, akkor azonnal visszamentek abba az időbe, és pontosan jól tudjátok, hogy mi történt akkor. Nekem képzeljétek el, hogy múltkor utaztam a villamoson, és megcsapott egy parfüm, egy bácsinak, egy idősebb bácsinak a parfümje, és pont ugyanaz volt, mint a nagypapám illata. És képzeljétek el, hogy visszakerültem Bázakeretjére, a nagymamáméknak a házába, és azt éreztem, ahogy a fürdőszobában, miután ő tudott, bekölnizte magát, ez biztos kölni volt szerintem annak idején, mert pontosan nem emlékszem, de ugyanaz az illat megcsapta az orromat, és igen, én a villamoson, mint egy hülye gyerek elkezdtem vigyorogni, de most értetek, hogy mi bajom van.
3: Nekem illatnál ilyen, amikor ősszel valahova a vidékre megyek dolgozni, és a fatüzelésű, amikor elkezdenek fával tüzelni, az az illat, az abszolút a gyerekkorom is bonyhát.
2: Isten illata van, igen.
1: Múltkor, igen, amikor bringával illetve szándékosan tévedtem el, hogy elmentem a faluba, és ott a patak partján...
3: Ez csak egy férfi tud ilyet mondani. Szándékosan eltéved.
1: Hát

0: Ként a rajzfülekhez visszakanyarodva, Petra, ha már a macskafogót emlegetted, azt is mondják a szakértők, hogy mivel pontosan tudod, hogy mi fog történni, ezért az agyadnak azért megnyugvás, tehát nem csak azért, mert fölidézi a régmúltat, ami mondjuk jól esett, hanem nem kell folyamatosan új információkat feldolgoznia, már pedig ugye a mai világban pont ezt mondják a szakértők, hogy gyakorlatilag egy nap alatt több inger éri az agyadat, mint mondjuk a középkorban egy királyt egész életében.
1: Ami felfoghatatlan, hasonlatot de igen.
0: Olvastam. És hogy amikor nézel egy olyan rajzfilmet, vagy filmet, amiben tudod, hogy most azt fogja mondani Jockey Ewing, vagy izé, akkor tök jó, mert nem kell, végre pihen az agyad egy kicsit.
1: Igen.
2: De miért pont a Jockey?
0: Miért nem?
1: Ő volt a legerősebb karakter is, amit miért a Babett mondott az imént, hogy ahogy...
0: Mert neked a Baywatch, ahogy elnézni. Te ilyen Baywatch típus vagy.
2: Hát, köszi!
0: David Hasselhoff és a Bekecs.
2: Hát, köszi!
1: És amit a Babett mondott az imént, hogy az idő előre haladtával egyre inkább nosztalgiázunk, igen. Nem?
0: Mondtál
2: igen.
0: Ilyet?
2: Igen, mondtam sajnos.
1: De kimondtam, tényleg
2: de tényleg
1: van.
2: Így van.
1: Igen, magam is érzem.
2: Persze, mert fiatalon csak hajszolod a sikert, az élményeket, a stb. És amikor már eljutsz arra, hogy megpihenhetsz egy picit, vagy időnként igényed van arra, vagy szükséged van arra, hogy ez a stresszmentes dolgok, az erdőfürdő, a biciklizés, az eltévedés az erdőbe, akkor ezzel együtt szerintem ezek is megérkeznek.
0: Hát meg bocs, fiatalkorodban miről nosztalgiáznál? Hát még nincsenek emlékeid. Minél idősebb, annál több dolog van, amire vissza tudsz csatolni.
1: Ez de jó volt.
2: És most eljutottam arra a pontra, pont, hogy van egy kis kertrész otthon, és azt mondtam, amit még sosem mondtam ki otthon, hogy én szeretnék egy kicsit kertészkedni, legyen egy nekem egy kis kertrészem. És ez azt hittem, hogy ez később fog megérkezni, de lehet, hogy most van a később. Így van.
0: Figyelj, szőlőtőkéd van-e már?
2: Nincsen.
1: De paradicsompalasztad volt
0: pár év múlva jön.
2: Volt koktélparadicsomunk, de az Andrásé volt.
1: Ő is kertészkedik?
2: Hát ő már jó ideje muskátlit ültet, kertész. Persze, abszolút. Nálunk a virágokért ő a felelős.
1: Nálunk is a férje, mert ha rajtam múlna, meghalnának. Így viszont van. Így gyönyörűek az orhideák.
0: Csoda, hogy a férjed életben van még.
1: Főzni tudok, csak virágot nevelni.
0: Negyed tíz múlt. Én beszélgetni is szoktam velük. Lehet, hogy beszélni hozzájuk, mert nem válaszolnak.
2: Azt hittem, a Petra férjéhez szoktál időként, hogy ne legyen ilyen magányos.
0: Múltkor sikerült Petrát, amikor volt egy rádiós konferencia, Petrát sikerült elüldözni onnan ilyen, hogy Petra,
1: nem magamtól mentem kávéért.
0: Rögtön mondtam, hogy te Tomi, most is magunkról, beszéljük már meg, hogy mi van a Petrával.
2: Ennyi, és hogy a segélyjelet adnál le, akkor mi lesz?
0: Árul már el, miért van az, hogy figyelj, azt én se tudom, de részvétem mondta nekem. 9:50 perccel itt a Sláger reggel.

0: things that are.
1: Schlager reggel.
2: Jó reggelt, fél tíz lesz, már öt perc múlva. Aloha!
3: Aloha! Most köszöntél vagyok?
4: Igen. Még aloha. Ne, még ne el.
3: És az nem. Annyira imádom, amikor felhívtalak, hogy hívtatok telefonon. Igen, hívtatok telefonon, és nekem az annyira, tudod, ez a aloha, baby, nyuszi fül, és te így meglepődtél, hogy hívom a Zolit, és akkor aloha, baby, nyuszi fülek.
4: De ez nagyon cuki volt, tehát ez a kedvesség.
2: Egy te nem láttad, hogy ő is ott ül.
3: Igen.
4: De hát nem láthatod, persze. Viki azt írja, sziasztok, szép jó reggelt, nosztalgiázni zenével, rajzfilmmel, filmmel és családi baráti történetekkel. Szoktunk, tehát akkor ezek szerint ők így összeülnek, és akkor felidézik ezeket a történeteket. Aztán Géza üzenete, ami eszembe jut, mikor megérzem a frissen nyírt fű illatát, a gyerekkorom Diósdon töltött nyarak. Imádom a füvet.
3: Igen, ez is olyan a frissen vágott fű, tényleg igen. Olyan, az gyerekkorunk.
2: Uh-huh. Zsófi írja, hogy mindig, amikor hazalátogat vidékre, akkor rendszerint megteszi azt az utat, ami az suliát köti össze, az egykori suliát a lakásukkal.
3: Ezt én is szoktam csinálni, igen. Sőt, abban az útvonalban benne van az óvoda is Bonyhádon, és meg szoktam nézni azt a házat, ahol felnőttem, ahol a legtöbb időt töltöttem, és az annyira jó érzés, és amikor tényleg azt érzed, hogy visszakerültél, és amúgy időnként visszamenni a gyökerekhez, az szerintem az visszaigazolás, tehát, hogy így megbecsülöd, meg látod az utat, amit megtettél.
2: Egy definíciót ad, hogy ki vagy.
3: Igen. És olyan ritkán ülsz le saját magaddal megveregetni a válladat, hogy azért ez menő, amit elértél az életben, a kicsi babett is, hogy mikre vágyott, meg nálatok is, bennetek is, hogy mekkora utat tettetek meg. És ez mindig emlékeztet, és akkor van egy perc, amikor úgy magaddal el vagy, és úgy szerintem úgy érzed azt, hogy ennek volt értelme.
2: Képzeljétek, mindig, amikor a szülői házba megyek haza, amit én családi ebédben vagy, és akkor mindig elmegyek a volt általános iskolám felé.
3: De neked a szülői ház még a szülői ház.
2: Igen, ott nőttem fel. Az általános iskola pedig mellette van kettővel, tehát nincs nehéz dolgom.
3: De
2: nem tudok máshogy menni, mint hogy elmegyek mellette.
3: És egyébként megismertek ott még embereket? Mert mivel olyan rég jöttem el Bonyhádról otthonról, hogy nekem már, amikor így végigmegyek az utcán, akkor nyilván nem.
4: Sajnos nekem sem.
2: Voltam
3: az
2: bent
3: már nincs.
2: Két éve nagyjából a volt általános iskolába, és még van olyan tanár, aki még mindig tanít, és visszahívtak, mert hogy volt valamilyen pályaorientáció, és nem tudom milyen nap, és akkor ahhoz hívtak el, és még egy-két pedagógus van, aki akkor is tanított, és most is.
3: Nagyon és van kint fotód a suliba?
2: Nem, ott nincs.
4: Babetti, hogy kerültetek Bonyhádra?
3: Hát igazából úgy kerültünk Bonyhádra, hogy nekem még a nagymamám így a családi birtokon született, nagypapám bíró volt, és Budapesten éltek fő, tehát hogy egy idő után már, és a Budapest bombázása után a nagypapám nem szeretett volna Budapesten maradni, és akkor nézte, hogy hol van bírói állás, és Bonyhádon volt, meg Mohácson, valami miatt Mohácsra a Duna miatt nem akart menni, mert nagyon sok halottat láttak ugye a Duna mellett, tehát ők a Margit körúton laktak, egyből a Dunapart. És akkor így ott volt bírói állás, úgyhogy így, de mondom, nekem még a nagyim úgy született, hogy a családi birtokon, neki még voltak ilyen szolgáló lányaik, ihajcsuhaj.
4: Itt egy nemes asszony.
3: Nemes asszony. Hát, figyelj, igazából a családfán Báthori Erzsébet grófnő is rajta van, mi szeretjük, szerintünk nem ölt nőket.
4: Az igen. És hogy sztoriztok róla?
3: Hát figyelj, igazából így nem szoktunk. Kiszólalt meg, megszólalt valami szellemvilágból valaki.
2: Az AI elkezdett beszélni a Babettnek, valamit mondott. Igen,
3: rám szólt a régi őstöm valaki.
4: Sokkot kapott a családfájától.
3: Igen, nehogy beszéljünk róla.
2: Tényleg nem csináltam, mert ugye azt mondják, hogy ez is ilyen utólagos lejárató kampány volt, hogy őt összehozták ilyen sztorikkal, hogy már a szolgálólányok vérében fürdött, meg nem tudom.
4: Jó, de a film is olyan róla, ami készült.
3: De alapvetően a felvilágosult nőket, akik egy picikét tovább szerettek volna látni az orruknál, és így tanultak, van. Őket alapvetően az volt egyből, hogy boszorkányok, igen. És boszorkányégetés, tehát hogy nem volt emancipáció akkortájt.
2: Egyébként ott Nyírbátorban, ahol van a múzeum, ott nagyon jól megcsináltak ilyen panoptikumszerűen, és ott is így, amikor legutóbb láttam, ott lubickolt egy kádban, és ilyen horrorisztikus zene szólt hozzá.
3: Egyébként ezt az egy szokását én is átvettem.
4: Vérben fürdesz? Csak nem.
3: Paradicsom lében.
2: Én csak a szemeimet forgatom benne. Ja, fél tíz lesz mindjárt itt a Sláger reggel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Schlager FM. Schlager FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
5: Pak! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. Premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Drágám, mondanom kell valamit.
11: És mit?
10: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
11: Én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
10: Azonnal.
12: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
13: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
14: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: A reklám után.
17: Csodaszép napos időre készülhetünk, már 19 fokos a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek, a napsütéses idő, az pedig szerdáig marad velünk, csütörtöktől már jön egy kis csapadék, péntektől pedig erősebb lehűlés várható.
18: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
19: Az M7-es autópályán új terelést építettek ki Budapest felé, a 18-as érdi csomópont és az M0-ás csomópontja között, így a háromból most a legbelső sáv zárva. A terelés elejénél ne megszokásból vezessenek, tessék lassítani és időben kijebb sorolni. A többieket megkérjük, hogy ezt hagyják az érintett autósoknak. Köszi! Az M0-áson az M1-es felé, az M5-ös és az M51-es, illetve az M7-es csomópontjánál is kicsit lelassult a haladás, bár kimondott torlódás nincs, de azért legyenek óvatosak. A Podmanicki utcában a Bajcsi-Zsilinszky út felé a Dózsa-György után baleset miatt van most fennakadás, és közben a 11. kerületben a Sasadi úton a Homoród utcánál a korábbi baleset nyomán még mindig csak egy forgalmi sávon felváltva haladhatnak át a járművek a két irányból. A Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál a vasúti híd felújítás miatt, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, és a Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is korlátozás van. Legyenek türelmesek, jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: A Sláger reggel.
1: De jó ég, mindjárt végzünk, 3:10 van, még valami dolgunk mára.
2: Van még dolgunk mára, mert itt van velünk egy édesanya, aki ráadásul nem csak csodálatos
1: műsorvezető,
2: és
1: színésznő,
2: hanem van egy gyönyörű tinédzser lány, és roppant mód érdekel, hogy te szeretnéd, hogy a te pályádat kövesse, vagy tűzzel vassal azt mondod, hogy kérlek, ne, csak ezt ne.
3: Hát tűzzel vassal nem, de én örülök, hogyha nem csinálja. De szerintem mindenki örül, minden szülő örül talán, nem, hogyha így nem azt választja a gyerek. Egyrésztről az én esetemben támadási lehetőség lenne, hogy ez most azért történik, mert hogy én tolom, nyomom, vonom, húzom, az az egyik opció. A másik meg az, hogy szerintem, hogyha végigmész egy pályán, akkor pontosan látod annak a nehézségeit. És ne, hogyha, hát, ha csinálja, kazicsem, mert van hozzá tehetsége, de mondjuk nem tudom. Tehát, hogy én nem ragaszkodnék hozzá, hogy ezt, mert hogy nyilván te látod a hátulütőit, nem? Vagy te beülnél, lenne egy kis csávod, egy kis mini Zoli, és akkor itt ülne a mikrofonnál, és együtt csinálnátok műsort.
1: Nem tudom, ezt úgy képzelem, hogy például aki színész, és ugye látunk ilyet számtalan példát Magyarországon is, hogy a színész csemetéből
2: például
1: is aztán színész
2: lett. Például a Hamman családban, ugye?
1: Igen, és hogy nyilván Hamman Péter ezt úgy élte meg, hogy neki az egy szent dolog, a színjátszás, kiállni a színpadra, lenyűgözni az embereket, a szeretet, amit kap, hogy nyilván, hogyha innen nézi a pozitív oldalról, akkor miért ne kívánná ugyanezt a saját gyermekeinek is, ugye? A Petra is, meg
3: hogyha
1: a Máté is.
3: Hogyha kívánhatnál neki egy menedzseri állást.
1: Aztán nyilván úgy képzelem, hogy mit tudom én, inkább az orvosoknál biztos inkább az volt, hogy nekik volt arra lehetőségük régen.
3: Bocsánat, csak mondjuk, megnyaltam a mikrofon.
1: Kedves egészségedre.
3: Bajom lesz.
2: Nem, fertőtleníteni
1: szóval, szoktunk. Ott valahogy gondolom adta magát, hogy a fogorvos apukának vagy anyukának a gyermeke is majd fogorvos lesz, és ő viszi tovább azt a praxist, amit mondjuk a anyu-apu nagy nehezen fölépített. Nem?
2: Azért kérdezem tőletek, mert Angelina Jolie és Brad Pitt 18 éves lánya Vivian. Ne nyalogó,
3: tényleg megnyalta.
2: Képzeljétek el, hogy egy Los Angeles-i utcai művész vásáron kínálta a saját alkotásaiból készült termékeket.
1: Az micsoda?
2: Hát képzeljétek el, hogy Tulip Field művész néven jelentek meg rajzai és festményei.
1: Tulipán mező?
2: Igen, és ez alapján matricákat, képeslapokat és printeket is árult a kis hölgy.
3: Milyen összeg, vagy milyen árkategóriában
2: hát
3: árul a piacon?
2: 10 és 25 dollár közötti összegbe kerülnek, tehát ezért nem olyan drágák még ezek az alkotások.
3: Tehát most érdemes venni?
2: Most érdemes venni, igen, mert még lehet, hogy kevesen ismerik őt, tudod, még nem tudják, hogy ez nagyon értékes, már csak a szülei miatt is. De pont az jutott eszembe, hogy szerintem ez tök becsülendő, hogy ő kimegy egy ilyen Los Angeles-i utcai művészvására, és ott árulja a kis termékeit.
1: Hát nem kell azon gondolkodni, hogy miből éljen majd meg 5-10 év múlva.
2: De nem baj, de legalább tesz erőfeszítéseket azért, hogy dolgozzon.
3: Azt szerintem az számomra is nagyon tiszteletre méltó. És utána elképzelem, ahogy kiárusította a 10 dolláros képeslapokat, meg printeket, majd utána jön a sofőrért, hogy Rolls-Royce-on beszáll, és elviszi a házukban olyan Schatzberg kávé 50 és 100 millió dollár közötti összegbe kerül, és a szakácsnő leteszi elé a vacsorát, amit megfőzött.
1: De látjátok, ez is mindig egy ilyen nehéz kérdés, és tök furva, mert próbálom elképzelni, hogyha mondjuk már apuka lennék, hogy akkor hogyan állik ez a kérdés. Ez ugye mindig mondják, hogy hagyni kell, hogy a gyerek azt csinálja, amiben ki tud teljesíteni.
3: Ez így van egyébként.
1: Azt mondja, hogy művész akar lenni, de hogy bennem is bekapcsolna azért a piros lámpa, hogy oké, de abból megél majd, vagy inkább sarkoljam arra, hogy figyelj, próbálj meg valami olyan szakmát szerezni, amivel majd pénzt lehet keresni. Ez mindig egy ilyen dilemma, nem?
3: Nem tudom. Én persze nyilván dilemma, de én ezen különösebben azért nem foglalkozom ezzel, mert hogy úgy vagyok vele, hogy akármi történik is, és azt mondom neki, olyan dolgot válasz, ami számodra szerelem. És én mindig büszke leszek rá. Uh-huh. Teljesen mindegy, az a munka, amit te kiválasztasz, az, amit én csinálok, vagy teljesen más, legyél benne boldog, és legyen szerelem, hiszen a munkáddal töltöd a legtöbb időt az életedben. Munka és alvás. Legyen egy rohadt jó matracod, és csináld amit fekszel, és legyen egy olyan melód, amiért rajong szenvedéllyel, és akkor az élet, és ha ehhez még egészség is párosul, akkor te meg vagy szerintem. Úgyhogy csak legyen boldog az a gyerek, nem kell erőltetni semmit, meg ellene menni se kell.
2: És a legszebb az egészben, hogy nem mindenkit a pénzt tesz boldoggá. Nem. Tehát, hogy lehet, hogy van olyan gyerek, akinek elég, hogy van egy matraca, meg mondjuk szép képeket festeget. Nem mindenkinek az, hogy kacsalábon forgó palotában éljen.
3: Így van, abszolút. Zoli, mit fűzöl ehhez hozzá, mert nagyon lelkesen boldogat.
2: Mit szeretnél?
1: Én azért szeretem, hogy
2: vagy egy kacsalábon forgó.
1: A matracát azért többre vágyom, ezt szívesen felvállalom, de nem kacsalábon forgó.
2: Nem,
1: én is úgy vagyok, hogy inkább otthonom, tehát legyen mint a dal,
2: otthonod,
1: tudod.
2: Otthonod legyen neházad, így
1: igen,
2: van.
1: Tehát, mint otthonod legyen neházad, mint a halott pénz dalában.
3: Jó.
1: Az abszolút. És hát amit szoktam mondani, hogy a pénz nem mondani, de azért jó, hogyha van, mert hogy nagyon sok minden, ami viszont a boldogságot hoz kell. Tehát, hogy én például szeretek utazni, és hát az sajnos pénz kell. Tehát elindulatok gyalog, nem tudom.
2: Igen, de nem gyalog. Az a műfaj.
1: Ugye, igen. Tehát Rómáig azért nem nagyon szeretnék elsétálni, hát például.
3: Nyilván nem, de szerintem az, amit mondtam még, hogy a jó matracon kívül, hogy van egy munkád, amit szenvedéllyel szeretsz, szerintem ha valamit szenvedéllyel szeretsz, abból már pénzt is fogsz keresni, mert a szenvedélyeddel dolgozol napi 10x órát is így akár.
1: Hála az ennek, ez megvan. Igen.
2: Így van.
3: Pipa. Na, és akkor innentől kezdve elutazhatsz Rómába, és lehet otthonod is. Hát most mit
2: komolyan, most még mit az akadékoskodsz,
1: de tényleg. Nem csak egy babetre kell beneveznünk, de hát itt van. Itt van, most még használjuk ki minden percét. Jön is a bombon.
3: Ezt hogy érted?

0: Sláger reggel.
1: Na, ez volt mára a Sláger reggel. Köllő Babettel kiegészülve, hát megint egy élmény volt, hogy jöttél.
2: Igen, nagyon örülünk, köszönjük.
1: Gyere máskor is.
2: Mikor jössz legközelebb?
3: Én itt lakom, csak nem tudjátok. Tehát, hogy én néha így előkerülök egy szobából.
2: Olyan vagy, mint Pumukli?
3: Igen, nem, de én már beköltöztem.
1: A Mátyás a házi Manó című rajzfilmre. Fú,
2: hát
1: ez mondjuk
2: borzasztó. Az nekem nincs meg.
3: De neked ez most nosztalgikus emlékeket ébreszt.
1: Így, és épp ezért kisimítja az idegeimet, és megnyugtat.
2: Na, akkor jó.
1: Nem, mintha most szükségem lenne rá.
3: És mit csinált Mátyás a házi Manó? Csak mondd, hogy tanuljak.
1: Hú, valami konyhával akott a szekrény. Borzasztó volt egyébként az a rajzfilm.
3: Pumukli volt?
1: Az más, az egy másik műfaj.
2: De azt kopintották a Pumuklit, vagy
1: nem?
2: Mi?
1: Nem.
3: Mátyás nem. A házi Manó, ez olyan, amiről senki se hallott szerintem. Tehát, ugye,
2: figyelj, létezik, de hogy ezt én soha nem láttam.
3: Én soha.
2: Csúnya szegény Mátyás.
1: Azért mondom, hogy olyan furi volt az egész.
2: Egy ilyen kis
1: hova valósi, magyar? Nem magyar volt, az valami brit, vagy milyen volt?
2: Brit televíziós rajzfilm.
1: Azért ők tudnak néha furákat.
2: Hát ez nagyon
1: fura. Ott sem minden stimmel.
3: Na, szóval akkor én vagyok Mátyás a házi Manó, és időnként így előkerülök.
2: De Babett, figyelj, ezt vedd úgy, hogy egy ilyen cikk került elém, tehát hogy te vagy Mátyás, gyermekkorunk legnyomasztóbb sorozata, Mátyás a házi Manó.
3: Hát ez vagyok én, jó reggelt mindenkinek.
1: Én kérek elnézést.
3: Köszönöm szépen.
1: Hát köszönjük szépen, hogy csatlakoztál hozzá, búj vissza.
3: Én is örültem nektek, és tudjátok, aloha, baby nyuszi fülek.
2: És akkor nem jövő héten, hanem utána,
3: utána
2: jössz
3: hétfőn. Utána levő jövök, és addig is
1: már
3: csodás napot.
1: Már most epeketbe várom.
2: Így.
3: Addig már csak egyet kell aludni.
1: Szép napot, viszhall!
2: Csók!
3: No, sziasztok! A legnagyobb slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
3: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Premium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, több vonat csak kelenföldig közlekedik. Akár 140%-kal is drágulhatott egyes ügyfelek internet előfizetése, és továbbra is sok szabadtéri tűzhöz riasztják a tűzoltókat országszerte. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Kisiklott egy tolató mozdony reggel a déli pályaudvaron, ezért több vágányon átmenetileg még mindig szünetel a forgalom. A MÁV Inform szerint emiatt több szerelvény is a lezárt vágányokon rekedt, így a Balatonra és a Pécsre tartó járatoknál is változásokra kell számítani. Több vonat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan indul. Az elővárosi forgalomban pedig járatkimaradások is előfordulhatnak. A fennakadás idején a vonatjegyeket több budapesti metró, busz és villamos járaton is elfogadják. Jelentősen emelkedtek egyes telekommunikációs szolgáltatások díjai az elmúlt hónapokban. A One Magyarország korábbi Digi ügyfeleinél augusztustól egyes esetekben az internet nettó havidíja mintegy 140%-kal, a telefoni 78%-kal nőtt. Az NMHH szerint a szolgáltatók saját hatáskörben módosíthatják áraikat és csomagjaikat, ha legalább 30 nappal korábban értesítik az előfizetőt. Az ügyfél az értesítéstől számított 45 napon belül kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést, akár hűségidő alatt is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte idős nagyanyját Budapesten. A fővárosi főügyészség a szökés, a bizonyítás befolyásolásának és a bűn ismétlés veszélyére hivatkozva kérte a kényszerintézkedést. A bíróság szerint a nyomozás még kezdeti szakaszban van, több tanút is ki kell hallgatni, ezért enyhébb intézkedés nem lenne elegendő. A közlemény szerint a gyanúsított büntetett előillető és korábbi elítélései sem bizonyultak kellő visszatartó erőnek. A letartóztatásról szóló végzés végleges. Tegnap több megyében is nagyobb területen égett szárazfű, bozótos és ajnövényzet. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 20 alkalommal kellett égő növényzet miatt beavatkozni. Táján és Farkasjuknál egyaránt 3 hektár égett le. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több településen keletkezett szabadtéri tűz. Kunágotán több portát is érintettek a lángok, egy ember megsérült. Karcagon 4 hektáron égett a cseri és ajnövényzet, és a tűz a közeli vasúti forgalmat is veszélyeztette. Ma délután 1 órakor megszólalnak a lakossági riasztórendszer szirénái Paks 30 kilométeres körzetében. A katasztrófavédelem közlése szerint a lakossági tájékoztató és a riasztórendszer csökkentett üzemű, úgynevezett morgató próbáját tartják. A teszt célja a rendszer működésének ellenőrzése, ezért a környéken élőknek a szirének megszólalásakor nincs semmilyen teendőjük. Október 15 és 18-a között rendezik meg 16. alkalommal az Art Market Budapestet az MTK Sportparkban. A vásáron közel 30 országból mintegy 90 kiállító mutatja be több mint 500 művész több ezer alkotását. A programot fotóművészeti vásár, szabadtéri szobor kiállítás és több kísérő rendezvény egészíti ki. Idén külön figyelmet kapnak a fiatal alkotók és a közép-európai művészeti együttműködések is. A rendezvényhez gyermekprogramok is kapcsolódnak, a szabadtéri szobor Park pedig ingyenesen látogatható. Most sem várható nagy változás az időjárásban, marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként, gyenge lesz a légmozgás. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-25 fok körül tetőzik. Ma sem kell frontra számítani, de a délelőtti felmelegedés miatt egyeseknél keringési panaszok vagy szédülés még előfordulhat.
12: Baleset okoz fennakadást a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út felé a Dózsa-György út után. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, a Sasadi úton, a Homorád utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Ez Viktor küldte, köszönöm szépen. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sár-Bogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. 12 óráig sötétek a jelzőlámpák Újpesten, a Megyeri úton, az Óceánárok utcánál karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, és lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út után ott javítják a burkolatot, és most kaptam, hogy Pécelen a Rákóczi és a Szemere Pál utca csomópontjánál két személyautó ütközött, ami miatt félpályás korlátozás van, ebből kifolyólag pedig lassulást tapasztal a főváros felé.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: És természetesen egész nap várom az önök közlekedési infóit is. 0-30-30-30-95-8 a hívható és SMS számunk. Jekkel Dániel vagyok. Indítjuk a munkaórák pörgetését. Egyiket a másik után a legnagyobb slágerekkel. Avicii, Hey Brother, ezzel indul.

Egyik sláger a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. You know, you drive me up a wall.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Most hétvégén sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal utolsó, minden korábbinál alaposabb próbaüzeme, a szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a vonatok órákon át utasok nélkül csúcsidős menetrend szerint szimulálták a forgalmat, és a vonat befolyásoló rendszer is jól vizsgázott a 160-nal történő haladáskor. Az utas tájékoztatást viszont még javítani kell, így a személyes szállítás csak akkor indulhat el, ha a hatóságok minden kétséget kizárólag garantálni tudják a teljes biztonságot, de jó az irány, meg azt látjuk, hogy tényleg haladgat. Aztán előbb-utóbb csak elindul már az a személyi szállítás ezen a vonalon is. Menjünk tovább itt Houstonnal, ez tőle a How Will I Know, itt a

0: A K-pop Demon Hunters fő címdala, Betét dala, a Huntrix és a Golden zárta az óra első felét itt a Sláger FM-en, aztán a másodikat hamarosan Rose és Bruno Mars közöse, az APT nyitja a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 = 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai jó kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
10: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
2: A reklám után
11: zavartalanul folytatódik a kellemes őszi idő a térségben, az utakon mindenhol száraz aszfalttal találkozhatnak a közlekedők. Fronthatás ma nem terheli a szervezetünket, de a délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és fáradékonyság is jelentkezhet a volán mögött. A szél többnyire gyenge marad, bár a Dunántúl északi tájain élénk déli eslökések csökkenthetik a menet stabilitást. Az allergiások tüneteit a magas, nagyon magas gombakoncentráció és a közepes szintű parlagfű okozhatja. A legmagasabb hőmérséklet 24-25 fok között lesz.
0: Pest megyében Pécel belterületén a Rákóczi és a Szemere Pál utca csomópontjánál 2 személyautó ütközött, ami miatt félpályás korlátozás, ebből kifolyólag pedig lassulás tapasztalható Budapest felé. A 9. kerületben a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál napközben a közúti forgalomnak mindkét irányban a villamos sínen kell haladnia a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta este 8, másnap reggel 5 óra között pedig a Gubacsi útat lezárják a Kvassai Jenő útnál. Baleset okoz fennakadást a Podmanicki utcában, a Bajcsy-Zsirinszky út felé a Dózsa-György út után, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Sasadi úton, a Homoród utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, és még egy helyszínelésről is kaptunk hírt. Podmanicki utca, Bajcsy-Zsirinszky út felé a Dózsa-György út után, illetve a 14. kerületben a Füredi utcában, a Rákosi út felé az Ondvezér útjánál a külső sávban szintén helyszínelnek. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eros Ramazzottit hallgattunk, akit a közelmúltban megműtöttek. Egy újabb hangszárműtéten esett át, így a 62 éves olasz énekesnek az orvosi rehabilitációs program miatt el kellett halasztani az őszre tervezett észak- és latin-amerikai turnéját. A beavatkozás ugyan rendben zajlott, de ez már a második alkalom, hogy hang problémák miatt kénytelen hosszabb szünetet tartani a koncert körútjain. Hát ő azért erőltetgeti a hangszálait, ebben szerintem kiegyezhetünk, úgyhogy megyünk tovább. A Magna Cum Laude-vel jön tőlük a Gyerünk Tavasz, Eros Ramazzottinak pedig mi hamarabbi felgyógyulást, felépülést kívánunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Valami van a levegőben.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
3: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
5: Október 9-től 11-ig jönnek a köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
6: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
8: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Gyanúsítottként hallgathatja ki Magyar Pétert a 2024-es telefonügyben. 10 új trafipaxot telepítettek az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán, és sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcs menetrendi tesztje. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Központi nyomozó főügyészség ma gyanúsítottként hallgathatja ki Magyar Pétert egy 2024-es budapesti incidens miatt, írta a Magyar Nemzet. Az ügy alapja, hogy a jelenlegi miniszterelnök egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a készülék a Dunába került. Az eljárás jelenleg kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt folyik. A kihallgatás lehetősége azután nyílt meg, hogy az országgyűlés szeptember végén felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát. A gyanúsítás nem jelent bűnösség. 10 új modern sebességmérőt helyeztek ki az M1-es autópályán a gyorshajtás visszaszorítására. Az eszközök nem csak a pillanatnyi sebességet képesek mérni, hanem az átlagsebességet és a követési távolságot is figyelhetik. A trafipaxok védakompatibilisek és hiteles mérésre is alkalmasak. A sofőrök azonnali visszajelzést kapnak arról is, milyen tempóval haladnak. A berendezések energiaellátását napelemek és akkumulátorok biztosítják. A sebességmérőket az MKIF vásárolta is telepítette. Az üzemeltetést és a méréseket pedig a rendőrség végzi. A Kormányváltás óta jelentősen nőtt azoknak a parlamenti felszólalásoknak a száma, amelyeket személyes érintettségre hivatkozva kezdeményeztek a képviselők. Június 8-ai szeptember 15-e között 34 ilyen eset volt, írt az Infostart. A viták gyakran arról szólnak, hogy mi számít valóban személyes érintettségnek. A gyakorlat szerint akkor fogadják el leginkább ezt az indokot, ha egy képviselőt név szerint minősítenek, vagy konkrétan a magatartásáról, családjáról, jövedelméről, vagy vállalkozásáról tesznek állítást. Órákon át utasok nélkül közlekedtek a vonatok a tervezett nappali csúcsmenetrend szerint a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A teszt során a 160 km/h sebességet és különböző zavarhelyzeteket is vizsgáltak. Vitézi Dávid közlése szerint a biztonság szempontjából kulcsfontosságú vonatbefolyásoló rendszer megfelelően működött, az utas tájékoztató rendszereket viszont még javítani kell. A teszt eredményeit a MÁV, a közlekedési hatóságok és a TÜV is kiértékeli. A személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesült. Pályázatot írt ki Zugló önkormányzat a zuglói egészségügyi szolgálat intézmény vezetői posztjára. A megbízás 2027. január 1-én kezdődne, teljes munkaidőben, határozatlan időre. A vezető feladata lesz többek között az intézmény működésének, gazdálkodásának és dolgozóinak irányítása, valamint az egészségügyi fejlesztések szakmai támogatása. A pályázóknak főszabály szerint felsőfokú végzettséggel, egészségügyi, menedzseri képesítéssel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal kell rendelkezniük. A jelentkezési határidő november 6-a. 2 nap alatt végzik el az idei lomtalanítást a 6. kerületben. A MOHU tájékoztatása szerint az első körzetben október 16-án, a másodikban október 17-én lehet kihelyezni a lomokat. A hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza sem a közúti, sem a gyalogos forgalmat. Nem szabad kirakni egyebek mellett építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot, hamut, földet, illetve veszélyes hulladékot. Szikrázó napsütés kíséri a délelőtti forgalmat, az utakon tökéletes látási viszonyok és száraz burkolatok várják az autósokat, csapadék nem lesz, délutára pedig 24-25 fokot ígértek az időjósok.
12: Pest megyében Pécel belterületén a Rákóczi és a Szemere Pál utca csomópontjánál 2 személyautó ütközött, ami miatt félpályás korlátozás, ebből kifolyólag pedig lassulás tapasztalható Budapest felé. A 9. kerületben a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál napközben a közúti forgalomnak mindkét irányban a villamos sínen kell haladnia a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta este 8, másnap reggel 5 óra között pedig a Gubacsi útat lezárják a Kvassai Jenő útnál. Baleset okoz fennakadást a Podmanicki utcában, a Bajcsy-Zsirinszky út felé a Dózsa-György út után, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Sasadi úton, a Homoród utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, és még egy helyszínelésről is kaptunk hírt, Podmanicki utca, Bajcsy-Zsirinszky út felé a Dózsa-György út után, illetve a 14. kerületben a Füredi utcában, a Rákosi út felé az Ond vezér útjánál a külső sávban szintén helyszínelnek. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk, jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és pörgetjük a munkaórákat, a legnagyobb slágereket hallgatva változatosan. Ebben az órában az első Lady Gaga, aztán jön George Ezra, Freddie Mercury és Taylor Swift is. Indulunk!
13: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy friss ropogós dal Taylor Swift-től az új albumról. Ez volt az I Knew It, I Knew You. Mozifilm készül a budapesti Vadász utcai üvegházban zajló mentőakcióról. A Nemzeti Filmintézet támogatásával forgatott Peter Luisi rendezte alkotás Karl Lutz, svájci diplomata embermentő tevékenységét dolgozza fel, aki a II. Világháborúban több tízezer magyar zsidó életét mentette meg. A részben hazánkban, magyar koprodukcióban és színészek köztük Tompa Ádám közreműködésével készült film a tervek szerint nemzetközi szinten is bemutatja a svájci hős történetét. Érdemes lesz figyelni erre a filmre. Én ezt gondolom, jól hangzik, jónak hangzik. Egy jó dolognak, ha már jó dolog, akkor jöjjön egy jó dolog. Good Thing, a Fine Young Cannibal slágerét a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: csodás őszi időben autózhatunk a délelőtt folyamán, már amennyi maradt belőle. Legfeljebb csak néhány fátyol felhő jelenhet meg az égen. A közlekedés meteorológiai feltételek szinte ideálisak, de az alacsonyan járó nap miatt a szemüveg kötelező kellék. Bár időjárási front nincs, a melegedés miatt dekoncentráltság és migrén is előfordulhat a forgalomban. A hideg reggelek miatt pedig felerősödhetnek az ízületi panaszok. A pollenterhelés szerencsére lassan csökken, de a gombák spóra száma még mindig nagyon magas, ez rossz hír az allergiásoknak. A délutáni órákban 24-25 fokot mérhetünk.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Váci út után a külső sávban, és a Podmaniczky utcában is, a Bajcsy-Zsirinszky út felé, a Dózsa-György út után korábban helyszíneltek, de már most arra helyreállt a rend. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi útot lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. 12 óráig sötétek a jelzőlámpák, Újpesten a Megyeri úton, az Óceánárok utcánál karbantartás miatt a forgalmat a rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot, és útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé, a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak ott. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Minden, amit szeretünk.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem akármilyen nap a mai, ugyanis ma van a pedagógusi jogok világnapja. 60 éve 1966. október 5-én fogadta el az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a pedagógusi jogokról szóló alapdokumentumot. A 150 paragrafusból álló határozat rögzíti a tanárok társadalmi megbecsülésének szükségességét, az ingyenes továbbképzés jogát, valamint azt, hogy a pedagógusok bérezése nem maradhat el a hasonló képesítést igénylő egyéb foglalkozásokétól. Ezt tudjuk tehát a mai napról többek közt. Menjünk tovább! Érkezik Tina Turner és The Best itt a Sláger FM-en.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal, és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban, a 4. kerület, Váci út 119/C. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
11: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlók, aki 10.000 forint felett vásárol egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk-be vásárló táskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jusk, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Egyelőre fennmarad a kamatstopp, miközben folytatódnak az egyeztetések a kivezetéséről. Ezen a héten hallgatják meg az NVVH 3 elnökhelyettesi posztjának pályázóit, és két második világháborús bombát is találtak Vecséskül területén. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A kormány és a Magyar Bankszövetség tovább tárgyal a kamatstopp esetleges megszüntetéséről és az érintett adósok védelméről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely a leginkább kitett ügyfeleknél nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést. A kamatstopp jelenleg mintegy 200 ezer ügyfelet érinthet, közülük nagyjából minden tizedik lehet érzékenyebb a változásra. Mivel eddig nem született olyan megállapodás a bankokkal, amely kellő garanciát adna az ügyfelek terheinek mérséklésére, az intézkedés egyelőre változatlan feltételek mellett fennmarad. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kijelölte azokat a pályázókat, akiket meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három még betöltetlen elnökhelyettesi posztjára. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbiteli elnökhelyettesi tisztségre korábban eredménytelen volt a pályázat, ezért új eljárást írtak ki. A meghallgatások zártak lesznek, így a jelöltek nevét és számát sem hozzák nyilvánosságra. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, kiket terjeszt az Országgyűlés elé. Egy 250 kg-os romboló bomba és egy 50 kilós bomba került elő egy vecsési építési területen. Mindkét robbanótest német gyártmányú és a II. Világháborúból származik. A honvédség tűzszerészei szerint az állapotuk lehetővé tette a biztonságos mozgást, ezért a bombákat elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. A tűzszerészek közlése szerint ezen a környéken nem számít szokatlannak hasonló leletek előkerülése, mivel a terület a háború idején a Ferihegyi repülőtér logisztikai övezetéhez és az Attila vonal előteréhez tartozott. A Pilisi Parkerdő rövid online kérdőívben kéri az erdőlátogatók és a városi erdők közelében élők véleményét. A cél, hogy a budapesti erdők kezelése és fejlesztése a helyi tapasztalatokra és igényekre is épüljön. A kérdőív körülbelül 10 perc alatt tölthető ki. A Pilisi Parkerdő szerint a fővárosi erdők Budapest zöld infrastruktúrájának fontos részei, ezért hosszú távú fenntarthatóságukhoz az is szükséges, hogy megismerjék azok véleményét, akik rendszeresen használják ezeket a területeket, vagy a közelükben élnek. Október 4-e és 14-e között több alkalommal időszakos közúti és gyalogos forgalmi korlátozásokra, valamint ideiglenes megállási tilalomra kell számítani a Várnegyed és környéket több pontján. A korlátozások érintik egyebek mellett a Donáti utcát, a Tóth-Árpád sétányt, a Bécsi kaputeret, a Szentháromság teret, a Halászbástya környékét, a Lánchíd utcát és az Ybl Miklós teret is. Hunyadi városban, Betlen városban, Bacsi közben, Széchenyi városban, Kossuth városban és Erzsébet városban is elindult a jövőálló rendészetprogram Kecskeméten. A rendőrkapitánysága, a városrendészet és a polgárőrség közösen teljesít szolgálatot ezekben a mintakörzetekben. A program a megelőzésre, a folyamatos személyes jelenlétre és a helyiekkel való közvetlen kapcsolattartásra épül. Az állandó egyenruhások a lakosokkal, intézményekkel és a vállalkozásokkal is kapcsolatot tartanak, hogy a felmerülő problémákat már a korai szakaszban kezelni lehessen. Folytatódik a kellemes őszi idő, esernyőkre ma egyáltalán nem lesz szükségünk, az ország nagy részén jók a közlekedési feltételek. 24-25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
13: Megszűnt a forgalmi akadálya Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Váci út után a külső sávban, és a Podmaniczky utcában is a Bajcsy-Zsilinszky út felé a Dózsa-György út után korábban helyszíneltek, de már most arra helyreállt a rend. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sós-Fürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. 12 óráig sötétek a jelzőlámpák, Újpesten a Megyeri úton, az Óceánárok utcánál karbantartás miatt a forgalmat a rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot, és útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak ott. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Nagyon vidám délutánt kívánok ezennel, hivatalosan is megnyitjuk a délutánt itt a Sláger FM-en a mikrofonnál Jekkel Dániel, ha éppen ebédel, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Adam Lambert-tel jön tőle az If I Had You, és nyitja is a délutánt. Sláger.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: A slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. 10 új modern trafipaxot telepítettek az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszára, a gyorshajtás visszaszorítására. Az eszközök nem csak a pillanatnyi sebességet, hanem az átlagsebességet és a követési távolságot is figyelik. A beépített Smile kijelzők pedig azonnali visszajelzést adnak a sofőröknek. A védekompatibilis napelemes rendszerek üzemeltetését és a hiteles méréseket a rendőrség végzi. Hát se ott, se máshol nem érdemes gyorsan hajtani. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és a DNA érkezik az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dala.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Pikpak, már is fél egynél járunk, amikor is érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Aztán Selena Gomez megérekli nekünk, hogy érzi magát akkor, amikor felszabadul egy rossz kapcsolatból. Ez lesz a Single Soon, amivel nyílik az óra második fele.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
5: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Én szeretem a csillagokat.
11: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
10: Hát az én csillagképem ugye...
11: November végi vagy, akkor a
10: nyilas.
11: Rák. Nyilas.
10: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
11: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
10: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
12: Tamarám, neked mi?
13: Én hal vagyok.
12: Halak.
11: Hallak.
10: Anya is.
11: Anya is hal. Én vakond vagyok.
13: Vakond? Mi van? Akkor miért nem... Akkor lakjál a földbe.
11: De a csillagképen vakond.
13: De akkor is lakjál a földbe.
8: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
14: Verőfényes napsütésben telnek a déli órák, a száraz aszfalton akadálytalanul haladhat a forgalom, csaparék sehol sem rontja a látási viszonyokat. A jó idő garantáltan feldobja a hangulatunkat, de a volán mögött a melegedés okozta keringési panaszokra, és a tompuló reflexekre azért érdemes odafigyelni. A Dunántúl északnyugati részein az élénk déli szélökések folyamatos korrigálást igényelhetnek, így ott vezessenek fokozott figyelemmel. Az allergiásokat a közepes szintű parlagfű még kicsit zavarhatja. A csúcshőmérséklet 24-25 fok lesz.
0: Lassú a haladás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületen a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsavégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, ott javítják a burkolatot. A 81-es főúton Ászár közelében, az 51-es 1-es kilométernél egy személyautó fának csapódott a főutat, lezárták, a forgalmat megállították. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon a 49-es kilométer szelvényben kasszálnak, egy sáv zárása mellett a helyszín mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, és az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon új terelést építettek ki a 18-as kilométernél az érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, lezárták a belső sávot, a munkaterület mögött lassulás tapasztalható.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Niall Horan-nal, az egykori One Direction taggal folytatjuk. Azt tudtuk, hogy Niall Horan az egyetlen tagja volt a One Directionnek, aki ír származású. Az énekes egész gyerekkorában gitározott, és ír utcazenészként is dolgozott, mielőtt 16 évesen bekerült az X-Faktorba. Bár a tehetségkutatóban Simon Cowell segítségével lett világsztár, a mai napig rendkívül büszke ír gyökereire, és a szóló karrierében is visszatér az akusztikus, folkosabb hangzáshoz. Tőle

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Oldtimer Show.
10: 100 évnél öregebb automobilok,
9: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
10: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes.
9: Október 17-én és 18-án.
11: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 3 az NVVH három elnök helyettesi posztjának meghallgatandó pályázóit. Biztosító berendezési hiba miatt késnek a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között. És 60-70 ezer látogatója lehetett az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kijelölte azokat a pályázókat, akiket ezen a héten meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3, még betöltetlen elnökhelyettesi posztjára. A közpénzügyi, a vádemelési és fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre korábban eredménytelen volt a pályázat, ezért új eljárást írtak ki. A meghallgatások zárt ülésen zajlanak, így sem a jelöltek nevét, sem a számukat nem hozzák nyilvánosságra. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, kiket terjeszt az országgyűlés elé. Bruttó 31.875.000 forintos egyéb járandóságot kapott korábbi távozásakor. Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő egykori főigazgatója. Derült ki egy közérdekű adatigénylésre adott hivatalos válaszból. Az összeg több mint 16 havi főigazgatói illetménynek felel meg. Búzs Balázs munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, 8 hónappal később pedig ismét az NKA alelnöke lett. Molnár Áron színész aktivista szerint az ügy felvetheti a hűtlenkezelés lehetőségét. Búzs Balást azóta az NKA ügyhöz kapcsolódó eljárásban letartóztatták. Ma délutáni késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is számítani kell a Székesfehérvár-Veszprém vasútvonalon. A Mávinform szerint Hajmáskér és Pétfürdő között biztosító berendezési hiba miatt csak lassabban haladhatnak a vonatok. A közlekedés tovább nehezíti, hogy a járatok fővárosi végállomásán, a déli pályaudvaron reggel kisiklott egy tolaton mozdony, ezért ott is korlátozások vannak érvényben. A menetrendszerű forgalom várhatóan csak kora estére állhat helyre. Karbantartás miatt két ütemben buszok helyettesítik a vonatokat a 60 Szolnok vasútvonalon. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, október 16-a és 18-a között pedig Jászberény és Újszász között kell pótló buszokra számítani. A 10 napos munkák során több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, váltókat és talpfákat cserélnek, valamint egy útátjárót is átépítenek. A karbantartás után közel 5 kilométeren szűnhet meg a jelenlegi sebességkorlátozás. Hiány szakmákra kínál képzéseket a Csepeli Szabóki Adolf általános és szakképzőiskola. A tanulók egyebek mellett asztalosnak, kőművesnek, burkolónak, hegesztőnek, szerkezetlakatosnak vagy központi fűtés- és gázhálózatszerelőnek tanulhatnak. Az első évben havi 16 ezer, a második és harmadik évben akár havi 100 ezer forintos ösztöndíj érhető el. Sikeres szakmai vizsga után pedig legfeljebb 300 ezer forintos pályakezdési juttatás járhat. Felnőttek számára több szakmában esti ingyenes képzéseket is indítanak. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének becslése szerint 60-70 ezeren látogathattak ki a 4 napos könyvfesztiválra, amelyet idén először a Hungexpon tartottak. A szervezők szerint az új helyszín összességében bevált, bár a megközelíthetőség csúcsidőben nehézségeket okozott. A könyvfesztiválon csaknem 200 program várta a közönséget, a nemzetközi kínálatban pedig német nyelvű és ír irodalmi események is szerepeltek. Kora délután kifejezetten kellemes száraz idő várja a közlekedőket, a napos időszakok jótékonyan hatnak a közérzetünkre, front sem érvényesül, 24-25 fok lesz a maximum.
13: Lassú a haladás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületen a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsavégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, ott javítják a burkolatot. A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fának csapódott, a főutat lezárták, a forgalmat megállították. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon a 49-es kilométer szelvényben kasszálnak, egy sáv zárása mellett a helyszín mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, és az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon új terelést építettek ki a 18-as kilométernél az Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, lezárták a belső sávot, a munkaterület mögött lassulást tapasztalhat.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Köszönjük a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. A mikrofonnál Jekkel Dániel, itt lesz velünk Ellen Langley, Ten Sharp, illetve Mojo és a Ladyvel, és velük indítunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenes lakossági sportfoglalkozásokat indított Ferencváros, amelyek 2027 májusáig több helyszínen, köztük a József Attila lakótelepi közösségi házban és a Ferencvárosi Művelődési Központban várják a mozogni vágyókat. A kínálatban asztali tenisz, torna, zumba és tai chi szerepel, az edzések szünetei pedig az ünnepekhez, valamint a december végi időszakhoz igazodnak. Érdemes lehet a további infókat megkeresni az önkormányzat honlapján, nálunk pedig Chris Reid és a Road to Hell.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeret.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatos a Loi és a Get Lucky. Kíván nekünk sok sikert, sok szerencsét, és én is ezt teszem, illetve hozom a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat. Majd rögtön utána Rosalind és a Snap nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Igazi csapadékmentes vénasszonyok nyara kíséri a kora délutáni órákat, felhő alig van az égen, a forgalomban lévőket száraz utak fogadják, de a vakító napsütés miatt a napszemüveg nagyon jó szolgálatot tehet. A hőmérséklet lassan eléri csúcsát, most 20-21 fokot mérhetünk, egyébként 24-25 lesz a maximum. A frontmentes idő ellenére fáradékonyság és migrén is jelentkezhet a hirtelen melegedés miatt, ami ronthatja a figyelmet a sávváltásoknál, úgyhogy vezessenek óvatosan.
0: A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fának csapódott, a főutat lezárták, a forgalmat megállították. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 49-es kilométer szelvényben kaszálnak, továbbra is egy sáv zárása mellett. A munkavégzés helyszíne mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon új terelést építettek ki. A 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás tapasztalható, nem megszokásból közlekedjünk ott sem. A 9. kerületben a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen tud haladni a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta este 8 és másnap hajnali 5 óra között lezárják a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál, úgyhogy ott is ezzel tudunk kalkulálni, nem meg útszűkülettel. Az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a Fürdő utca közelében ott távhővezeték javítás zajlik. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük a többi úton lévő Sláger FM hallgató nevében is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

A legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, 2003-ból szólt a No Doubt, és az It's My Life. 57 évvel ezelőtt, 1969. október 5-én pedig először került adásba a Monty Python repülő cirkusza. Az ikonikus brit humorcsapat szürrealista, abszurd és határtalanul bátor sketch sorozata alapjaiban forgatta fel a televíziózás történetét, és olyan máig ható kultuszt teremtett, amely egy egész generáció humorát határozta meg, mindez tehát 1969. október 5-én volt először. Jön a Kovalszky meg a Vega, és pont passzol ide a következő dal, Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek itt a Sláger FM-en.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
6: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
7: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
8: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási atmoszférák. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozó, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Valami van a levegőben.
10: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nyilvánosságra hozták az NVDH vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Kórházba került Karácsony Gergely, és januártól újabb területeken válik fizetőssé a parkolás Kőbányán. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsukos Ágitól hallják. Közzétették a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének vagyonnyilatkozatát. Unger Anna egy bicskei családi házat tüntetett fel. Jelentősebb megtakarítása nincs, ugyanakkor közel 8 millió forintos tartozása van. Az NVVH elnökeként mintegy 5 millió forintos havi juttatásban részesül. Tasnádi Katalin több budapesti lakást és egy Pócs-megyeri ingatlan részt vallott be. Emellett több 10 millió forintos megtakarítással rendelkezik. Tartozása nincs. Elnök helyettesként havonta közel 4 millió forintos juttatást kap. A Magyar Reklámszövetség szerint gazdasági károkat okoz, hogy még nem jelentek meg a közterületi reklámpiac új szabályainak végleges részletei. A szervezet úgy látja, emiatt nehezebb megtervezni a jövő évi kampányokat, médiabüdzséket és hosszabb távú szerződéseket. Az ágazat éves reklámköltése mintegy 37 milliárd forint, és több mint 20 ezer ember megélhetése kapcsolódik hozzá közvetlenül vagy közvetve. A Reklámszövetség kiszámítható átmeneti időszakot és további szakmai egyeztetést sürget. Néhány napos kórházi kezelésre szorul Karácsony Gergely egy otthoni baleset miatt. Erről maga a polgármester számolt be közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a kisebb háztartási balesetnek olyan következménye lett, ami miatt kórházi ellátásra van szüksége. Karácsony Gergely azt írta, előreláthatólag csak néhány napig marad bent, és addig is távmunkában folytatja polgármesteri feladatait. A korábbi tervek alapján újraindítják a Diákváros építésének előkészítését a Soroksári Duna ág mentén, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztést az állam a fővárossal és Ferencvárossal együttműködve készíti elő, és uniós forrásokat is bevonnának a megvalósításba. A tervek szerint vegyes lakó és kollégiumi negyed jönne létre, amely a budapesti lakáspiacot is teherbentesítheti. A beruházáshoz szükséges terület a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása után ismét köztulajdonba került. 2027. január 1-től tovább bővül a fizetős parkolási övezet Kőbányán. A D-várakozási zónához csatlakozik a Bihari utca, a Fertő utca, a Basa utca, a Száva utca, a Fogadó utca és a Balkán utca által határolt terület, valamint fizetőssé válik a Sibrik-Miklós út, a Maglódi út, a Kada utca és a Harmat utca közötti rész is. Ezeken a területeken munkanapokon reggel 8 és este 6 között kell majd fizetni. Az óradíj személyautóknál 300 forint lesz, és az új zónákban már készpénzes automatákat sem telepítenek. Több mint 1 milliárd forint jogdíjat oszt szét az Előadó Művészi Jogvédőiroda Egyesület a tavaly sugárzott vagy streamelt audiovizuális műsorok után. Összesen mintegy 63 ezer magyar és külföldi előadó részesül a kifizetésből. A legtöbb művész 50 ezer forintnál kevesebbet kap, az átlagos összeg körülbelül 17 ezer forint. Ugyanakkor 86 előadó jogdíja meghaladta az 1 millió forintot. A kifizetésekből a filmszínészek, más előadók és szinkronszínészek is részesülnek, főként televíziós ismétlések és más audiovizuális felhasználások után. Zavartalanul napsütéses időben telik a délutánunk, az utakon biztonságosan száraz burkolaton haladhat a forgalom. A melegedés miatti dekoncentráltság és a vakító napfény miatt vezessenek a megszokottnál óvatosabban. A hőmérséklet maximum 24-25 fok körül tetőzik majd délutánra.
13: Vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé, a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a műszaki átjárót bontják a 29-es kilométernél, csak a külső sávon halad a forgalom, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható, a terelés mögött lassulást tapasztalható. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit útközben, írjanak, hívjanak 0630303098, előre is köszönjük.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul az újabb óra, 2 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt lesz a tavalyi év egyik legnagyobb slágere, Alex Warren és az Ordinary Kamráddal, és a Be Mine-nal pedig már el is indultunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt Alex Warren és az Ordinary. Megújulhat a budapesti dunaparti hajózás. A közlekedési miniszter javaslata szerint ugyanis egy új 50-50%-os állami és fővárosi tulajdonú közös társaság vehetné át a budapesti kikötők kezelését. Ezzel megszüntetnék azt a helyzetet, hogy a meder az állami,

0: Ez a slágere fel a legnagyobb slágerekkel változatosan, Charlie Puth és az Attention zárta az óra első felét, aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Sabrina Carpentertől kapunk egy jó kis ebéd utáni espresszót, az espresszóval nyílik a következő zenei szakasz itt nálunk.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
7: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
8: Valami van a levegőben.
9: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
10: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
14: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
2: A reklám után.
15: Csodás őszi időnk van a délután második felében, és esőtől egyáltalán nem kell tartanunk az utakon. A látás és útviszonyok kiválóak, de a napi rohanás és a délelőtti felmelegedés utóhatásaként sokan lehetnek dekoncentráltak és fáradtak a volán mögött, tartsanak megfelelő követési távolságot és vigyázzanak a sávváltásoknál. A légmozgás többnyire gyenge marad, csak a Dunántúl északi tájain élénkülhet meg picit a délies szél. A délutáni csúcshőmérséklet átlagosan a kellemes 24-25 fokos tartományban lesz.
0: A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé, a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a műszaki átjárót bontják a 29-es kilométernél, csak a külső sávon halad a forgalom, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható, a terelés kerülés mögött lassulást tapasztalható, kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, út közben írjanak, hívjanak 0-30-30-30-95-8 előre, és köszönjük!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue után már megyünk is tovább, érkezik a Johnny Hates Jazz. Tudtuk, hogy a Shattered Dreams című slágerüknek címét és refrényét egyetlen éjszak alatt írta meg Clark Dashler, de a zenekar nevét egy viccből iklették. A tagok egy olyan nevet kerestek, amely szándékosan semmilyen akkori műfajhoz vagy stílushoz nem élik, így esett a választásuk a jazzre. Noha ők maguk a Sophie Pop stílust képviselték, így polondoztak egy kicsit a névválasztásuk kapcsán. Na tőlük érkezik most a Shattered Dreams itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az Ősfás Parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
6: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
9: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
10: Meghallgatták Szijjártó Pétert a BYD-nél vállalt munkája miatt. Korlátozásokkal újraindult a déli pályaudvar forgalma, és erősödik az egész éves turizmus a Balatonnál. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Zárt ülésen hallgatta meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága a BYD kínai autóvállalatnál vállalt munkájának körülményeiről és lehetséges nemzetbiztonsági kockázatairól. Szakó Cirbus Pál, a TISZA képviselője, a meghallgatás után azt mondta, a volt külügyminiszter minden kérdésre azt válaszolta, hogy tiszta a lelki ismerete. A vizsgálat ezzel még nem zárult le. A bizottság a szakszolgálatok vezetőit is meghallgatta, és várhatóan egy hónapon belül összegzi a megállapításait. Korlátozások mellett ismét elindult a vonatforgalom a déli pályaudvaron, ahol ma reggel egy kisiklottolató mozdony okozott fennakadást. A baleset miatt több szerelvény kizárt vágányokon rekedt, ezért délelőtt csak korlátozásokkal tudták fogadni és indítani a vonatokat. A Mávinform korábbi tájékoztatása szerint a Martonvásári Z30-as és a Százhalombattai S40-es járatok átmenetileg nem közlekedtek. 10 új modern sebességmérőt helyeztek ki az M1-es autópályán a gyorshajtás visszaszorítására. Az eszközök nem csak a pillanatnyi sebességet képesek mérni, hanem az átlagsebességet és a követési távolságot is figyelhetik. A trafipaxok védakompatibilisek és hiteles mérésre is alkalmasak. A sofőrök azonnali visszajelzést kapnak arról is, milyen tempóval haladnak. A berendezések energiaellátását napelemek és akkumulátorok biztosítják. A sebességmérőket az MKIF vásárolta és telepítette, az üzemeltetést és a méréseket pedig a rendőrség végzi. November 30-ig kell lecserélni azoknak a plug-in hibrid autóknak a zöld rendszámát, amelyek már nem jogosultak rá. A Digitális Magyarország ügynökség szerint jelenleg több mint 32 000 ilyen jármű van az országban. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. Decembertől közúti ellenőrzésnél a hatóság bevonhatja a jogosulatlanul használt zöld rendszámot és a forgalmi engedélyt. Az érintettek új rendszámot vagy karakterazonos cserét kérhetnek. Utóbbi előnye, hogy több kapcsolódó szerződést és jogosultságot nem kell módosítani. A Balatonnál egyre kiegyenlítettebbé válik a turizmus az év során, miközben a nyári forgalom nagyjából stabil maradt. A Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint idén a tavaszi és az őszi időszak erősebb volt a tavainál, a nyár pedig legfeljebb 1-2%-kal teljesített gyengébben. Az egész éves vendégszám elérheti a 3 milliót, a vendégészakák száma pedig a 9 milliót. A szakemberek szerint az őszi túrák, rendezvények és más szezonon kívüli programok azt mutatják, hogy a Balaton egyre inkább 4 évszakos úti céllá válik. Üvegház címmel készül mozifilm Karl Lutz svájci diplomatáról, aki a II. Világháború idején több 10 000 magyar zsidó megmentésében vett részt Budapesten. A Nemzeti Filmintézet 57 millió forinttal támogatja a Péter Luisi rendezésében készülő koprodukciót. A történet központi helyszíne a Vadász utcai üvegház, ahol 1944-től a svájci követség kivándorlási osztálya működött. A forgatás a részben Budapesten zajlik majd magyar filmes szakemberek és színészek közreműködésével. A szereplők között Tompa Ádám is feltűnik majd. A délutáni csúcsforgalomban tökéletes látási viszonyok és száraz utak várják a hazaindulókat. A hőmérséklet is stabilan 24-25 fokos csúcsávban alakul, a napszemüvegre továbbra is szükség lehet. A Dunántúl északi részén pedig az élénk déli szélre is figyelni kell. Ronthatás nem lesz.
11: A József körúton a Blahalújza tér felé a Népszínház utcánál lezárták a belső sávot karbantartás miatt. Akadozik a haladás a Rákóczi úton, a Blahalújza tér, illetve az Asztória között. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, válassza az 5-ös főutat. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatjavítás miatt, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest a középső és a külső sávot választva érhető el, a terelés mögött lassulást tapasztalható. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul az újabb óra, három után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan a mikrofonnál továbbra, és Jekkel Dániel még ebben az órában. Hozom Ray-t, Molokot, Cliff Richardot, illetve Justin Wellingtont is, ő az első, az Aiko Aiko-val.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Cliff Richard és a Some People után már megyünk is tovább Taylor Swift-tel és az Opelite-tal. De előtte még hozok egy szuper lehetőséget, ugyanis a 15. kerületi önkormányzat 75%-os kedvezményre jogosító strandutalványokat biztosít helyi nyugdíjasoknak a Paskál gyógy és strandfürdőbe, így a belépő ára a negyedébe fog kerülni. A korlátozott számú utalványokat lakcímkártyával és nyugdíjas igazolvánnyal október 7-től, tehát holnap utántól szerdától lehet átvenni az önkormányzati ügyfélszolgálaton, és egészen december 22-ig kedden 9 és 14 óra között lehet felhasználni őket. Ez egy jó lehetőség lehet, én azt gondolom, úgyhogy ezért is mondtam el. És akkor most jön Taylor Swift, ez tőle az Opelite.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
1: a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Vanessa Amorosi, és ez Absolutely Everybody. De jó, hogy így rímel a neve, meg a címe a zenének. Na, ezt hallgattuk az előzőekben, a következőkben pedig jönnek a friss időjárási és közlekedési infók. Aztán nyílik az óra második fele Miles Smith-szel és a Stargazing-el.
1: Ideális időjárási feltételek mellett indul meg a mai délutáni csúcsforgalom. Az utakon száraz burkolatok fogadják a hazaindulókat az egész térségben. A napsütés legfeljebb fátyol felők szűrik, de a melegedés miatti kimerültség tompíthatja a reflexeinket a nap végére. Így vezessenek nagyon körültekintően. Az allergiásokat az országosan magas, nagyon magas gomba koncentráció még zavarhatja. A hőmérséklet kora estig stabilan a 23-25 fok közötti maximum körül alakul. Balesetmentes hazautat kívánunk!
0: A József körúton a Blahalújza tér felé a Népszínház utcánál lezárták a belső sávot karbantartás miatt. Akadozik a haladás a Rákóczi úton a Blahalújza tér, illetve az Asztória között. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, válassza az 5-ös főutat. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0 autóúti csomópont között, a Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatjavítás miatt a forgalom, a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest a középső és a külső sávot választva érhető el, a terelés mögött lassulást tapasztalható. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítanak.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Négytől pedig Kis Katával.
1: Ciao!
2: Sziasztok!
1: Kata. Örömmel fogadtunk téged itt a stúdióba. Észrevettetek-e valamit a két kezemen?
0: Igen, van rajta köröm, mindegyik ujjadon.
1: De hogy az egyiken teljesen más, mint a másikon.
0: Tényleg.
1: Nőtársaimnak üzenem, aki magának készíti, hogy ez sokkal több időt vesz igénybe, bár 5 éve gyakorolom, úgyhogy tegnap ennyire jutott idő. Nektek volt-e ilyen, amit félbe kellett hagyni, és ennyire látványos? Nem a bekötött cipődre gondolok, Dani, mert neked a bal lábadon ugye most nincsen masni, nyuszika.
0: Igen.
1: De majd holnap összejön.
0: És tényleg, igen, nem egy kicsit rövid a fűző, és egy kis
1: megúszózás. Kata, neked van ilyen? Egy hajfestés, csak fél oldalra?
2: Nem, én a hajammal szoktam úgy járni, hogy én szeretek hajat szárítani.
1: Ja, aha.
2: Télen se.
1: És akkor ilyen félig
2: nyers. És általában indulás előtt én mosom meg a hajamat, igen.
1: Az is jó, úgy, az is jó.
2: Nagyon sokszor van, hogy megérkezem valahova, és rám néznek, és esik. Nem, csak hajat postam indulás előtt. Az de, elég látványos.
1: Egyébként legyek én az élő tanú rá, hogy amúgy a kutyát nem érdekli ez a dolog, mert senki nem szólta meg ma. Nem vették észre.
0: A kutya se ugatta meg?
1: A kutya se ugatta meg.
0: Jó van. Olyan olasz magasugró, Gianmarco Tamberi, akinek az arcszőrzetei, hogy félig le van borotválva, félig nem, és... Így ugrál magasokat, hogy
1: azt imádom.
0: Én nem tudom, hogy ez neki gondolom valami ilyen szerencsehozó borotválkozási mód,
1: vagy
0: de ő így nyomja.
1: Volt egy ilyen sorozat, az utolsó ember a földön, abban volt az, hogy félig kopaszolt a cseh, és félig leborotválta a bajuszát meg a szakát, ez zseniális. Ijesztő és zseniális.
0: Na én is kifogom akkor próbálni,
1: jó,
0: hogy
1: holnap várunk.
0: Holnapra megcsinálom valaminek csak a felét, és akkor meg kell mondanatok, hogy na mi az.
2: Jó.
0: Jó?
2: Ez kihívás, oké. Okay. De olyan hely, ami látszik, jó?
0: Ezt nem ígérem. Na jól van, hölgyek. Szerintem itt az ideje, hogy átadjuk a terepet Kis Katának, akivel de további kellemes
1: sárgyhoz. Dani.
0: Meghallgassuk, milyen zene következik?
1: Hát ne haragudj, ne siessünk ennyire. Van itt még egy kis pitypó. Kinek szól ez a dal?
0: Kis Katának, aki egy évvel megöregedett most.
1: Egy évvel fiatalod, megint 20
0: egy évvel fiatal.
1: Boldog születésnapot kívánunk, Kata!
2: Köszönöm szépen, de cukik vagytok.
0: Már azt hittem, hogy elfelejtettük.
1: Nem, itt vagyunk, készen állunk.
0: Nagyon kapcsolgatni a hangereit, igen. Na jól van, hát akkor tényleg nagyon boldog születésnapot, és nagyon kellemes rádiózás csüt a nap, úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Csupa élmény.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, további kellemes mindent mindenkinek.
2: Holnap, ciao. Tali. Sziasztok.
1: Puszi.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
5: Drágám, mondanom kell valamit.
6: És mit?
5: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
6: Én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
5: Azonnal.
7: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
8: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
9: Marina Sét. Prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Enyhíthetik a kényszerintézkedést az NKA ügykét gyanúsítottjánál. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatják. Új turisztikai stratégián dolgozik a Magyar Turisztikai Ügynökség. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta az ügyészség. A szeptember 9-e óta letartóztatásban lévő két gyanúsított esetében, a Fási családhoz köthető dokumentumfilmügyben. A főügyészség szerint a bizonyítás befolyásolásának veszélye már nem áll fenn, és a gyanúsítottak a felmerült vagyoni hátrány összegét is megfizették. A megalapozott gyanú szerint egy cég 82,5 millió forintos NKA támogatással számolt el úgy, hogy a film még nem készült el. A bíróság a következő napokban dönt az enyhébb kényszerintézkedésről. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány 2027-ben, több mint 1200 telephelyen. A programra 82 milliárd forintot fordítanak, és azoknak a munkavállalóknak segítene, akik egészségi állapotuk vagy szociális körülményeik miatt nehezebben tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. A támogatási pályázaton akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Közben a rehabilitációs foglalkoztatási rendszert is felülvizsgálják, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak képzés, az átképzés és a nyílt munkaerőpiacra való visszatérés támogatása. Átfogó turisztikai stratégia szakmai alapjait készíti el az év végéig a Magyar Turisztikai Ügynökség. Csendes Olivér elnök vezérigazgató szerint a cél, hogy a turizmus ismét erősebb növekedési pályára álljon. Az MTÜ eddig mintegy 70 szakmai szervezettel egyeztetett. Javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. Közben vizsgálják a kisfaludi turisztikai támogatás kezelő korábbi támogatásait is. A 2019-ig visszanyúló átvilágítás összesen 21 ezer projektet érint, ezek közül eddig 3400-at ellenőriztek. Október 4-e és 14-e között több alkalommal időszakos közúti és gyalogos forgalmi korlátozásokra, valamint ideiglenes megállási tilalomra kell számítani a Várnegyed és környéke több pontján. A korlátozások érintik egyebek mellett a Donáti utcát, a Tóth Árpád sétányt, a Bécsi kaputeret, a Szent Háromság teret, a Halászbástya környékét, a Lánchíd utcát és az Ybl Miklós teret is. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
12: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt felületet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, illetve tanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az élet minőségére kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
11: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el. A kampányról pedig a szervezet Facebook és Instagram felületein is találhatók további információk.
10: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés, hát ajándék ez a mostani időjárás, és a Sláger FM hőmérője szerint 25 fok van odakint, úgyhogy érdemes egy nagyot sétálni akár a kellemes levegőn a napsütésben. Holnapra is még jó időt ígérnek, bár reggel nagyon hideg lesz, mindössze 7-8 fokkal indul a napunk, de egész nap szikrázó napsütés fogad bennünket odakint, sőt, szerdán csütörtökön még egy picit emelkedik a hőmérséklet, de aztán csütörtökön az esti órákban már elkezdenek fölöttünk tornyosulni a felhők, és jöhet eső is. Pénteken pedig jön egy hidegfront, ami hétvégére hűvösebbé teszi majd az időjárásunkat. És jönnek a hírek az utakról. Helyszínelnek az Attila úton a Szél-Kálmán tér felé, a Szarvas térnél itt csak a buszsáv járható. Az M5-ösön pedig a Budapest felé tartó oldalon Úcsa térségében egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás jelenleg több mint 5 kilométer. Aki csak teheti, az inkább a régi 5-öst válaszza. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
13: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útra kerül. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatközlekedés. Befejeződött a múlt héten Rákos állomáson kisiklott tehervonat darúzása, így mától ismét az eredeti menetrendjük szerint közlekednek a vonatok a 60-i és az új 100-i fővonalon. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Egyeshalom között közlekedik. A Egyet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Mától változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár, Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Jó utazást kívánok!
10: A MÁV Inform ügyeletesének Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul már is a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és érkezik a Coldplay és a BTS közös dala, a My Universe, azonnal előtte azonban Teddy Swims énekel, Mr. Know It All című önvallomását hallgatjuk meg. Jó rádiózást! Sláger!

Ed Sheeran dalaszolt, ez volt a Sapphire itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, benne pedig egy olyan programot ajánlok önöknek, ami miatt most nagyon kell sietni, mert hogy délután 5 órakor kezdődik, azaz alig 40 perc múlva az Óbudai Kulturális Központban. Épp testben, épp lélek címmel az Óbudai Egészségfejlesztési Iroda előadás sorozatot szervez ezen a helyszínen. Ez alkalommal a légzésről, mint gyógyszerről lesz szó. Tóth Ildikó gyógytornász vár bennünket erre az ingyenes előadásra, ami gyakorlati példákon keresztül is megmutatja, hogy milyen szerepe van a légzésnek egészségünk megőrzésében, hogy hogyan tudunk jól lélegezni, hogy hogyan csökkenthetjük például a fájdalmakat vagy a stresszt tudatos odafigyeléssel, jó légzés technikával. Érdemes elmenni és meghallgatni ezt az előadást. Tehát 5 órakor kezdődik az Óbudai Kulturális Központban. Itt a Sláger FM-en pedig már is táncolunk, tovább jön az Earth, Wind & Fire dala. Jön az Earth, Wind & Fire dala, a Let's Groove.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 5 perccel járunk fél 5 után, laza hazautat kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és itt a Sláger délutánban már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és hogy hogyan alakul az időjárásunk. Utána pedig a Ketszáj csapata érkezik, akiket ugye a megalakulásuk óta figyelemmel követhetünk, de most készült róluk még egy dokumentumfilm is, ami, ha minden jól megy, október 16-án debütál majd, én nagyon kíváncsi vagyok rá. Gabriella című daluk szól hamarosan.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás életműszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
9: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
10: Farmer napok a Premier Outletben.
11: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
12: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
13: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
14: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
15: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásár aki 10.000 forint felett vásárol egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk-be vásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszky utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
16: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre sehol nem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, viszont a kora reggeli órákban igen-igen hűvös lesz, 7-8 fokkal indul a napunk. A fagyzugos területeken még ennél is hidegebbet mérhetünk, délután azonban 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Aztán szerdától már picivel több felhő hoz majd árnyékot, de csapadékot, majd csak a csütörtök este érkező felhőkből remélhetünk. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Ugye az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél továbbra is le van zárva a külső sáv. A torlódás meghaladta az 5 kilométert, úgyhogy kell a türelem ezen az útszakaszon, vagy hát aki teheti, az inkább válassza a régi 5-öst. Az M7-es autópályán pedig kiépítették az új terelést a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leállósávon is az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a középső és a külső sáv járható, a terelés mögött értelemszerűen lelassult a haladás. Nézzük, mi a helyzet Budapest belterületén. A Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a belső sávban történt egy baleset, de a 19. kerületben a Hunyadi utcában is volt egy koccanás a Nádasdi utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere előtt. A buszsávban tud csak haladni itt a forgalom, úgyhogy emiatt is alakul a torlódás. Vezessenek óvatosan, türelmesen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Semmi nem állíthat meg bennünket. Ez volt az S Club 7 és a Don't Stop Movin' itt a Sláger FM-en, és megyünk is tovább már is a friss információkkal. Ortutai Dóri érkezik azonnal a hírekkel, hiszen 6 percünk van 5 óráig. A hírek előtt azonban még a Nox dala szól, a Szeretem zárja az óránkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
3: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
9: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodome River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodome.hu.
11: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A kultúra finanszírozásáról kezdeményez párbeszédet a Nemzeti Kulturális Alap. Kórházba került a főpolgármester egy otthoni baleset után. Szeptemberben több mint 63 000 utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Párbeszédet kezdeményez a Nemzeti Kulturális Alap a hazai kulturális és művészeti támogatási rendszer lehetséges átalakításáról. Az NKL közleménye szerint az új vezetés célja, hogy a kultúrfinanszírozás nyitottabbá, átláthatóbbá és a mai igényekhez jobban igazodóvá váljon. Ennek érdekében kérdőívet indítottak, amelyben a szakma képviselői és az érdeklődők is elmondhatják véleményüket. A kérdőív a kulturatámogatás.nktk.hu linken érhető el, és október 30-áig lehet kitölteni. Ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. Több mint 2 óránál tartott Szijjártó Péter zárt ülésen zajló meghallgatása az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában Budapesten. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD-nál vállalt új munkája kapcsán kérdezték a képviselők. Szijjártó Péter azt mondta, hogy szerinte félreértése kövezik az ügyet, de mindenre azt mondta, hogy a lelki ismerete tiszta. A meghallgatást kezdeményező tiszta képviselői úgy nyilatkoztak, hogy számos kérdésre választ kaptak, ugyanakkor a vizsgálatot folytatni kívánják, további meghallgatásokat is elképzelhet. Tartanak. A bizottság fideszes tagjai ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy az ülésen elhangzottak alapján semmi nem utal arra, hogy Szijjártó Péter BYD-nál végzett munkája bármiféle nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarország számára. Kórházba került Karácsony Gergely főpolgármester egy otthoni baleset után. A politikus a közösségi oldalán közölte, hogy a balesetnek váratlan következménye lett, ezért kórházi kezelésre szorul. Karácsony Gergely azt írta, előreláthatóan néhány napig bent marad, ez idő alatt is dolgozik, feladatait távmunkában látja el. A baleset részleteiről és az egészségi állapotáról egyelőre nem közöl további információt a főpolgármester, aki a korábbi posztja szerint a hétvégén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon vett részt. Több mint 63 ezer utast ellenőriztek szeptemberben a BRFK, a BKK és a Füri összehangolt akciói során a főváros forgalmas közösségi közlekedési járatain. A négy nagyszabású ellenőrzés, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamost, valamint az M2-es metrót és több zuglói villamosvonalat is érintett. Az akciók nem csak a járművekre, hanem a megállók, aluljárók és metroállomások környezetére, valamint a MOL-Bubi kerékpárok használatára is kiterjedtek. A jegyellenőrök összesen 63.397 utast vizsgáltak, és az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pódíjazták. A rendőrök 192 szemét igazoltattak, 5 körözöttet elfogtak, egy eltűnés miatt keresett fiatalt pedig megtaláltak. Az együttműködő szervezetek szerint a cél a közösségi közlekedést használók biztonságérzetének erősítése volt a fővárosban. Letartóztatta a Tatabányai Járásbíróság azt a tatabányai férfit, aki a gyanú szerint terrorcselekmény elkövetésével fenyegető e-maileket küldött a Tatabányai Rendőrkapitányság egyik nyomozójának. Az ügyészség közlése szerint a férfi szeptember végén több üzenetben is erőszakos bűncselekmények lehetőségére utalt, és azt akarta elérni, hogy a rendőrség az általa megjelölt személyek ellen büntetőeljárást indítson, valamint kényszerintézkedéseket alkalmazzon. A Komárom-Esztergom megyei főügyészség indítványára a bíróság egy hónapra rendelt el a letartóztatását. A döntést az ügyészség tudomásul vette, a gyanúsított és védője azonban fellebbezett, így a végzés egyelőre nem jogerős. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Hát igazi nyárias idővel indult a hét, hétvégére azonban az előrejelzések szerint megérkezik az ősz. Kedden napfényben fürdőzhetünk, alig egy-két fátyol felhő lesz fölöttünk, azok meg alig szűrik majd a napsütést. Gyenge lesz a légmozgás, a reggeli 7-8 fok pedig délutára 24-25 fokig emelkedik majd. Aztán szerdán is az ország legnagyobb részén még napsütés ígérkezik, de a Dunántúlra már beúszik egy-két gomoly felhő is, ezekből azonban még esőre nem kell számítani, csapadékot hozó felhők majd csütörtök délután érkeznek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A Szilágyi Erzsébet fasorban még tart a helyszínen és kifelé a Nyúl utca után a külső sávban. Itt volt korábban egy baleset, de szintén baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben, a Hunyadi utcában, a Nádasdi utcánál. Emellett tart a délutáni csúcs, úgyhogy kimondottan erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Erzsébet hídon, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányban, az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, illetve a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé. Aki pedig az M5-ösön tart éppen Budapest felé, számítson rá, hogy Ócsa térségében is volt egy baleset, a 33-as kilométernél továbbra is le van zárva a külső sáv, jelenleg olyan 5-6 kilométer a torlódás. Vissza a fővárosba, útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé, a fürdők közelében, mert itt javítják a távhővezetéket. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot, illetve a Vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat is lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be erre az útszakaszra. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: És folytatódik a sláger délután, benne pedig Ariana Grande érkezik a We Can Be Friends című dalával, előtte viszont Mark Ember dalát hallgatjuk meg. A Belong Together indítja az óránkat. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást kívánok! Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Belinda Carlisle dala szólt, ez volt a Circle in the Sand, és már is a 10. kerület felé vesztük az irányt. Tudták, hogy a kőbánya elnevezés valójában az e területre jellemző, egészen középkorig visszanyúló kőfejtésre utal? A területet először 4. Béla király 1244 évi adománylevelében említik, akkor kőérként. Ennek az elnevezésnek az emlékét őrzi a Kőér utca. És hát ezen a héten jön a kőbánya napja, bár a kőbánya napjai kifejezés pontosabb lenne, hiszen október 8-ától egészen 10-ig tart majd az ünneplés, amely a 70-es, 80-as évek hangulat.

0: Így is sokra vitte Lady Gaga énekel nekünk. Tőle szól a Dead Dance.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: lánya.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Egy rockballada a Guns N' Roses-től, ez volt a Don't Cry itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek, és laza hazautat, hogyha esetleg úton vannak, és lenne üzenetük azoknak, akik szintén az utakat róják, merre menjenek, merre ne menjenek, hol van nagyobb torlódás, hol látnak trafipaxot, akkor írjanak 0630303095-8, én pedig már is összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, többek közt az időjárásról is, utána pedig jön az idei futball VB egyik himnusza, a DNA More Than a Game. So we say hey.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
4: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. 3 napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok! Október 9-től 11-ig.
6: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
7: Mit csinálsz, Anna?
8: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
7: Megint felújítás?
8: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
7: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
10: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
11: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló, vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
14: Oldtimer Show.
15: 100 évnél öregebb automobilok,
14: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
15: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
14: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. 23 fokot mutatta a Sláger FM hőmérője is, mintha nyugat felől felhők érkeznének, de az világosan látszik, hogy ezekből a felhőkből csapadékra nem számíthatunk, és nem jön eső holnap és holnap után sem, bár szerdán már gomolyosodni kezd fölöttünk a felhőzet, a Dunántúlon már szerdán előfordulhat szemerkélő eső. Itt a fővárosban, ha minden úgy alakul, ahogy a meteorológusok most számítják, akkor csütörtök este érkezik majd csapadék. Addig marad a napsütéses meleg idő, holnap napközben 24-25 fok várható, szerdán pedig akár 25-26 fok is lehet, a reggelek azonban továbbra is hidegek, mindössze 7-8 fokra számíthatunk, amikor majd indulunk otthonról. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset miatt a 10. kerületben a Vasa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, és tart még a helyszínen és a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a külső sávban, valamint a 19. kerületben a Hunyadi utcában a Nádasdi utcánál. Emellett figyeljenek arra is, hogy lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt, tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát, a 13. kerületben pedig félpályás az útzár az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza, és lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Lala Young dala, ha messzi, itt a Sláger FM-en is alig 6 percünk van 6 óráig, úgyhogy hamarosan véget ér a Sláger délután, viszont indul a kívánság műsor, úgyhogy önök jönnek, várom az üzeneteket, 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy milyen dallal dobhatnám fel a hangulatukat. A kívánság műsor előtt azonban még meghallgatjuk a friss információkat, no meg a Valmar dalát, jön az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
4: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keresetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért fűszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
9: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Enyhébb kényszerintézkedést javasol az ügyészség az NKÁ ügy két gyanúsítottjánál. Egységes közlekedési rendszer jöhet létre Budapesten és az agglomerációban. A látás fontosságára hívja fel a figyelmet a látás hónapja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Enyhébb kényszerintézkedés, vagyis bűnügyi felügyelet alkalmazását kezdeményezte a Bács-Kiskun megyei főügyészség az NKA támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárás két gyanúsítottjánál. Sajtóértesülések szerint az egyik érintett Fási Ádám felesége. A két gyanúsított szeptember 9-e óta van letartóztatásban egy dokumentumfilm elkészítésére elnyert több mint 82 millió forintos támogatás ügyében. Az ügyészség szerint bár továbbra is fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, a bizonyítás befolyásolásától már nem kell tartani, mert a szükséges nyomozati cselekményeket elvégezték. A vádhatóság azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsítottak megtérítették a felmerült vagyoni hátrányt. A bíróság a következő napokban határoz az indítványról. Egységes város térségi közösségi közlekedési rendszer kialakítását javasolja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A tervek szerint a jelenlegi állami és fővárosi szolgáltatásokat egy közös közlekedés szervező hangolná össze, írta közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az elképzelés szerint a jelenlegi együttműködések helyett egy közös közlekedés szervező hangolná össze a busz, hév és vasúti szolgáltatásokat Budapest és az agglomeráció között. A terv részeként az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel 50%-os tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, amely Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ ZRT néven működne tovább. Karbantartási munkák miatt pótlóbuszok közlekednek a 60 Szolnok vasútvonal egyes szakaszain október 9-e és 18-a között. A MÁV csoport közlése szerint október 9-től 15-ig 60 és Jászberény között, október 16-tól 18-ig pedig Jászberény és Újszász között kell buszra szállni. A 10 napos beavatkozás során több mint 13 kilométernyi pályán és 30-nál több váltón végeznek karbantartást, több száz talpfát cserélnek ki, valamint Jászberényben váltó felújítás is lesz. Emellett átépítenek egy vasúti átjárót, vágányrekonstrukciót végeznek és eltávolítják a közlekedést veszélyeztető fákat is. A fejlesztések eredményeként közel 5 kilométeren megszűnhetnek a jelenlegi, jellemzően 40 és 60 km/órás sebességkorlátozások a 60 Szolnok vonalon. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
12: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt előléptet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, és szaktanácsadással. Az éves látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra. Úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
11: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Köszönjük szépen a híreket. Nagyjából fél óránk van még napnyugtáig, addig lehet élvezni a lágyan simogató napsugarakat. 23 fok van odakint továbbra is a Sláger FM hőmérője szerint, de lássuk, hogy alakul a holnapunk. Hát továbbra is marad az indián nyár. Napközben holnap is 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, és alig-alig lesz felhő fölöttünk az égen. Ami érkezik, az is csak fátyol felhő lesz, és még csak árnyékot sem von az aranysárga napsugarak elé, viszont a reggel hideg lesz, 8-9 fokkal indul majd a napunk, és ehhez hasonló lesz még az időjárásunk szerdán is, bár akár 1-2 fokkal melegebb is lehet napközben, csütörtökre pedig az eső is megérkezhet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a haladást a 3. kerületben az Aranybölgy utcában a Szőlővész utcánál, és baleset miatt a 10. kerületben a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Jó hír, hogy véget ért a helyszínen, és a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után, ugye itt korábban a külső sávban volt egy baleset, és a torlódás is csökkent itt valamerre. Azonban tart még a délutáni csúcs, az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól, és a Szerémi úton a Hengermalom út és a Rákóczi híd között egyaránt torlódás tapasztalható. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Úcse térségében korábban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze, a 33-as kilométernél továbbra is le van zárva a külső sáv, a torlódás pedig meghaladta az 5 kilométert. Vissza a fővárosba, tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, a 9. kerület pedig a Vágóhíd utcában útszűkület van a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul a kívánság műsor. Sziasztok, Ákos vagyok, feleségemnek, Sárénak. Küldeném Sean Kingston-től a Beautiful Girls-t, és üzenem neki, hogy számomra ő a legszebb, a leggyönyörűbb üzenet. Lilla pedig azt írja, a Clean Bandit-től azt a Whitney Houston dalt kérném, aminek az a címe, hogy How Will I Know?

Gloria Estefántal szólt, ez volt a Turn the Beat Around itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor, és benne az önök kívánságai teljesülnek egészen este 8 óráig, és közben egy-két remek programot ajánlok önöknek erre a hétre, például a designer sétát, amelyhez a Margit negyedben lehet csatlakozni, október 8-a és 10-e között, vagyis csütörtöktől szombatig tematikus sétán fedezhetik fel az érdeklődők a Margit negyed dizájnhoz kapcsolódó helyeit. Természetesen nem csak üzleteket, de műhelyeket is, ahol akár a tervezőkkel, alkotókkal is lehet találkozni. Menet közben hallhatunk a fenntartható dizájnról, az alapanyagokról, a technológiákról, és hát ugye műhelyekben beleshetünk akár a kulisszák mögé is. Ez is egy nagyon jó kis program lehet a hét második felére. Ma délutánra, estére pedig a legjobb program kérni egy kedvencet és táncolni rá egy jót, főleg, hogyha van az embernek táncpartnere. 0630303958, ez az SMS számunk, ideírt Lizi, aki Dávidnak szeretné küldeni Majkától a visszapillantót, hogy Molnár Tamással együtt készítette Majka ezt a dalt. Az üzenet pedig a dal mellé mindössze annyi, hogy vezessen óvatosan. Oké, már is érkezik. Zsuzsi pedig azt írja, sziasztok, a világ legjobb fotósának, Szilvikének szeretném, ha lejátszalátok egy Billy Ocean dalt, üzenem neki. Imádom a képeit, az ő lencséjén keresztül még magamat is szépnek látom. Azt hiszem, ez a legnagyobb szó és a legnagyobb dicséret. Oké, már is érkezik Billy Ocean dala, a Get Out the Dreams.

0: Majka és Molnár Tamás dala szólt, ez volt a visszapillantó itt a Sláger FM-en, és itt van velem a stúdióban Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Először is boldog születésnapot kívánnék neked. Bizony. Ha torta után egy kis fordítva kellene egyébként leves, és utána a torta, de most hoztam egy leveses hírt, mert frissítette Európa 100 legjobb levesének rangsorát a Tésztatlasz, amelyen kezded el 6 magyar fogás is szerepel.
0: Hoppá!
1: A kezded az élére, a lista élére 2 finn halleves került, a lazasz leves és a sima finn halleves, ezek a dobogó első 2 fokán állnak, majd jön a portugál kőleves, hát ez kőleves, mint a
0: népmesében.
1: Pontosan, mint a népmesében. Majd jön a lengyel tiszta cékla leves.
0: Azt beszeretem, igen.
1: Most jövünk mi, vagyis a mi húslevesünk, mert hogy az mi magyar húslevesünk, az előkelő 5. helyet szerezte meg, igen, utána jön a gulyás levesünk a 12. helyre az európai 100-as leves listán.
0: Azt is imádom, igen.
1: És a magyar levesek közül a halászlé pedig a leggyengébben, sajnos leggyengébben szerepel. Tehát ezt nem is értem egyébként, valószínűleg nem ettek még nagyon finom halászlét, na mindegy.
0: Én még nem főztem nekik, lehet, hogy azért.
1: Pontosan, igen. És mindössze sajnos a 79. helyen végzett, és rajtuk kívül egyébként ezen a 100-as listán még szerepel a jókai bableves, a 35-ként végzett, majd palócleves, és itt az én kedvencem, az egyiket, a megyleves.
0: Jaj, de jó, Keszülce.
1: Igen, a 84. helyen. Szóval jól szerepelünk mi a levesek listáján is.
0: Levesekben erősek vagyunk, most én is. A torta után jól esne egy halászlé. Dorci, nagyon szépen köszönjük. Elengedlek egy kicsit egyénlevest, mondjuk megylevest, jó? Aztán 7 órakor gyere vissza friss infókkal.
1: Itt leszek. Szia.
0: Mi pedig egy kívánsággal megyünk tovább. Árpi azt írja, szia, Icunak a kis büfébe küldök egy Harry Styles számot, hogy jó kedve legyen. Oké, jön az Aperture.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát úgy néz ki, hogy ezen a héten már dolgoztatnunk kell az esernyőket. Csütörtökön este és pénteken napközben érkezhet csapadék, addig azonban marad a napsütéses csodaszép meleg idő. Holnapra például 24-25, szerdára pedig 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, csak reggel kell a kabát, mert hogy holnap is holnap után is 7-8-9 fokkal indul a napunk. Viszont a gyönyörű napsütésnek köszönhetően nagyon gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet. Hétvégén már ősziesebb lesz az időjárásunk, a mostani kalkulációk szerint szombaton vasárnap esni ugyan nem fog, de mindössze 17-18 fok lesz napközben. És jönnek az utak hírei. Még erős a forgalom az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Rákóczi úton, illetve a Szél Kálmán tér környékén, de ezt leszámítva úgy tűnik, hogy lassan végére érünk a mai délutáni csúcsnak. Viszont amire figyelni kell, hogy a vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot, útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert javítják a távhővezetéket. A Gubacsi úton pedig a Kvassai Jenő útnál napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat a vasúti híd felújítása miatt, illetve mától este 8 és hajnali 5 óra között lezárják majd esténként a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál, úgyhogy erre ma 8-tól mindenképpen figyeljenek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják. Benne pedig az IMF dala forgott, ez volt az Unbelievable, és hihetetlen mennyi üzenet érkezik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket, igazán jól esik. A kívánságokkal pedig már is megyünk tovább, de előtte sportolunk egy kicsit, mert kell, hogy a sport az életünk része legyen, és hát ezen a hétvégén jön egy olyan kihívás, amin megint csak megmutathatjuk, hogy mennyit fejlődtünk például tavaly óta. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Budapest Maraton Fesztivált, hazánk legnagyobb szabadidős sporteseményét, ahol természetesen ez alkalommal is több távon indulhatunk, sőt, nem csak futva, de akár gyalogolva is teljesíthetők a távok. Van 2,3 kilométeres táv, 5 kilométeres táv, de 10, 14, 21 és akár 30 kilométert is lefuthatunk egyéniben vagy váltóban, szóval akár kollégákkal, családdal is részt vehetünk ezen a sportprogramon, szóval nem csak a klasszikus maratoni táv teljesítőit várják, hanem a rövidebb távok szerelmeseit is. Tehát október 10-én és 11-én szombaton és vasárnap a Pázmány Péter sétányon találkozunk sportcipőben, lelkesen a szurkolókra is nagyon számítanak ezen a programon, én pedig számítok a kívánságokra. 0630303098. Sziasztok, Eszter vagyok, és minden biciklis társamnak küldöm a Velhello Rakpart című számát. Eszter, nagyon jó választás, azonnal érkezik a dal. Viki pedig azt írja, Hello Kata, páromnak, Krisztiánnak küldöm Billy Joel-től az Uptown Girl-t, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Szerintem Krisztián ennek az üzenetnek nagyon fog örülni, és hát bízom benne, hogy a dalnak is.

Ez volt a Valhalla dala, a rakpart itt a Sláger FM-en, és pont holnap is, holnap után is még olyan idő lesz, hogy nyugodtan lehet romantikázni, sétálgatni a rakparton, egy kicsit fürdőzni a napfényben. Aj, nagyon jó idő vár ránk. Mindenről majd bővebben az időjárás jelentésben. Most azonban folytatódik a Kívánság műsor itt a Sláger FM-en. Még a hírek előtt egy kérést mindenképpen szeretnék teljesíteni. Hello Kata, Anita vagyok, és a páromnak is pont ma van a szülinapja. Neki is, és neked is szeretném a Margaret Island Veled minden című dalát küldeni. Hát Anita, Isten éltesse a párodat is. Már is szól a dal? Aztán érkezik Ortutai Dória hírekkel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Valami van a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
2: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Újra a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás életműszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace, Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace, Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány. Október 15-ig lehet szavazni, hogy milyen dalokkal újuljon meg a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Új látogatottsági rekorddal zárta 15. évadát a Budapest Park. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A költségvetés helyzetének javulásáról számolt be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, hogy szeptemberben a központi költségvetés hiánya 210 milliárd forinttal volt alacsonyabb, mint tavaly ugyanebben a hónapban, és az elmúlt 4 hónap eredményeit összegezve összesen 1200 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege. Magyar Péter szerint a kedvezőbb adatok hátterében az áll, hogy leállították a feleslegesnek és túlárazottnak ítélt állami kiadásokat. A friss adatok szerint a központi rendszer szeptemberi hiánya 92,8 milliárd forint volt, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábban mért értéktől. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány 2027-ben. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint erre a célra 82 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A támogatás országszerte több mint 1200 telephelyen és 3555 akkreditált munkáltatónál segítheti a munkavállalást. A program azoknak nyújt lehetőséget, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nehezebben tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. A tárca közölte azt is, hogy a következő támogatási időszakkal párhuzamosan felülvizsgálják a foglalkozási rehabilitáció rendszerét. A cél egy rugalmasabb modell kialakítása, amely nagyobb hangsúlyt helyez a képzésre, az átképzésre, a készségfejlesztésre és a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet támogatására. Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában, írták az énbudapesten.hu oldalon. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere a Gansziro Kft. Hozza majd létre a vízi játékot a 2027-es nyári szezonra. Ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg. A gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150. születésnapjára készülő szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén TDS-ítik a szökőkutat. Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút a Margit-szigeten. Rekordlátogatottsággal zárt a 15. szezonját a Budapest Park. Az ország legnagyobb szabadtéri kulturális helyszíne idén 102 rendezvénynapon több mint 695.000 vendéget fogadott, ami minden korábbi eredményt felülmúlt. A szervezők szerint a koncertek mellett a különböző kulturális és közösségi programok is hozzájárultak a sikeres évadhoz. A következő szezon április 22-én indul, de a téli időszakban sem marad kihasználatlan a helyszín. November 28-án ismét megnyit a Kori Park, a Budapest Park saját korcsolya pályája. Jövőre a brit elektronikus tánczene és hip-hop útörői a Stereo MC's nagyszabású európai turnéra indulnak, hogy megünnepeljék korszakalkotó, többszörös platina lemezük a Connected 35. évfordulóját. Az ünneplésből Budapest sem maradhat ki. Tavalyi teltházas buliuk után ezúttal az Aquarium klubba látogatnak el május 21-én. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
10: Köszönjük szépen a híreket. Már is rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. Nos, úgy néz ki, a hét közepéig még lényeges időjárás változásra nem számíthatunk. Csütörtökön azonban egy hideg front ér el bennünket, és lehűlést, záporokat, zivatarokat hoz majd magával, viszont az jó hír, hogy hétvégén a mostani előrejelzések szerint nem esik majd az eső, úgyhogy nyugodtan lehet erre a hétvégére is szabadtéri programot tervezni, bár egy kicsit jobban fel kell majd öltözni, hiszen 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap után azonban még nagyon kellemes melegre számíthat. 24-25-26 fok lehet napközben, és sem holnap, sem holnap után nem érkeznek még esőt hozó felhők, sőt, hát igazából felhők se nagyon. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Városon kívül az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, úgyhogy itt figyeljenek arra, hogy a Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján haladhat, Budapest felé pedig a középső és a külső sáv járható. A terelés mögött jellemzően lelassul a haladás. A fővárosban már csak a Könyves-Kálmán körúton, a Népligetnél, illetve a Nagy körúton, a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szél-Kálmán tér környékén tapasztalható nagyobb torlódás, de ezt ne számítva túl vagyunk a mai délutáni csúcson. Viszont arra figyeljenek, hogy rendezvényt tartanak a Paplászló sportarénában ma este 8 és 10 óra között, úgyhogy a környéken a szokottnál erősebb forgalom lesz. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert itt javítják a csatornát, a második kerületben pedig a Szépvölgyi úton befelé a Lajos utca előtt a csatornát javítják, úgyhogy itt ezért zárták le a belső sávot, de dolgoznak a Pasaréti úton is, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között, itt közműjavítás miatt van félpályás útzár. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: És folytatódik a kívánság műsor. Szia, Kata, a Gabinak szeretném kérni a Honey Beast legnagyobb hős című számát. Oké, ennek nincs akadálya, és itt van Réka üzenete is. Szívesen meghallgatnám Flowridától a Good Feelinget, úgyhogy ezzel folytatódik a mai kívánság műsor.

Itt a Sláger FM, a Murray Head dala forgott, ez volt a One Night in Bangkok, ez pedig a kívánság műsor. Várom az üzeneteket, tudják a számunkat, és hát nagyon sokan tudják azt is, hogy nyár közepén szoktuk ünnepelni a szecesszió világnapját, sőt nem csak egy nap, de egy egész héten keresztül ünnepeljük a szecessziót itt a fővárosban, különböző vezetett sétákkal, ahol meg lehet ismerni a szecessziós épületeket. Az a baj azonban, hogy nagyon gyorsan betelnek ezek a programok, mert hogy a szecessziós építészeti stílus valahogy mindannyiunkat lenyűgöz. Pedig képzeljék, annak idején botrányos és merész dolog volt így építkezni. Maga Ferenc József sem nézte jó szemmel ezt a burjánzó új stílust. Budapesten azonban a szecessziós paloták a 19. század végén úgy nőttek ki a földből, mint a gombák, és hát ezek jó részét október 10-én egy vezetett sétán akár föl is fedezhetjük, hogyha csatlakozunk a Hosszú lépés járunk csapatához. A Tegnap virágai címmel indul ez a szecessziós vezetett séta szombaton. Jó szórakozást hozzá, mi pedig lássuk, mivel megyünk tovább. Szia Kata, Julcsi vagyok, barátnőmnek, Anna Marinak Léci jázd le Sombra Undress című dalát, mert nagyon szereti ezt a számot, és most egy kicsit el van kenődve. Na hát az elszontyolódás ellen ez a dal egészen biztos, hogy jót fog tenni, azonnal érkezik, előtte pedig itt van Kriszti üzenete, aki a párjának, Nándinak küldi Share Believe című számát. Ez is jó választás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Somewhere dala, az Undressed. Hú, micsoda bulit csinált a szigeten a fiatal énekes. Remélem, hogy találkozunk még majd vele valami budapesti koncerten, de már is folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, Barbie vagyok, most értünk hozzá a kutyasétáltatásból. Az esti pihenés mellé kérném Purple Disco Machine-tól a Beat of Your Heart-ot. Hú, Barbie, nagyon jó a dalválasztás. Már is érkezik. Kedves Kata Dórinak küldöm a Blaha Louisiana, ha élni felejtek című dalát, és üzenem, köszi, hogy ma a szövetségesem volt. Ez az üzenet pedig Ilditől jött, úgyhogy ezzel a dallal megyünk tovább.

0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Kedden alapvetően derült, esetleg fátyolfelhős, napos és változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán az északnyugati tájakon élénkülhet meg egy kicsit a szél. Reggel 8-9 fok lehet, délután pedig 24-25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, úgyhogy marad továbbra is az indián nyár, és még szerdán is kitart a napsütés, de nyugat felől akkor már elkezd gomolyosodni a felhőzet, azonban délután 25-26 fokot várhatunk, az igazi esőfelhők majd csütörtökön, főként az esti órákban érnek majd el bennünket, ugyanis közeledik egy újabb hidegfront, az, ha minden igaz, péntekre ér majd ide. Jönnek az utak hírei, most már hivatalos, véget ért a mai délutáni csúcs, de azért figyelmesen és óvatosan közlekedjenek, hiszen például a 9. kerületben, a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat a vasúti híd felújítása miatt, és mától naponta este 8 és reggel 5 óra között lezárják a Gubacsi útat a Kvassai Jenő útnál. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert itt javítják a távhővezetéket, és lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert itt meg a burkolatot javítják. Ma este 10 órától, holnap reggel 6-ig lezárják majd a 13. kerületben a Tárcsás utcát a vasúti átjáró építése miatt, és ma éjféltől várhatóan hajnali 4 óra 30-ig a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Határúti és a Gyömrői úti felüljárón félpályás lezárás nehezíti majd a haladást karbantartás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az egyik kedvenc dalom szólt, ez volt Edwin Collins-tól az A Girl Like You, és ez még mindig a kívánság műsor, benne pedig egy kicsit átruccanunk Gödöllőre, hiszen már szeptember eleje óta tart a 25. jubileumi Gödöllői Liszt Fesztivál. Ezen a héten is lesznek koncertek, szombaton is és vasárnap is. Szombaton az amerikai-magyar kapcsolatok zenei ünnepére várnak bennünket, egyenesen az Egyesült Államokból érkezik Jeffrey Lauder, és hozzá Polgár Éva csatlakozik az ő zongora estjükön. Liszt Ferenc művei mellett amerikai zeneszerzők művei is felcsendülnek, majd aztán vasárnap a Bartók Béla zeneművészeti és hangszerképző gyakorló szakgimnázium hallgatói adnak majd koncertet. Ez ingyenesen látogatható, és ez is egy nagyon kellemes vasárnapi programnak ígérkezik, úgyhogy Gödöllőn a Királyi Kastélyban csodálatos zeneműveket hallgathatunk ezen a hétvégén. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mit hallgatunk. Szia Kata, Léci Jázle, Rekem Gesztitől a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot Csilla írta ezt az üzenetet. Oké, Csilla, már is jön a dal. Nelly pedig azt írja, hello, Somának küldöm a Tag-Tagtól az It's My Life-ot. Somának szól a dal.

Pink Panthers és Zara Larsson közös dala forgott, ez volt a Stateside, és lassan véget ér a kívánságműsor, mert csak egy kérést tudok teljesíteni, aztán jönnek a friss információk, és utána sem búcsúzom önöktől, a következő két órát is együtt tölthetjük, de a kívánságműsor zárásaként most Zsani kérését teljesítem, aki Marcinak szeretné küldeni, Méringertől a késő márt, hát szóljon a dal Marcinak, még a hírek előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt. 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget. Részletek hotelsziget.com.
3: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
4: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvező báron, a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutya cicát?
11: Hát az, hogy cica feje van, és kutya farka, és kutya teste.
12: Hát igen.
13: Hogy rajzolnál le egy porcicát?
11: Hát egy porszemet, ami ma a nyuszi fül. Vagy nem nyuszi?
13: Nem nyuszi! Pornyuszi cica!
11: Miért nem cica nyuszi?
13: Cica nyuszi! Oké, akkor cica nyuszit hogy rajzolnál le?
11: Hát, hogy amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
10: A füle és a teste...
11: Nyúl!
10: Por!
11: Igen,
13: por! Porrá lettünk!
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Mostantól 2 pályázatra is lehet jelentkezni a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumnál. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Női sorsok kerülnek a középpontba a Szemrevaló Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök szerint nem igaz, hogy lemondott volna egy előre leegyeztetett interjút a norvég köztelevízióval, és azt is cáfolta, hogy bárki udvariatlanul bánt volna a riporterekkel. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a sajtó több esetben is ellenőrzés nélkül vette át állításokat, és hangsúlyozta, hogy nem vár kritikátlanságot a médiától, de fontosnak tartja a korrektséget és a sajtóetikai szabályok betartását. Csaknem 2000 leendő kisgyermeknevelő nyert ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlását kívánja erősíteni. A Magyar Államkincstár szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot adtak át. A program a kevésbé fejlett régiókban élő vagy ott tartózkodási helyen rendelkező nagykorú pályázókat célozza. A technikumi tanulók havi 59 000, a BA képzésben résztvevő hallgatók havi 125 000 forintos támogatásban részesülnek. Mostantól két pályázatra lehet jelentkezni a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumnál. Elindult a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtótámogatási programja, amely az eddigi egyedi döntések helyett átláthatóbb és kiszámíthatóbb rendszert biztosít. Emellett folytatódik a Határtalanul program is, amely a külhoni tanulmányi kirándulások megvalósítását segíti a 7. évfolyamos, valamint a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő korosztályú diákjai számára. A kezdeményezések célja a magyarországi és határon túli magyar közösségek kapcsolatának erősítése, valamint a közös kulturális örökség megőrzése. A Magyarországon közlekedő járművek közül nagyjából minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet ellenőrzése során több mint 1000 személy- és tehergépjárművet vizsgáltak meg Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan. A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at rendkívüli műszaki vizsgálatra rendeltek be, további 54-et pedig a túlzott károsanyag kibocsátás miatt küldtek műszaki vizsgára. Szakemberek szerint a problémák leggyakoribb oka az elmaradt karbantartás. Tovább apad a Velencei tó. Az agári vízmérce hétfő reggel már mindössze 4 cm-es vízállást mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a víz visszahúzódása főként a strandok környékén látványos. A tó vízgyűjtő területére szeptemberben az ilyenkor szokásos csapadék mennyiség alig harmada érkezett, és a következő napokban sem várható számottevő eső. A szakemberek szerint a rendkívül alacsony vízállás ellenére a tó vízfelülete csaknem 13 000 négyzetkilométeres. Október 15-e és 25-e között rendezik meg a 15. szemrevaló filmfesztivált a Budapesti Művészmoziban. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös rendezvényén 10 filmet mutatnak be a német nyelvterület legfrissebb alkotásai közül, eredeti nyelven magyar felirattal. Az idei válogatás középpontjában a női sorsok állnak. A történetek között szerepel bántalmazás elől menekülő gyermek, új életet kezdő bevándorló nő, valamint az egészségügyben és a kultúrában dolgozó főhős története is. A részletes program és a vetítések időpontjai a Szemrevaló Fesztivál hivatalos honlapján, valamint közösségi oldalain érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Sláger este, és benne Adri Dalaszolt, ez volt a Szinglik éjszakája. Egy perccel járunk, 8:45 előtt, én Kiskata vagyok, és egészen 10-ig rádiózhatunk együtt. Hogyha emlékeznek, múlt héten beszéltünk arról, hogy hétvégén rendezték az Európai Madár Megfigyelő Napokat, és szerte az országban rengeteg helyen vártak bennünket madarakat figyelni, madarakat számolni, és nagyon sok felé, például a Naplástónál is voltak madárgyűrűző programok. Egyébként rendezvény helyszíneket tekintve Magyarország nyerte az Európai Madár Megfigyelő Napokat 176 helyszínnel. A második helyen Hollandia, a harmadik helyen pedig Belgium végzett. A nemzetközi programban egyébként 28 ország megfigyelői vettek részt. Az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4.800.000 madarat figyeltek meg. Magyarország minden évben nagyon jól szerepel az országok közötti játékos versenyben. Idén minden kategóriában dobogós helyre jutottunk, mert két első és egy harmadik helyezést szereztünk. Ugye, ahogy azt már említettem, az egyik első helyezésünket a rendezvény helyszínek számával sikerült elérni, de a résztvevők száma kategóriában is az élre kerültünk, hiszen hazánkban 3807 ember adta le a megfigyelési eredményeket. A látott madarak száma kategóriában pedig a harmadik helyen végeztünk. A programot egyébként idehaza a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinálta, ezúton is köszönet a munkájukért. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább, már is köszönet Berecki Zolinak, aki megalkotta a Kerek egész című számot. Ez érkezik most.

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere, nem nézlek.

0: Az egyik a legnagyobb kedvencem forgott Dr. Béres és a Jazz Megazdala. Ez volt a Ma jól vagyok itt a Sláger FM-en, és hát ma jól lehet mindenki, aki velünk indította a napot, mert ma reggel Porten Petrához és Somogyi Zolihoz csatlakozott egy műsorvezető társ Köllő Babett személyében, és hát nagyon sok érdekes témáról volt szó reggel, többek között az erdőfürdőről is. Hogy ez mi is pontosan, az már is ki fog derülni.
1: Képzeljétek, tegnap amikor készültem lélekben már arra, hogy véget ér a hétvége, és elmentem biciklizni a Bükkben, és Petra lebegett a lelki szemeim előtt, mert hogy emlegette, hogy ő régen volt, hogy megölelt egy fát.
2: Nem, én mindig ölelgetem a fákat. Igen. Mi a csajokkal, amikor megyünk kirándulni, túrázni, tényleg én faölelős vagyok.
3: Mikor kezdted a faölelgetését?
2: Díjus barátnőm elkezdte előttem egy ilyen 8-10 éve, és aztán utána képzeljétek el, hogy utána olvastam, hogy teljesen bolondok vagyunk-e, és aztán kiderült, hogy nem, hogy ez egy japán tudomány, sőt, ott kutatják is, és a 80-as évek óta erre van kifejezés is. Shinrin-yoku, így hívják.
3: Shinrin-yoku. Igen, van olyan fa, ami kompatibilis veled, és megnyugtat, és van még felidegesít. Tehát ez mint egy párkapcsolat, hát, hogy van számodra ideális.
2: Babett, hogy én a fenyőfákat szeretem a legjobban ölelgetni, és most megnéztem, nem tudom, az olyan jó érzés nekem, de megnéztem, képzeljétek el, hogy ha tölgyfát ölelgeted, akkor az erő és energiaadó, a bükkfa stressz és depressziót old, a nyírfa megújulás és a gyengédség fája, ha például szorongsz vagy félsz valamitől,
3: mi
2: akkor tök jó
3: ölelgetni.
2: A fűzfa
3: az a
2: kedvenc fám. A fűzfa,
1: kérlek szépen, rajta
2: a fűzfa a szomorúságot és a gyászt segít feldolgozni, rugalmasságot tanít és segít elfogadni a változásokat az életedben.
1: Szóval, hogy tegnap
3: Simán tetszik.
1: Amikor kellően messze voltam a civilizációtól, bent a Jómélyen az erdőben, a Bükkben, nagyjából 10 kilométernyi a faltól, akkor megálltam a biciklivel. Alaposan körülnéztem, hogy van-e bárki, aki majd hülyének néz, és oda mentem az egyik fához, és megöleltem.
2: Milyen érzés volt?
1: Nem úgy gondoltam a Petrára, hogy most gondolnánk, hogy gondoltam a Petrára, hanem hogy ő szokott ilyet csinálni. Nem.
2: De már álmodtál vele,
1: és nagyon, ezt most hagyjuk talán.
3: Mekkora volt a fa, amit megöleltél, Zoltán? A
1: termetes.
2: Jó érzés volt.
1: De nem tudnám megmondani a típusát. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy ez most egy tölgy, szerintem tölgy, vagy
2: de jó
1: ilyesmi.
2: Érzés volt.
1: Jó, kicsit úgy éreztem magam, mint az Avatar című filmben, ami ugye azt taglalta, hogy ott minden összekapcsolódik. Na de szólítsuk meg végre kedves vendégünket, Györfi Éva ül itt velünk a stúdióban, aki nemzetközi képesítésű erdőfürdő vezető, illetve erdőterápiás szakember.
3: Jó reggelt. Ez nem azt jelenti, hogy fürdőztök az erdőbe szó szerint, ugye?
4: Nem tilos, de nem minden erdőben van víz, főleg napjainkban.
2: Sajnos.
4: Sőt, ma már egyre kevesebb erdőben. Igazából kicsit úgy kell elképzelni, mintha napfürdőznénk, vagy az örömben fürdőznénk. Tulajdonképpen egy elmerülés élmény az a természet az erdő atmoszférájában.
2: Na de hogy néz ki ez a gyakorlatban?
4: Hát fákat nem feltétlenül ölelgetünk. Igen. Igazából még a...
3: Rossz Petra!
1: De lehet,
4: tehát az őszinte érzelem kifejezés az élőlénytársaink felé, az mindig nagyon
2: na, látod, én amúgy is az élőlénytársaimat szeretem megölelgetni.
3: Dehogy szeretem, vegzálod a fecsőket.
1: Engedj, ölelsz meg!
3: Bemész, adott

0: a fenyő engedélyt? Nem. Vegzálod, abuzálod a fenyőket.
1: Erdőfürdő, bocsánat. Tehát, hogy a fürdőzünk az élményben, a saját érzelmeinkben, vagy az erdő csendjében, vagy a, nem tudom, a madarak csicsergésében? Miben
2: pont,
1: fürdőzünk
2: pont
1: pontosan?
2: Pont ebben a sorrendben, akár, vagy fordítva. Fürdőzhetünk, igen, fürdőzhetünk az érzékeinkkel, uh-huh. nem csak az öttel, ugye nagyon uh-huh. sokan az öt érzékszervre gondolnak rögtön, de kapásból tudok mondani egy érzéket, ami túl van az ötön, és mégis mindenki ismeri, ez az egyensúly.
3: Aha.
2: Vagy például fürdőzhetünk a saját testi élményeinkben, ennek is van neve, rögtön két érzék is tartozik hozzá, az egyik a propriocepció, az az, hogy tudom, hogy hol a lábujjam, uh-huh. anélkül, hogy oda néznék, érzem, hogy ez most a széken van, vagy lefele lóg, és a másik az interocepció, a saját belső környezetünknek az érzékelése. Mi nagyon sok érzékkel dolgozunk, 14-et tanítunk egyébként az erdőfürdő vezetőinknek, és ezek jelentős része azért általánosan elfogadott. Tehát ezek még nem a hatodik érzék nevű egyéb érzékek, hanem ez az a 14, amit így mindenki fel tud fedezni.
3: És bele se gondolunk.
4: Igen.
1: Az bocsás meg, Éva, ehhez, azon gondolkodom, hogy ehhez miért kell vezető, mert tegnap én amikor leszálltam a bringer, és szoktam ilyet csinálni, amikor bemegyek a völgybe, a bükkben, válaszolva a kérdésed, amit föl se tettél, Babett, hogy leszállok, és elkezdem tolni magam alatt a bringát, eszméletlen csend van, ropognak a lábam alatt a levelek.
3: Mi és hol van, Zoli?
1: És én ezt érzem, tehát, hogy azt gondolom, hogy ott lenne egy úgymond vezető,
2: akkor
1: aki
2: mondva... Akkor ez csak zavarna,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen,
2: így van.
3: De ez csak egy, a bükkben
2: egy,
3: van.
2: Egy jól funkcionáló természeti lény, aki mondjuk humanoid, tehát ember, egy jól funkcionáló természeti ember egyébként ösztönösen erdőfürdőzik. Például a gyerekek, azok fantasztikus erdőfürdőzők. Aha. Tehát kiengeded őket a természet világába,
3: és jól érzik magukat.
2: És ők ott mindent szépen megtapogatnak, megszagolnak, meghallgatnak, meg is kóstolnak, úgy kell őket lebeszélni róla, nem jogos. Okoz neki gondot sárban fetrengeni, vagy avarban játszani, de mi megszelidülünk, mire felnövünk, minket nagyon megszelidítenek.
1: Vagy elrontanak, így is mondhatjuk, hogy bizonyos szempontból elrontanak.
2: Nem mondanám, mert végül is tök jó, hogy szociális lények vagyunk, és nem járunk sárosan dolgozni, ennek megvan a maga praktikuma, csak az a baj, hogy amikor erre semmi szükség, akkor sem tudjuk abba hagyni, és mindig jól teljesíteni. A mérések szerint 20-30 perc csendben, természetben töltött idő után van egy ilyen kattanás, amikor így a kortizol szint, a stresszhormonok szintje hirtelen lecsökken, és talán ismered azt az élményt, hogy hú, jé, erdő, megérkeztem. Tehát, hogy egyszerűen ott vagy a jelenben, és egyébként meg a második ilyen nagy stresszpont az a 2 óránál van, tehát én azt mondom, hogy minimum 2 órát érdemes kinn lenni, ha szeretnénk igazi, módosult tudatállapotba kerülni, ami szerintem egyébként 7 millió évig volt az eredeti tudatállapotunk, úgyhogy
1: azt
2: kéne inkább módosultnak tekinteni, ami ilyen teljesítményorientált 21. századi, de hát igen.
3: Mik a visszajelzések azoktól az emberektől, akik rendszeresen járnak? Vagy egyáltalán egy első ilyen szeánsz után?
2: Az első után általában a megnyugvás, a lecsendesedés, a gondolatoknak így a teljes átalakulása, vagy pillanatnyi megállása, ez a mókuskerék, ami a fejünkben van, ez a leggyakoribb. Nagyon gyakori az is, hogy ilyen különleges kapcsolati élményeik lesznek nem emberi élőlényekkel, tehát olyan élőlényekkel, akik korábban esetleg biodíszlet voltak, van ilyen, hogy növényvakság. Tehát amikor látunk egy növényt, akkor nem teszünk be róla, hogy ő él. Ez mondjuk a paprika esetében talán kellemesebb, de mondjuk az utcán is simán elmegy. Ugye rossz lenne arra gondolni, hogy most megeszek az éjjel. Ez tök jó, hogy ebben nem gondolunk bele, így sokkal könnyebb megenni, de mondjuk egy fánál, vagy egy virágnál ez így nagyon gyakran nem merül fel, és akkor ezek az attitűdök változnak.
1: Irigykedve néztem tegnap a mohát, úgy lennék moha.
3: Az erdőfürdőzés, bocsáss meg, csak egy, azt tanulni kell, tehát hogy te vezeted a kis csoportot, de hogyha én simán kimegyek az erdőbe, azt így egyedül, tehát hogy azt egyedül nem tudok erdőfürdőzni, tehát egy idő után leszek, tudok, egy idő után tudok, de hogy hogyan tanulom meg az erdőfürdőzést? Te mit tudsz nekem segíteni, hogy gyorsabban elmerüljek, relaxált állapotban legyek?
2: Én meghívásokat mondok az erdőben, fókuszokat adok, amik mentén el tudsz indulni.
3: Mint
2: de
3: például...
2: valójában az erdőfürdőzés végcélja az, hogy mindenkinek olyan élő kapcsolata legyen a természettel, hogy mi megszűhessünk, mint szakma. Tehát,
3: de mondasz valami olyan mantrát? Vagy...
2: Nem. Nagyon-nagyon egyszerű kis meghívásokra érdemes gondolni, hogy mondjuk elindulhatsz, most is engedheted, hogy az orrodnál fogva vezessen az erdő. Vagy találhatsz magadnak egy élőlényt, aki Ez egy nagyon kedvenc meghívásom, akár te is lehet.
1: Milyen? Ott a szarvasbogár.
3: Tessék, lehetnél moha.
1: Vagy a moha.
2: Igen. Na, és akkor eltölthetsz mondjuk egy kis időt a mohával, megnézheted az ő sajátosságét, mitől különleges neked ez a moha, miben más, mint a többi, mire még lehet szüksége. Jó játék?
1: Tehát ez valójában arról is szól, hogy kikapcsolod az agyad, és eltereled a gondolataidat a mindennapi problémáidról.
2: Tulajdonképpen igen. És azzal, hogy el is távolodsz a mindennapi problémáitól, és egy olyan térbe kerülsz, ami valójában az élet közeged volt, uh-huh. mondjuk sok millió évig, ezzel meg is adod annak a teret, hogy ne kelljen ezekkel foglalkoznod.
1: Köszönjük szépen, György.
3: Nagyon köszönjük szépen.
4: Kapcsolódni a természethez fantasztikus dolog, és hát a legjobb az erdőfürdőzésben az, hogy bármelyik évszakban kipróbálhatjuk. Holnap reggel is ébredjenek Pornán Petrával és Somogyi Zolival, 6 órakor jelentkezik majd a Sláger reggel, most pedig csatlakozik hozzánk az AD Stúdió, jön a páratlan páros. Ez csak

0: Önök a Sláger FM-et hallgatják, én pedig Kiskata vagyok, és ahogy azt már említettem, hogy a 10-ig rádiózhatunk együtt 10 órakor, pedig érkezik állandó váltótársam Espiller András, hiszen indul majd a Slágerkult. Ma este a műsor egyik vendége Jókai Ági lesz, hiszen október 9-én, vagyis most pénteken láthatja először a közönség Závada Pál Janka estéi című monodrámáját, amely a Fényképész utókora című regény nyomán született. Az előadás születéséről lesz tehát szó ma este, mi pedig egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: A Fényképész naplójából egy Janka estéi átirat monodráma, tehát ott a Janka szempontjából tudjuk végigkövetni az eseményeket, a történetet.
2: Izgalmas.
1: Ez nagyon izgalmas, nagyon minőségi, nagyon jó írás, egy remek mű, és csodálatos vele minden nap foglalkozni, és ezt most nem azért mondom, mert jól hangzik, hanem azért mondom, mert őszintén így gondolom, hogy nagyon lelkes vagyok, és várom a következő napi próbát mindig már előző este, hogy végre újra foglalkozhassunk vele, és együtt fejtsük
2: meg.
1: És
2: mióta próbáltuk?
1: 2-3 hétben.
2: Akkor ez a klasszikus 6 hét, az megvan.
1: Igen, csak szétosztottuk. Ez most ilyen unortodox próba folyamat volt. Tavasszal már volt 3 hét, akkor sokat olvastunk, elemeztünk, kiveséztünk mindent, és
2: ez
1: mindenkit.
2: Ez nem kimaradt a nyár?
1: Sőt, szerintem egy ilyen monodráma szempontjából
2: jobb
1: jó.
2: Is. Uh-huh.
1: Hát tudott tanulni az Ági, uh-huh. És egy nagyon-nagyon komoly szövegtudással érkezett vissza a nyár után, és így már lehet a térben dolgozni, megérkezett a díszlet, tökéletesítjük a jelmezeket, és egyébként a budapesti szlovák iskola kórusa ebben az előadásban nagyon fontos szerepet tölt be. Ennek az iskolának a vezetője, Szabó Mónika igazgatónő, egy fantasztikus művészetpártoló hölgy, akinek túl azon, hogy sok éven keresztül voltam munkatársa az iskolában, mert én vezettem a színjátszókört, azt gondoltuk, hogy méltó lezárása lesz ennek a periódusának az életemnek, hogyha egy ilyen komoly produkcióba vágjuk a fejszénket, és tulajdonképpen ő, mint fővédnök, mentor, igazgató áll mögött az egész mögött, hiszen ez a szlovák gimnazisták számára, lévén, hogy Závada Pálnak, nem tudom, valószínűleg ez egy fontos motivum az életében, hogy ő Tóth Komlósról származik, és szlovák származású, de Magyarországon élő szlovák származású írónk, aki élő kapcsolatot ápol ezzel az iskolával, és azt hiszem az a neve a programnak, hogy Színpadon a tudomány. A gyerekek az olvasás hetétől tavasz óta folyamatosan figyelemmel kísérhetik, hogy néz ki egy színházi alkotói folyamat. Nekik az érettségi tétel is egyébként, és az olvasó próbától a bemutatóig.
2: Uda izgalmas ez még a hallgatóinak is szerintem. Hadd kérdezzek valamit végre itt egy rendező ismét, akitől ezt meg olyan rendező, aki tényleg színész is. Képzeld, hogy az egyik, és bocs a hallgatóktól, tudom, hogy már a könyökükön jön ki, de esküszöm, hogy én tudományos kutatásként kérdezem ezt mindenkitől. Évekkel ezelőtt az egyik pályatársad, egy kőszínház tag elejtett itt egy mondatot, ami úgy szólt, hogy éppen készültek ők is egy bemutatóra, és azt mondta, hogy ő szíve szerint a negyedik vagy az ötödik előadásra engedne be közönséget, mert hogy szerintem nem tud összeállni fizikailag az anyag, vagy az előadás. És akkor azóta ezt én boldog-boldogtalantól, de aki színházhoz tartozik, kérdezem, esküszöm, hogy tudományos kíváncsisággal, hogy mit szólnak hozzá, ez tényleg így van? Na mit mond a rendező?
1: Fú, hát
2: aki már a másik
1: kérdés.
2: Oldalon is volt. Jó, most monodráma van, ez most megint más, ugye?
1: Biztos, hogy az idő előre haladtával változhatnak dolgok, erősödhetnek dolgok, de szeretek elkészülni időre, szeretem a határidőket, én elég fegyelmezett ember vagyok, elég pontosan kezdem mindig a próba folyamat legelején, nagyjából 90%-osan tudom, hogy mikor, melyik próbán mit fogok csinálni, vagy mit szeretnék csinálni. Ettől nagyon ritkán térek el, és ez nem azért van, mert ezt erőszakosan végigviszem, hanem azért, mert hogyha előző este, amikor készülök a próbára, végigfuttatom a fejemben azt, hogy honnan, hová kell eljutnunk, rá se kell néznem az órára, ha beosztom az időmet, hogy ezt 10-től délig szeretném megcsinálni, akkor valahogy ez működik. Hát a pedagógusok se tudnának másképp tanítani, ha nem lenne jó időérzékük, és nem tudnának 45 percben átadni egy tananyagot, ami arra az órára volt számva. Szóval biztos, hogy jót tesz egy előadásnak, hogyha megy, de azt gondolom, hogy nálam nálam van egy minimum, vagy nem tudom, ami, ahonnan már aztán startolhat, meg javulhat, meg szebb lehet, meg jobb lehet. De nem, én azt hiszem, hogy erre el lehet jönni a bemutatóra is, mert mi régóta foglalkozunk ezzel, és hagytuk, hogy érjen bennünk ez az anyag.
2: És úgy érzed, hogy az Ágiban is megérett ez?
1: Határozottam.
2: Na, milyen jó ezt.
1: Tegnap elkezdtük megint a próba folyamat közepén tartunk végül is, mondhatom így. Október 9-én a Benczúr házban, a Benczúr utcában 19 órakor kezdődik a Janka, az Ávoda Pál ősbemutatója, Janka estéi, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Jegyeket a Benczúr ház platformján
2: ott megtalálják.
1: Tudnak vásárolni, illetve a jegy.hu-n. Tehát, hogy amikor elkezdtük a próbát, elkezdte az Ági előről, és volt egy hétvége a két próba között. Az első 10 sor után meg is állítottam őt, mert megtalálta a Janka hangját.
0: A teljes interjút is érdemes meghallgatni 10 órakor, tehát itt a Sláger FM-en, 9-én pedig a Benczúr ház kulturális központban nézhetjük meg ezt az előadást. Itt a Sláger FM-en pedig addig is zenélünk, érkezik a Vétek dala, a Visszahúz a szívem. Ne.

Ez volt Závodi Gábor dala, a Táska Rádió itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger Este. Lassan lecsendesül körülöttünk a világ, és szépen lassan nyugovóra tér. Mindenki hihetetlen, milyen gyorsan elröpölt ez a nap is. 4 perccel járunk 9 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de még Dóri érkezése előtt meghallgatjuk Váci Eszter és Beri dalát. Jön az Egyedül.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kultúra finanszírozásról kezdeményez párbeszédet a Nemzeti Kulturális Alap. Kórházba került a főpolgármester egy otthoni baleset után. 500 járművel várják a látogatókat a budapesti Oldtimer-sóra. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Párbeszédet kezdeményez a Nemzeti Kulturális Alap a hazai kulturális és művészeti támogatási rendszer lehetséges átalakításáról. Az NKL közleménye szerint az új vezetés célja, hogy a kultúrfinanszírozás nyitottabbá, átláthatóbbá és a mai igényekhez jobban igazodóvá váljon. Ennek érdekében kérdőívet indítottak, amelyben a szakma képviselői és az érdeklődők is elmondhatják véleményüket. A kérdőív a kulturatámogatás.nktk.hu linken érhető el, és október 30-áig lehet kitölteni. Ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. Több mint két órán át tartott Szijjártó Péter zárt ülésen zajló meghallgatása az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában Budapesten. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD-nál vállalt új munkája kapcsán kérdezték a képviselők. Szijjártó Péter azt mondta, hogy szerinte félreértések övezik az ügyet, de mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta. A meghallgatást kezdeményező tiszta képviselői úgy nyilatkoztak, hogy számos kérdésre választ kaptak, ugyanakkor a vizsgálatot folytatni kívánják, további meghallgatásokat is elképzelhető. Tartanak. A bizottság fideszes tagjai ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy az ülésen elhangzottak alapján semmi nem utal arra, hogy Szijjártó Péter BYD-nál végzett munkája bármiféle nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarország számára. Kórházba került Karácsony Gergely főpolgármester egy otthoni baleset után. A politikus a közösségi oldalán közölte, hogy a balesetnek váratlan következménye lett, ezért kórházi kezelésre szorul. Karácsony Gergely azt írta, előreláthatóan néhány napig bent marad, ez idő alatt is dolgozik, feladatait távmunkában látja el. A baleset részleteiről és az egészségi állapotáról egyelőre nem közöl további információt a főpolgármester, aki a korábbi posztja szerint a hétvégén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon vett részt. Több mint 63 ezer utast ellenőriztek szeptemberben a BRFK, a BKK és a Föri összehangolt akciói során a főváros forgalmas közösségi közlekedési járatain. A négy nagyszabású ellenőrzés, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamost, valamint az M2-es metrót és több zuglói villamosvonalat is érintett. Az akciók nem csak a járművekre, hanem a megállók, aluljárók és metroállomások környezetére, valamint a MOL-Bubi kerékpárok használatára is kiterjedtek. A jegyellenőrök összesen 93.397 utast vizsgáltak, és az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pódíjazták. A rendőrök 192 szemét igazoltattak, 5 körözöttet elfogtak, egy eltűnés miatt keresett fiatalt pedig megtaláltak. Az együttműködő szervezetek szerint a cél a közösségi közlekedést használók biztonságérzetének erősítése volt a fővárosban. 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Oldtimer Show nemzetközi veteránjármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17-én és 18-án. A kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatók majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Hooligans dala, ha játszom, és egy picit szétnézünk az utakon, mert van néhány olyan útlezárás, amely az éjszakai órákban lesz érvényben. A 9. kerületben a Gubacsi úton már este 8 órától egészen holnap 5 óráig útlezárás fogadja az autósokat a Kvassai Jenő útnál, hiszen tart a vasúti híd felújítása. Este 10 órától pedig holnap reggel 6-ig lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcában a vasúti átjárót, szintén átépítés miatt. Ma éjféltől pedig várhatóan hajnali fél 5-ig a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Határúti és a Gyömrői úti felüljárón félpályás lezárás nehezíti majd a haladást karbantartás miatt. Erre is figyeljenek, és hát arra is, hogy ma rendezvényt tartanak a Paplásznó sportarénában, úgyhogy 10 óra után a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet számítani. A késő este úton lévőknek jó utat kívánok útra valóul, vagy éppen a pihenés mellé pedig már is forog Sipos F. Tamás dala, a buli van.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Freddy Dala, ha csodák, és hát csodás időszak áll előttünk, mert hogy ugye már október van, lassan itt az év vége, hamarosan nyitnak az adventi vásárok, és hamarosan a szabadtéri fénykiállítások is megnyílnak, de ha már adventi vásárok, hát egy nagyon különleges attrakcióra szeretném felhívni az önök figyelmét, hiszen a Balatonnál idén egy különleges adventi programmal kapcsolják össze a tó három települését. Balatonlele, Fonyód és Badacsony között hajóval is lehet majd közlekedni, úgyhogy egy nap alatt akár mindhárom település adventi vásárát fölkereshetjük. Ráadásul úgy, hogy az út nagy részét a vízen tehetjük meg. Persze nem lesz ez így a teljes adventi időszakban, csak december 12-én, úgyhogy ha van önöknél naptár, akkor ezt gyorsan írják föl. Nagyon különleges élmény lesz, nem csak az adventi vásárok miatt, hanem azért is, mert így megismerhetjük a Balaton téli arcát is, ami szintén lenyűgöző, nem csak a nyári. No, de erre még egy icike-picikét várni kell, az Unisex dalára azonban nem kell várni, jön az útszeres. Kérlek.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, nagyon kellemes estét és jó töltekezést kívánok önöknek, jó készülődést a holnapra. Holnap is sokat süt majd a nap, viszont reggel hideg lesz, mindössze 7-8 fok kora reggel, úgyhogy készítsenek elő valami vastagabb kabátot, napközben pedig egy rövid ujjú póló bőven elég lesz, az esernyő pedig egyelőre maradhat odahaza, arra majd csak csütörtökön pénteken lesz szükség. Ugye ma reggel is jelentkezett a Sláger reggel, és Pordán Petrához és Somogyi Zolihoz Köllő Babett csatlakozott műsorvezetőtársként visszatérő vendég ő. Néhány héttel ezelőtt szintén ő volt a vendég akkor, amikor a párkapcsolati ismerkedési nehézségek kerültek szóba, e témában pedig Hevesi Krisztától is segítséget kért a Sláger reggel csapata.
1: Arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz manapság ismerkedni, és próbáltuk ennek felfejteni az okait az önök közreműködésével. Nem igazán tudunk kapcsolódni, szóval hogy nagyon felszínes a mai világ, ezt ugye kijelenthetjük, hogy nagyon felszínes lett nagyon sok ember, és hogy nincs benne a szándék, hogy valóban.
2: Meg hát saját magunkat nem látjuk reálisan.
1: Ja, igen. Mi
2: pozícionáljuk magunkat, és ezáltal folyamatosan csalódunk, hiszen máshova helyezed magad, és más körből szeretnél választani magadnak.
1: Petra ötletére Hevesi Krisztát hívtuk föl. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: A szakértéged!
1: Na, akkor az eddig elhangzottakra reflektálj először is, kérlek.
4: Igen, én egy kicsit más oldalról is megközelíteném, hogy már egyébként egy korábbi kutatás mutatta, hogy a serdülők is, pedig ott aztán tényleg ezek az elsőprő nagy szerelmek vannak általában, de hogy ők is inkább lemondanak a kapcsolatokról a karrierépítés, a tanulás érdekében. Tehát már náluk is megjelenik, pedig hát ők még nem tagozottak annyira be a munkavilágába. Egyébként érdekes, fiatal felnőtteknél volt egy ilyen szintén kutatás, hogy közel 80%-uk jobban szeretne személyesen ismerkedni, mert hogy azért valljuk be, az is beletartozik ebbe a kalapba, hogy azért nagyon sok sérülést is elszenvedtünk, és csalódást, ugye itt azért az online társkeresők ismeretlen világába, tehát hogy szívesebben tennék a való életbe, miközben aztán a 80%-uk persze online ismerkedik. Tehát, hogy ez is benne van, és még ugyanígy egy kicsit itt ezeknél az alkalmazásoknál maradva, hogy ugye, tehát, hogy itt azért nagyon megvolt az a sorrend, hogy első alkalommal már akkor legyen együttlét, már ismerjük meg, mert hát nem érünk rá arra, hogy itt hosszabb volt, derüljön ki, hogy van egyáltalán kémia. Na igen, de az emberi lélek pedig nem erre van kitalálva. Amit pontosan ti is említettetek, hogy az hogy néz ki, hogy találkozunk, minden van, aztán ó, ez jó volt, akkor legközelebb megint találkozunk, és két hónap múlva lehet, hogy megfogom a kezét. Ugye? Tehát, hogy igazából régebben azért megvolt ez a...
5: Felcserélődött a sorrend, sajnos.
4: Találkozunk.
2: Az első mozi élmény, hogy megfogja a kezemet, így vagy van. Nem fogja meg.
5: Vártok, hogy mikor csókol.
1: Vagy több csajtól hallottam már, hogy igen, mert derüljön ki az elején, hogy működik-e kémiai, igen, fizikailag, igen, a dolog, mert ha nem, akkor,
2: nem
1: minek, akkor minek rabolja az időmet. Szóval, hogy és nincs meg az igény erre, hogy de hát babám, elvigyelek moziba, vagy valahova.
4: Igen, és azon kívül tehát tényleg még itt az online térnél egy mondat, hogy nagyon sok szükségünket, tehát ott pótolhatjuk. Egyrészt a testiség, ugye a felnőtt filmek révén, így elvész az az igazi drive a fiatalokból is, hogy most akkor tényleg, ami összetapaszt ilyen értelemben, testileg, lelkileg két embert. Másrészt ugyanakkor ezeknél az alkalmazásoknál ugyanakkor megvan az, hogy ugye, hogy kellenék. Tehát, hogy az önbizalom növelő vagy helyreállító része megvan, hogy sőt, nagyon sokan fiatalok már nem is akarnak találkozni azokkal, akikkel csatelnek, ugye, tehát hogy ott mindent ilyen értelemben megkapnak.
1: Az ilyet is hallottam, hogy csak beszélnek, és aztán nem lesz belőle semmi.
5: Tehát nem jöttek
1: el az valódi találkozásig. De figyelj, és mi benne a buktató? Mert ugye pont azt mondják, azt szokták kiemelni előnyként, hogy ezeknél az online, meg internetes dolgoknál, hogy ott van annyira részletes, hogy azonnal egy átfogó képet kap a te érdeklődési körödről, arról, hogy mi fontos, mi nem, és hogy közben mégis... És mégis valamiért ebből van utána a legnagyobb pofára esés. De miért vezet félre az, hogy te azt hiszed, hogy a másikról már is mindent tudsz?
4: Egyrészt ugye tényleg, tehát nem tudjuk feldolgozni ilyen hirtelen, másrészt azért ne felejtsük el, hogy azért azok sokszor kozmetikázott képeket mutatnak be rólunk, tényleg nincs meg az az érzelmi megnyílási folyamat. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy az érzelmeink ugye azért pár ilyen emoji, ilyen kis mosolygós figura révén azért nem úgy adhatóak, hát nem úgy közvetíthetőek, és az, hogy mire találkozom, lehet, hogy már felépítettem egy olyan tökéletes képet a másikról, amit egyre jobban kiszínezek, és inkább már az én elvárásaimat, nem pedig az ő valóságát.
5: De Kriszta, hogy lehet ebből kijönni? Akkor próbáljunk valami megoldási javaslatot is adni azoknak, akik mondjuk szeretnének tényleg ismerkedni.
4: Én azt szoktam mondani, hogy egyrészt van ennek egy optimális ideje, tehát körülbelül azért egy 2 hét után legkésőbb érdemes találkozni, kiderül, hogy a másik tényleg akar-e. Vagy pedig valójában tényleg csak szórakozik velünk, hogy csak ismerkedni akar. Az is tény, hogy nagyon sokszor probléma, hogyha belegondolunk a régebbi munkavégzéseink közben, azért a gondolatainkban voltunk. Nehezebb volt úgy elterelni a figyelmünket arról, hogy tulajdonképpen de megéri tett engem az a személy. Most pedig nagyon sokszor munkába menekülünk. Tehát most folyamatos zajban élünk. Ugye lekötnek minket a mobiltelefonjainkon kapott különböző ingerek, a televízió, folyamatosan zizegünk, vagy munkába menekülünk, amiben sokkal nehéz, kevésbé fér be a másik.
2: Egyébként ez milyen érdekes, amit mondasz, hogy régen leültél, és így ábrándoztál. Igen. Most meg kinyitod a telefonodat, és látsz még 20 nőről 20 fürdőruhás képet, és már megy is tovább a gondolatod máshova.
5: Igen.
2: Én lájtam.
5: Ebbe bele se gondoltunk, pedig mindig az
4: hogy nagyon, azt is még hozzátenném, hogy nagyon védjük is magunkat. Tehát azért is hangsúlyoztam, ugye itt megnézzük az online világ kapcsán, hogy mennyi fogalom jelent meg. Ugye itt a ghostingtól kezdve mindenféle olyan dolgok, amik azt mutatják, hogy mennyire sérülhetünk. Tehát valójában is erre van egy olyan mondat, hogy ugye, hogy azok a bástyák, amiket magunk körül építünk, hogy megvédjenek minket a sérülésektől, a kudarcoktól, a negatív érzelmektől, sajnos a pozitív érzelmeket
2: hát
4: sem
2: elzárnak.
4: Hozzuk vissza viszont ezek a gyors képek mögé azokat az érzéseket, hogy próbáljam megérteni a másikat. Tehát tényleg az empátia, ami összekapcsol két embert. Nem azt mondom, hogy nyíljunk meg túl gyorsan, mert ha megnyílunk, akkor sérülhetünk is, de például az is kérdés, hogy mennyire tudunk szeretni. Hogy tudunk-e tényleg szeretettel és nyitottsággal fordulni a másik felé, vagy pedig egy szükségleteinket kielégítő tökéletes személyre vágyunk.
5: Nagyon köszönjük, Kriszta!
4: Köszönjük,
0: Hevesi Krisztának mindig olyan jó meglátásai vannak. Holnap reggel is ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival, Sláger reggel 6 órától. Egyébként a hablaty játékunkra akár már most lehet jelentkezni. 06 30 30 30 95 8 a számunk, most pedig jön a TNT dala, a Holnap hazautazom.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Preszter Gábor Delaszolt, ez volt a Rozsdás Szög itt a Sláger FM-en. Én pedig elbúcsúzom önöktől, és kívánok további kellemes rádiózást. Már is érkezik Esmiller András, és a hírek után indul majd a Slágerkult, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket, és bízom abban, hogy holnap is találkozunk. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel a holnapi viszonthallásra.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Enyhébb kényszerintézkedést javasol az ügyészség az NKÁ ügy két gyanúsítottjánál. Egységes közlekedési rendszer jöhet létre Budapesten és az agglomerációban. A látás fontosságára hívja fel a figyelmet a látás hónapja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Enyhébb kényszerintézkedés, vagyis bűnügyi felügyelet alkalmazását kezdeményezte a Bács-Kiskun megyei főügyészség az NKA támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárás két gyanúsítottjánál. Sajtóértesülések szerint az egyik érintett Fási Ádám felesége. A két gyanúsított szeptember 9-e óta van letartóztatásban egy dokumentumfilm elkészítésére elnyert több mint 82 millió forintos támogatás ügyében. Az ügyészség szerint bár továbbra is fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, a bizonyítás befolyásolásától már nem kell tartani, mert a szükséges nyomozati cselekményeket elvégezték. A vádhatóság azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsítottak megtérítették a felmerült vagyoni hátrányt. A bíróság a következő napokban határoz az indítványról. Egységes város térségi közösségi közlekedési rendszer kialakítását javasolja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A tervek szerint a jelenlegi állami és fővárosi szolgáltatásokat egy közös közlekedés szervező hangolná össze, írta közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az elképzelés szerint a jelenlegi együttműködések helyett egy közös közlekedés szervező hangolná össze a busz, hév és vasúti szolgáltatásokat Budapest és az agglomeráció között. A terv részeként az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel 50%-os tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, amely Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ ZRT néven működne tovább. Karbantartási munkák miatt pótlóbuszok közlekednek a 60 Szolnok vasútvonal egyes szakaszain október 9-e és 18-a között. A MÁV csoport közlése szerint október 9-től 15-ig 60 és Jászberény között, október 16-tól 18-ig pedig Jászberény és Újszász között kell buszra szállni. A 10 napos beavatkozás során több mint 13 kilométernyi pályán és 30-nál több váltón végeznek karbantartást, több száz talpfát cserélnek ki, valamint Jászberényben váltó felújítás is lesz. Emellett átépítenek egy vasúti átjárót, vágányrekonstrukciót végeznek és eltávolítják a közlekedést veszélyeztető fákat is. A fejlesztések eredményeként közel 5 kilométeren megszűnhetnek a jelenlegi, jellemzően 40 és 60 km/órás sebességkorlátozások a 60 Szolnok vonalon. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya. Én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt előjüket, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban. Díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra. Úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
1: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Success. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és egy színházi rendező nagyon is hatással tud lenni a kulturális életünkre, meg mindenfajta rendező egyébként, aki olyan produktumokat rendez, ami elénk kerül, akár nézőként, vagy bármilyen formában. Jókai Ágit köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez milyen jó, hogy egyszerre.
2: Egyszerre történik.
1: Egyszerre megtörténik. Szóval, hát a színház világából jössz, hiszen színész is voltál.
2: Hát a múlt időt korábban. Nem tudom, mennyire vagy, használjam. Vagy... Nem tudom, ez olyan fura, mert...
1: Te mondtad az elején, hogy most nem feltétlenül
2: most nem ez, ebben ez a most nem ebben a minőségben.
1: Na de oké, de ez egy kérdés, hogy amikor éppen nem színészként vagy aktív, akkor sem szűnsz meg színésznek lenni.
2: Valószínűleg nem, és azért az elmúlt jó pár év, most már nem is tudom pontosan mennyi, 2015-ben végeztem, de értelemszerűen előtte már azért az ember megfordult itt-ottam ott, és valóban az van, hogy szerintem nem mindig előnytelen, hogyha van arról az oldalról is tapasztalatunk. Úgy hozta a sors, hogy eddig mind a három rendezésemben nők is, illetve hát kettő olyan produkció volt, amiben csak nő volt a főszereplő. Az egyikben volt párja is, fiú párja. De
1: baj.
2: Nem baj. Csak szerintem az nem egy rossz dolog, hogyha van egy színésznő, egy színésznői múlttal rendelkező rendező.
1: Abszolút.
2: És tudok úgy gondolkodni az ő fejével, tudom azt, hogy mi áll jól neki adott esetben, vagy mi esik majd jól neki, és mi az, ami már túlmegy egy határon.
1: És mennyire tudod úgy kikapcsolni ezt magadban, hogy te mennyire másképp csinálnád? Tudom, hogy
2: nem gondolok erre.
1: Nem gondolsz erre, oké.
2: Lehet, hogy tudatalatt ez ott motoszkál bennem, de én azért próbálok abból kiindulni, hogy milyen az ő alkata, vagy milyen az ő hanghordozása, hogy ő milyen. Nem szeretek velük úgy azonosulni. Lehet, hogy az elején még mondjuk ilyen előfordult, és volt egy ilyen metamorfózis, de ma már például egyáltalán gondolok arra, hogy sem Radnai Csilla esetében, sem most Gubik Ági esetében, és hogy milyen lenne az ő helyükben lenni, mert ez az övék, és nem az enyém.
1: Jó, jogos. Oké. Mindenkit csókoltatunk egyébként, valamennyien
2: voltak. És a Gubik Ági azt üzeni, hogy nem feledkezett meg a kofoláról, és nagyon nagy szeretettel üdvözöl, úgyhogy...
1: Jaj, de jó. Szereted a kofolát?
2: Persze.
1: Igen? Én képes vagyok kimenni ezért is. Hosszú zsugorszámra.
2: Ugye közel lakom, nagyon szívesen hetente kapjuk a szállítmányt.
1: Oké, várom mindig a minden évben, tudod, van egy ilyen extra íz, főleg én vége felé, hogy kíváncsi leszek, idén mi lesz majd. Már volt marlenkás is.
2: Fahé. Azt hiszem a fahé volt legutóbb.
1: Igen, igazad. Na, hát tudsz mindent.
2: Minden.
1: Okay, örülök neki. Na de a szakma miatt jöttél. A szakmáról beszélgettünk, nem a kofoláról. Siker az, ami most van?
2: Velem?
1: Igen. Ebben az ami most történik körülötted, azt hogy éled meg?
2: Hú, jó kérdés. Nem tudom, nem értékeltem ezt így ki.
1: Ugye erről mindig beszélünk itt az alkotókkal, akik jönnek estéről estére, hogy tudják-e azt a menet közben, hogy mondjuk történelmet írnak valamiben. És kivétel nélkül az a válasz, hogy nem. Mert azt nem lehet érezni.
2: Hát ez biztos, hogy így nem érzi az ember, hogy na most én ma... leírom a történelmet, viccelek. Nehéz, fogós kérdés. Sose gondoltam erre így, hogy sikeres vagyok-e, vagy éppen sikert érek-e el. Az biztos, hogy mondjuk, ami már mögöttem van, annak van egy sikere. Tehát a Zomerize, az kifejezetten most egy sikeres történet volt. Vagyis tart. Tehát ebben az
1: hát
2: a jó...
1: mondom, hogy ez egy ilyen időszak most, nem?
2: Igen.
1: Amikor fürdőzhetnél tulajdonképpen ennek a nem tudom miében, utó hatásaiban is akár?
2: És képzeld el, nem tudok.
1: De miért?
2: Lehet, hogy amikor kisebb voltam még, vagy fiatalabb voltam még, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt én ezt vágytam is valahol, mert miért ne? Tehát azért nem azért lesz a színész, hogy elbújjon egy sötét sarokba, és egy kukászsákot húzzon a fejére. Biztos, hogy álszerénység lenne azt állítani, hogy ó, én nem akartam soha címlapon szerepelni, meg soha. És érdekes, hogy aztán az ember, amikor oda kerül és megkap egy ilyen lehetőséget, akkor már az ügyet kezdi el képviselni, és nekem például nagyon jól esik, hogy nem én vagyok úgy a frontvonal elején, hanem egy kicsit háttérbe szorulva, vagy inkább csak a gondolataimat tudom ilyen módon ebbe összpontosítani, tehát a színházba jelen esetben.
1: De a felelősség az ki?
2: Szerintem közös. Biztos, hogy nem működne ez a történet, hogyha egyik vagy másik oldalról hiány lenne, vagy nem adna eleget, azt hiszem, a munkánkhoz, hogyha ha ellentétbe ütközik az ember, vagy valami erős konfliktus, vagy összefeszülés lenne a háttérben, biztos, hogy nem tudna egy dolog mondjuk ilyen sikeres lenni, mint most volt mondjuk az Omerize.
1: Igen. Jó, hát azt tudtad, közös a felelősség, de akkor a siker is közös, vagy a sikerélmény is.
2: Igen.
1: Valahol.
2: Persze, boldog vagyok. Én nem azt mondom, hogy nem tudok örülni.
1: Ezt akarom kibondatni veled.
2: Igen, örülök annak, ami történik, csak az ember mondjuk nem úgy kell fel másnap reggel, hogy hú, hát akkor most fürdőztem, és a sikerben, és hát majd meglátjuk, hogyha ennek van következménye, meg ez folytatódik, meg kíváncsiak lesznek rám, akkor majd azt tudom mondani, hogy ez egy sikeres történet eleje.
1: Aha, oké.
2: Legyen így
1: én
2: akkor.
1: Kívánom.
2: Köszönöm.
1: Legyen így. Egyébként ez kin múlik? A folytatás?
2: Igazgatókon.
1: Nekik kell jelentkezni, vagy az is lehet, hogy neked? Vagy te is keresheted?
2: Változó. Neked. Vannak most már pályázati lehetőségek is például, és mondjuk, ha meghirdet egy színház egy pályázatot, akár most van egy olyan konkrétan, ahol rendezői víziót is már le kellett adni, akkor annak én nagyon boldogan állok elébe, tehát nem derogál megpályázni mondjuk egy potenciális előadás lehetőséget, és olyan is van, amikor már a mondjuk az előző rendezésem alapján elhívnak egy következő produkcióba. Uh-huh. Most ilyen is van. Kilátásba is helyezve, meg egyébként már konkrét történet is van, ami folytatódik. De nem tudom, hogy ennek van-e receptje, vagy ez hogy működik pontosan. Ez biztos, hogy kéne más, utána is menni.
1: Hát itt beszélgetünk tényleg estéről estére alkotókkal a szakma sajátosságairól is, és hát valaki azt mondja, hogy ez már nem az az időszak, amikor valaki nem telefonál, mert hogy mindenkinek a saját kis marketingesének is kell lenni. És hogy igenis telefonálni kell a döntőköknek, persze ez a legnehezebb mindenkinek.
2: Nehéz megtenni ezt a lépést, de színészként nehezebb, és ez biztos.
1: Elhiszem.
2: Mert rendezőként tényleg egy ügyet, egy alkotói tímet is képviselek, nem magamat. Uh-huh. De ez már egy következmény, hogy az én történeteim azok mondjuk olyanok, amelyekben első körben az alkotó csapatomat, a tímet kell megszólítanom. Ha ő rajtuk azt látom, hogy izgatja őket ez az új anyag, az az új téma, amiben most én beleszerettem, és vannak azért körülöttem most már állandósult tagok, akikkel szeretek együtt lenni, kivel így, kivel úgy, de mondjuk Balázsfi Alexandra, a látványtervező kolléganőm, vele ezek már ilyen közös álmok, és együtt megyünk bele.
1: De jó, milyen szépen fogalmaztál, de ez majdnem mindenkivel közös álom, nem? Hát talán a színészekkel is.
2: Velük is, hát ővék a legutolsó a felkérés, ugye mire oda jut az ember, hogy már felkér egy színészt, akkor jó esetben azért már van valami koncepció, vízió, és ő abban már, mondjuk nekem nagyon sokszor van az, hogy előbb jut eszembe egy történet, és akkor utána tudom azt, hogy de nagyon gyorsan tudom azt, hogy pont rá gondolok, vagy pont vele lenne ezt jó megcsinálni. Most is így volt Gubik Ágival, a Janka Estéi.
1: Most mennyi minden fut egyszerre az életedben?
2: Vagyok első körben anyuka.
1: Igen, szívből gratulálok.
2: Köszönöm. Van egy 20 hónap felé tartó, vagy a 20. hónapjában, hogy kell ezt pontosan mondani?
1: Hát így.
2: Igen, 20. hónapjában lévő kicsi fiam, Ármin.
1: És aki... hogy viseled az anyaságot? Meg
2: jól.
1: Ezzel jár?
2: Szeretem nagyon, meg igazából hozzá köthető ez a nagyon nagy változás is, hogy már nem színészként, hanem rendezőként vagyok a színház közelében. Nagyon boldog vagyok, mert ezt a lépést lehet, hogy nem mertem volna megtenni, ha ő nem jön az életembe. És mindennek ő az origója, szóval így a szakmai fordulópontnak is. És persze mellette vagyok felesége, az én drága férjemnek, és mellette pedig nagyon fontos nekem, és nagyon-nagyon szeretek azzal foglalkozni, amit éppen csinálok. Most a Janka Estéivel foglalkozom, Závada Pál ősbemutatója lesz ez. Nagyon, nagyon, nagyon...
1: Hát ez egy várt Ez a fényképész?
2: A fényképész naplójából egy Janka estéi átirat monodráma, igen. Tehát ott a Janka szempontjából tudjuk végigkövetni az eseményeket, a történetet.
1: Izgalmas.
2: Nagyon izgalmas, nagyon minőségi, nagyon jó írás, egy remek mű, és csodálatos vele minden nap foglalkozni, és ezt most nem azért mondom, mert jól hangzik, hanem azért mondom, mert őszintén így gondolom, hogy nagyon lelkes vagyok, és várom a következő napi próbát mindig már előző este, hogy végre újra foglalkozhassunk vele, és együtt fejtsük
1: meg.
2: És
1: mióta próbáltok?
2: 2-3 hétben.
1: Akkor ez a klasszikus 6 hét, az megvan.
2: Igen, csak szétosztottuk. Ez most ilyen unortodox próba folyamat volt. Tavasszal már volt 3 hét, akkor sokat olvastunk, elemeztünk, kiveséztünk mindent, és
1: ez
2: mindenkit.
1: Nem volt kimaradt a nyár?
2: Sőt, szerintem egy ilyen monodráma szempontjából
1: jobb
2: jó.
1: Is. Uh-huh.
2: Hát tudott tanulni az Ági, uh-huh. És egy nagyon-nagyon komoly szövegtudással érkezett vissza a nyár után. Na. És így már lehet a térben dolgozni, megérkezett a díszlet, tökéletesítjük a jelmezeket, és egyébként a szlovák iskola, a budapesti szlovák gimnázium, na még egyszer ezt most elmondom neked jól. A budapesti szlovák iskola kórusa ebben az előadásban nagyon fontos szerepet tölt be. Ennek az iskolának a vezetője, Szabó Mónika igazgatónő, egy fantasztikus művészetpártoló hölgy, akinek túl azon, hogy sok éven keresztül voltam munkatársa az iskolában, mert én vezettem a színjátszókört, azt gondoltuk, hogy méltó lezárása lesz ennek a periódusának az életemnek, hogyha egy ilyen komoly produkcióba vágjuk a fejszénket, és tulajdonképpen ő, mint fővédnök, mentor, igazgató áll mögött az egész uh-huh. mögött, hiszen ez a szlovák gimnazisták számára, lévén, hogy Závoda Pálnak, nem tudom, valószínűleg ez egy fontos motivum az életében, hogy ő Tóth Komlósról származik, és szlovák származású, de Magyarországon élő szlovák származású írónk, aki élő kapcsolatot ápol ezzel az iskolával, és azt hiszem az a neve a programnak, hogy Színpadon a tudomány. A gyerekek az olvasás hetétől tavasz óta folyamatosan figyelemmel kísérhetik, hogy néz ki egy színházi alkotói folyamat. Nekik az érettségi tétel is egyébként, és az olvasó próbától a bemutatóig.
1: Oda izgalmas ez még a hallgatóinak is szerintem. Hadd kérdezzek valamit végre ittől egy rendező ismét, akitől ezt meg olyan rendező, aki tényleg színész is. Képzeld, hogy az egyik, hát ez, és bocs a hallgatóktól, tudom, hogy már a könyökükön jön ki, de esküszöm, hogy én tudományos kutatásként kérdezem ezt mindenkitől. Évekkel ezelőtt az egyik pályatársad egy kőszínház tag elejtett itt egy mondatot, ami úgy szólt, hogy éppen készültek ők is egy bemutatóra, és azt mondta, hogy ő szíve szerint a negyedik vagy az ötödik előadásra engedne be közönséget, mert hogy szerintem nem tud összeállni fizikailag az anyag, vagy az előadás. És akkor azóta ezt én boldog-boldogtalantól, de aki színházhoz tartozik, kérdezem, esküszöm, hogy tudományos kíváncsisággal, hogy mit szólnak hozzá, ez tényleg így van? Na mit mond a rendező?
2: Fú, hát
1: aki már a másik
2: kérdés.
1: Oldalon is volt. Jó, most monodráma van, ez most megint más, ugye?
2: Biztos, hogy az idő előre haladtával változhatnak dolgok, erősödhetnek dolgok, de szeretek elkészülni időre, szeretem a határidőket, én elég fegyelmezett ember vagyok, elég pontosan kezdem mindig a próba folyamat legelején, nagyjából 90%-osan tudom, hogy mikor, melyik próbán mit fogok csinálni, vagy mit szeretnék csinálni. Ettől nagyon ritkán térek el, és ez nem azért van, mert ezt erőszakosan végigviszem, hanem azért, mert hogyha előző este, amikor készülök a próbára, végigfuttatom a fejemben azt, hogy honnan, hová kell eljutnunk, rá se kell néznem az órára, ha beosztom az időmet, hogy ezt 10-től délig szeretném megcsinálni, akkor valahogy ez működik. Hát a pedagógusok se tudnának másképp tanítani, ha nem lenne jó időérzékük,
1: világos,
2: és nem tudnának
1: jogos.
2: 45 percben átadni egy tananyagot, ami arra az órára volt számva. Szóval biztos, hogy jót tesz egy előadásnak, hogyha megy, de azt gondolom, hogy nálam van egy minimum, vagy nem tudom, ahonnan már aztán startolhat, meg javulhat, meg szebb lehet, meg jobb lehet. De nem, én azt hiszem, hogy erre el lehet jönni a bemutatóra is, mert mi régóta foglalkozunk ezzel, és hagytuk, hogy érjen bennünk ez az anyag.
1: És úgy érzed, hogy az

0: És nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Jegyeket a Benz Úrház platformján
1: ott megtalálják.
0: Tudnak vásárolni, illetve a jegy.hu-n. Úgyhogy ott megtalálnak minden ilyen információt. Tehát, hogy amikor elkezdtük a próbát, ezt szerettem volna elmesélni, és elkezdte az Ági előről, és volt egy hétvége, a két próba között. Az első 10 sor után meg is állítottam őt, mert megtalálta Janka hangját. Aha. És ez nagyon, nagyon szép pillanat volt, és egy kicsit meg is állítottam őt, felhívtam a figyelmét arra, hogy szerintem ez az a hang.
1: És hogy ne keresse tovább?
0: Szerintem már nem kell tovább keresni, mert megtalálta. Az, hogy ezt fenn kell tudnia tartani, az egy következő feladat majd, de megvan a hangja, és nagyon őszinte, és nagyon belőle építkezik. Elképesztően jó az, ahogy most ehhez hozzááll, és látom, hogy neki is mennyire fontos, meg mennyire remélem, és így is van talán, hogy egy fontos pillér lesz az életében, egy szakmailag nagyon fontos állomás.
1: Hát legyen is. Látom, hogy Dargai Marcell?
0: Dargai Marcell a zeneszerző.
1: A felelőse. Így jó van. A zene?
0: Nagyon. Most jövök a felvételről, a Szlovák gimnázium, Szlovák gimnáziumot mondom, bocsánat.
1: Oké.
0: Okay. A Szlovák iskola kórusával most történt meg a felvétel Dargai Marcellel, Kéringer Lászlóval, a korepetitorunkkal, és Kosár Bartalos Ágota tanárnővel, aki a gyerekeket kézben tartotta, és egészen remek munkát végeztek, és nagyon jól instruálható, nagyon kedves, érzékeny, intelligens gyerekek gyűltek össze ott a stúdióban, és nagyon hatékonyan és szépen dolgoztunk, szóval megható.
1: Hát szerintem, ha most minden ilyen flottul megy, hogy ilyen nagy pillanatok vannak minden próba folyamat, meg egyáltalán az alkotói verzió, vagy utak során, akkor a nagy baj nem lesz.
0: Bízom benne, hogy nem lesz.
1: A premieren sem. Hogy volt ez a Városmajorral?
0: A Városmajorral az volt, hogy augusztus utolsó napjaiban...
1: Annyi aktualitás van, bocsánat, csak a hallgatóknak mondom körülötted most, hogy azt sem tudom, hova kapjak.
0: A Szemle Plusz fesztiválon...
1: Ez egy komoly ilyen szakmai.
0: Igen, mint megtudtuk később, Pere Martoni Krisztina egy teljes éven keresztül több mint 300 előadást nézett meg, és abból választott 6 előadást, tehát voltak a stúdió előadások és a nagy színpadiak. Mi a stúdió előadásban voltunk érintettek, az Omerájzével, ami a Víg Színháznak a produkciója, Radnai Csilla főszereplésével, és Szép András ott a zongorista mellette, hogy hát tehát megkerestek minket azzal, hogy beválogattak erre a szemlére. Nyilvánvaló, hogy az embernek már ez is egy hatalmas nagy élmény, főleg miután kiderült, hogy milyen sok előadásból.
1: Igen.
0: Elképesztő zsűrink volt. És hát mikor Kerekes Éva, illetve Fodor Tamás, vagy egy Benkő Nóra dicsérnek meg minket a színpadon, és úgy mesélt akkor Fodor Tamás vagy úgy vezette fel a laudációjában, hogy nem lehetett egyértelműen tudni, hogy akkor most itt kikap díjat, mert mindenből emelt ki részleteket.
1: Tehát extra meglepetés volt.
0: Igen, és annyira meghatódtam, vagy annyira nem tudom, elfogódtam, hogy igazából valamit ott így makogtam, pedig azért nem vagyok, talán most arra már kiderült a hallgatók számára is egy ilyen hallgatag lény, de ott egészen az ő ölelésétől, meg de teljesen megrendültem, hát igazából örülünk neki, meg jó érzés volt, és ott fogtam Csilla kezét, és olyan egészen szép pillanat volt. Szóval ez történt a Szemle Pluszon, hogy a legjobb előadásnak járó díjat az Omerájze vihette.
1: Szívből gratulálok ehhez is.
0: Köszönjük szépen.
1: No, hát jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén is vagyunk, de most annyi minden van, szakmai sikerek tömkelege, új bemutató október 9-e, ugye ott találkozunk a Benz Úrházban.
0: Benz Úrházban, így.
1: És mennyire látod még egyébként a szakmai életedet most ebben a pillanatban?
0: és kibontakozóban van.

0: egy új, új színházi projekt. Erről még nem tudom, hogy hivatalosan beszélhetek.
1: Akkor majd gyere vissza.
0: Inkább visszajövök,
1: amikor,
0: jó?
1: Amikor ott van ennek az ideje, de nagyon drukkolok.
0: Köszönöm szépen.
1: Ha ez így marad minden, akkor nagy baj nem lesz.
0: Hát nem? Adja Isten.
1: Akkor sok csillogó szempárat kívánok neked az összes színházi vonalon, amiben csak benne vagy, és sikerüljön úgy a premiér, ahol mi ennek elterveztétek, mert akkor, meg ha csillognak a szempárak, akkor a tiétek is csillogni fog. Nagy baj nem lesz.
0: Köszönjük nagy szépen. Kalappal.
1: Nektek köszönöm, hogy itt voltál. Jóka Jágival beszélgettem, kedves hallgatóink, szeressék, kövessék, ahol csak lehet, és menjenek színházba. Látogassák az előadásokat. Ágitól most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, sokatszor köszönthetem itt a műsorban, valószínűleg nem is utoljára, Dr. Békés Anna Máriát, Dr. Panniként mutattalak már be legutoljára is, meg hát az internet népe így ismer, örülök neked újra. Esztétikai orvos, vagy az Ideálmed Orvos Esztétikai Centrum vezetője, akit egyébként nem is feltétlenül orvosként faggatok ebben a műsorban soha, hanem sokkal inkább valamifajta népi hősként. Mondhatom ezt?
3: Köszönöm szépen a beharangozót, és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért ezt a népi hőst, azt azért egy kicsit túlzásnak
1: hát
3: érzem.
1: Hát aki segít, meg kiáll emberekért, ügyekért, és de nem csak, hogy kiállsz, tehát nem egyszerűen kiállsz, hanem gyakorlatilag nagyon kemény fizikai melóval, hát nagyon kemény sport. Jó, na, most, hogy a biciklizés mennyire kemény, nekem, aki nem sportolok semmit, persze, hogy az meg a futás is, amiben most belekezdtél, szintén egy ügy, egy jó ügy érdekében, de hát az élet mindig dob valami fordulatot. Ahogy
3: sajnos
1: a sportban
3: igen.
1: Is, ugye?
3: Így van.
1: Igen, a sport is, nincs
3: a sport is megtanít arra, hogy mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez, és mindig vannak váratlan helyzetek, úgyhogy igyekezni kell mindenre felkészülni.
1: Hát sajnos egy váratlan helyzet itt is volt. Legutoljára beszéltünk arról a pártfogoltadról, akiért lényegében elkezdtél futni, de ő már nincs velünk. Ez mikor történt?
3: Így van, sajnos augusztus közepén Réka feladta a küzdelmet, és már az angyalok közül vigyáz ránk, de az Amsterdam maraton továbbra is érte fogom futni.
1: Tehát az maradt?
3: Az maradt, a cél az maradt, hogy Rékáért futom, viszont az adományt azt Réka anyukájának kérésére Józsikának fogjuk összegyűjteni. Józsika egyébként pont a legkisebb fiammal egyidős, 7. osztályos. Pontosabban 7. osztályos lenne, mert nem jár iskolába, hiszen jelenleg is kemoterápiát kap. Az élet nagyon-nagyon furcsa, pont a születésnapján derült ki az egyébként, hogy T-sejtes leukémiában szenved, és sajnos a kemoterápiás sorozat megindult, ugyanakkor nagyon-nagyon jók az életkilátások, illetve a gyógyulási esélyei. Amiért gyűjtünk most neki az az, hogy ő 16 hetes kora óta a nagymamája neveli. A nagymamája az, akivel nagyon szerint körülmények között egy Szolnok megyei kis faluban élnek, és a szeril körülmények nem teszik sajnos lehetővé azt, hogy a kemoterápiás kezelések között hazatérhessen nyugodtan az otthonába, hiszen szükségük van egy úgynevezett tiszta szobára. Sokan meg szoktak döbbenni, hogy mi az, hogy tiszta szoba. Hát nem az, hogy csak kitakarítunk, hanem ennek olyan speciális feltételeknek kell megfelelnie, ami biztosítja azt, hogy két kemoterápiás kezelés között, amikor hazamehetnek a gyerekek, akkor a kórokozó szám nagy mértékben lecsökkenthető legyen az ilyen szobákban, tehát hogy nehogy valamilyen fertőzést elkapjanak, hiszen ugye a kemoterápiás kezelés miatt az immunrendszerük nagy mértékben meggyengül, nem tud annyira védekezni a különböző bakteriális vagy virális fertőzésekkel szemben, tehát egy egyszerű nátha is egyébként végzetes lehet ilyenkor, úgyhogy ezért van szükségük arra, hogy a lakásukat átalakítsuk, illetve ezt a tiszta szobát létrehozzuk, ami speciális bútorokat is igényel egyébként.
1: Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy te egy 4 gyermekes családanya vagy.
3: Így van.
1: Tehát eleve van, lenne dolgod, meg időd bőven, kivel, vagy kikkel foglalkozni ugye a saját gyermekeiddel.
3: És foglalkozok is velük. Diány, azért
1: ne, bocs, nem is azért mondtam. Értse jól mindenki, meg főleg te, amit most mondani készülök. van egy vállalkozásod Budapest közepén, ugye?
3: Így van.
1: Kellős közepén egy esztétikai centrum, és mellette tényleg olyan keményen edzesz, legalábbis én csak a fotókból tapasztalom ott a közösségi oldalon, ami nekem ilyen kicsit emberfelettinek tűnik. A sok-sok minden mellett. Tehát hogy tudod ezt tényleg így? És akkor még itt vannak ezek az ügyek.
3: Mindig azt szoktam mondani, hogy amire az ember akar időt szánni, arra meg is találja az időt.
1: Na jó, ezt tudjuk, hogy egy ilyen nem közhely, de könnyen mondja az ember, de tényleg meg is valósítható.
3: Tényleg meg lehet találni. Csak gondold végig a napodat, hogy mi az az időintervallum, amikor igazából nem foglalkoztál a munkával, csak tettél, vettél, úgy elvoltál, úgy semmit nem csináltál. Persze ezekre is kell idő. Tehát kellenek az ilyen idők is, amikor nem csinálunk semmit az ég egyadta a világon. De ha nagyon-nagyon figyelünk egy napi beosztásunkra, azért meg lehet találni azt az egy-másfél órát, ami beszorítható időintervallum arra, hogy ekkor edzünk, vagy saját magunkkal foglalkozzunk.
1: Jó, hát kell is egyébként, tehát hogy ez jár, de jár ez a kemény edzés is. Én csak azért használok ilyen szavakat folyamatosan, mert már nem először beszélgetünk, és hát mindig mesélted, hogy milyen mérföldköveket szoktál általában kitűzni magadnak, amiket meg is mászol, meg teljesítesz folyamatosan. De hogy a futás sem volt
3: a célok egyszerűen. Nagyon fontosak az életben. Tehát ha van célunk, akkor azokat el is tudjuk érni, hogyha teszünk is érte. És hogyha kitűzöl egy célt, például most én ugye a maratont Amsterdamban, ami október 18-án lesz, akkor bizony tenni is kell érte. Nem mondom, hogy nincsenek mélypontok, mert vannak nagyon-nagyon kemény edzések, vannak olyanok, amikor az ember nem akar elindulni, de ekkor fontos az, hogy meglegyen a cél, és tudd, hogy ezért tenned kell. Tehát nem adhatod föl csak azért, mert ma éppen esik az eső, ma éppen a gyerekek az idegeidre mentek, bár időnként pont akkor jó elmenni futni, mert akkor legalább kiszellőzteti az ember magát, meg a fejét. De szóval muszáj folyamatosan tenni azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak.
1: Jó, és teszel is?
3: Igyekszem, bár azért az edzőm néha mást mond, de igen.
1: Most mit mondott legutóbb? Keményebben?
3: Hát nem,
1: hogy
3: csak...
1: Tedd oda magad jobban?
3: Hát rinyáltam idézőjelben, na jó, nem szó szerint is, hogy a VO2 edzések azok nem mennek. Ez azt jelenti a VO2 edzés, hogy vannak benne olyan intervallumok, amit nagyon-nagyon gyorsan kell futni, aztán van egy kis pihenőidő, aztán megint egy nagyon-nagyon gyors futás, és ezek a VO2 edzések, ezek azért olyan edzések, ami tényleg kiveszi minden erőmet. Tehát arra mindig rákészülök, mindig a heti VO2 edzése. És mondtam neki, hogy ez nem megy, hogy én nem tudom, mi van, hogy ez mindig egy ilyen mumus nekem, meg minden. Erre semmit nem mondott, csak küldött egy képet, amin az egyiken az van, hogy az Amsterdam maratont úgy fogom elérni, hogyha az edzéseket sárban, gödörben, mindenhogy is megcsinálom, míg a másik oldalon volt egy ilyen lájtos utacska, ami ugye nem vezetett el a maratonig. Tehát, hogy döntsem el, hogy mit szeretnék, ahhoz, hogy eljussak a maratonig, ahhoz vannak olyan edzések, amik kőkemények, és végig kell csinálni.
1: Na jó, hát meg ezeket a vállalásokat is illik végigcsinálni, mindent végigcsináltad.
3: Eddig igen, igyekszem mindent oda tenni.
1: De ez most húzósabb a futással, mert ugye te kerékpározol.
3: Igen, országúti kerékpározok, azt valahogy tényleg mindig könnyebben megcsinálom. Tehát ha azt mondjátok most, hogy 300 kilométerre induljunk el, bármikor felpattanok a biciklire és induljunk, a futásnál azért voltak nehézségeim, és még mindig is vannak, tehát ezt fejben kellett összeraknom, és fejben kellett legyőznem saját magamat, illetve az egómat, hogy nem versenyeznem kell másokkal, nem saját magamat kell legyőzni, hanem végig kell csinálni, és el kellett jutnom arra a pontra, hogy ahhoz, hogy ez a maraton ez majd sikerülhessen, hogy tényleg nem nézem az időt, elengedtem az időeredményt, nem akarok célokat kitűzni, csak annyit, hogy 5 órán belül legyen meg a maratoni távom. Sokkal inkább élvezni akarom ezt az egész utazást. Ha már egy évig erre kőkeményen készültem, akkor ezt tényleg élvezettel tudjam végigfutni majd ezt a 42,195 métert.
1: Még hallgatni is. Hallgatni is sok. Gondolkodtam az sok mindenen, amíg vártalak ide a stúdióba, hát nyilván a te téged érintő témákon, és kérlek, hogy értsd is jól a kérdést, meg a hallgatók is. Ugye mindig odaállsz egy ügy mellé, de ez mennyire áttok vagy áldás? A sport az ott van az életedben, de ez nem csak, hogy értsük, hogy van ez, hogy nem rántod magadra az összes bajban levőt ilyenkor, nem az van, hogy bombáznak téged folyamatosan?
3: Persze folyamatosan vannak megkeresések, de hogy értsétek, amikor odaállok egy ügy mellé, akkor azt általában a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal közösen tegyük. Igen.
1: Ah, okay.
3: Mindig az alapítványon keresztül, egyrészt azért, mert ez az alapítvány több mint 36 éves. Tehát van múltja, megbízható alapítvány, így van, és etikus adománygyűjtő szervezett minősítést évek óta megkapja. Ami azt jelenti, hogy biztosak lehetünk abban, hogy az összegyűjtött összegek odaérnek célba, ahova mi azt szánjuk. És ugyanígy most ez az adománygyűjtés, ez biztosak lehetünk benne, hogy Józsikának és a nagymamájának fog végeredményben megérkezni, és az ő életét fogja segíteni minden egyes forint.
1: De mennyire tudod azt kizárni, ki kell lezárni egyáltalán, hogy magadra vedd az ő bajukat?
3: Nagyon nehéz. Amikor legelőször, tehát nekem az első gyermekem, tehát az a kislány, akiért életemben legelőször gyűjtöttünk, Zsófika, ő is meghalt. Ő négy éves volt, igen. Viszont akkor ott hoznom kellett egy döntést. Túlságosan közel kerültem hozzájuk és a családjához. Egyébként a szüleivel mind a mai napig tartom a kapcsolatot, és hogyha bármilyen adománygyűjtést indítok, ők az elsők, akik mellém állnak, bármilyen ügyről legyen szó egyébként. És ott eldöntöttem, és húznom kellett egy határvonalat a saját magam védelme érdekében, hogy ne roppanjak bele minden egyes adománygyűjtésbe, hogyha esetlegesen a betegségnek a kimenetele nem olyan lesz, mint amit szeretnénk. És ugye ez most is bekövetkezett. De fontosnak tartom azt is, hogy valamilyen szinten ismerjük azt, akiért gyűjtünk. Mert akkor tudok hiteles lenni, és akkor tudok teljes mászélességgel odaállni melléjük, hogyha tudom, hogy kinek gyűjtünk. Ismerem, látom a szemében az élni akarást, látom azt, hogy tényleg mekkora segítségre van szükségük. Tehát valamilyen szinten kénytelen vagyok belefolyni az életükbe, és tudni róluk. És ezt csak így lehet hitelesen csinálni.
1: A gyermekeid támogatnak a misszióidban?
3: Maximálisan támogatnak, igen. Akár a sportfelkészülésben, akár pedig az adománygyűjtésben. Minden egyes alkalommal jönnek velem, hogyha lehetőségük van rá. A sport, most is október 18-án is Amszterdamban mind a négy gyerekem ott lesz, és támogatnak abban, hogy végig tudjam csinálni. Nyilván a frissítéseket majd fogják hozni, meg hogyha bármi problémám
1: azt
3: van, akkor azt így...
1: Azt mondd el a hallgatótnak, mert nekem már elmondtad itt mikrofonon kívül, hogy mit jelent a frissítés. Hát az a kaja.
3: Így van, tehát menet közben is enni kell, igen, mert hát ugye annyi energiát égetünk el egy-egy ilyen futás alkalmával.
1: Hát összeesne az ember?
3: Persze, igen. Igen, és nem csak szénhidrátot kell bevinnünk, hanem azért ásványi elemeket, nyomelemeket, magnéziumot. Tehát azért elég sok mindenre van szükségünk ahhoz, hogy ezt úgy tudjuk végigcsinálni, hogy a végén a célban mosolyogni tudjunk, és ne essünk össze.
1: És ezt hogy képzeljük, hogy ők ott állnak bizonyos pontokon, és ott oda?
3: Igen, nyilván valamennyi azért van nálam is, de hogy ne kelljen túl sok súlyt cipelnem, ezért igen, bizonyos pontokon ott lesznek, és ezt a táplálkozási tanácsadómmal megbeszéltük, hogy pontosan mikor kell majd étkeznem, mármint, hogy mikor kell ilyen zseléket, és mennyit kell megennem, mert nekem azzal volt a problémám, hogy a zseléktől annyira édesek, hogy nem bírta a gyomrom, és állandó hányingerrel küzdöttem. Lekopogjam, ez sikerült azért most áthidalnunk.
1: Beállítottátok?
3: Beállítottuk, igen. Vannak még minimális problematikák, de ezek már áthidalhatók, úgy néz ki.
1: Na jó, de akkor legalább most így alátámasztod, amit mondok, én nem véletlenül használtam mindig ezt a kemény szót, hát mert lehetne ezt úgy is, szintén értsd jól, hogy kampányolsz egy jó ügy érdekében, de nem teszel mellé ilyen megterhelő sportot. Na ehhez képest most itt millió apró olyan dologból áll össze, amire mi nem is gondolnánk, akik nem futunk, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni.
3: Hogy őszinte legyek, én sem gondoltam erre. Tehát amikor kitaláltam, hogy lefutok egy maratont, és elmentem a táplálkozási tanácsadómhoz, aki már ugye segítette a kerékpáros felkészülésemet is, ő azt mondta, hogy figyelj ide, ez egy egészen más kávéház, akkor itt most álljunk meg és beszéljük át, hogy akkor pontosan mikor, milyen célok, és nem értettem, hogy most ezen mit kell ennyit beszélni, hát csak elindulok, futok, és akkor majd itt néha eszek, meg tetere. És rá kellett jönnöm, hogy baromira igaza van, tehát, hogy olyan terhelést kapok, amit álmomban nem gondoltam volna. És nagyon érdekes, hogy a 10 kilométer, a félmaraton az egy ilyen könnyen megugorható táv. És ő is ezt mondta, ó, csak egy félmaraton lesz, ne aggódj a kezel, és akkor én ugye még akkor ott álltam, hogy hát egy félmaratot le kell futni, 21,1 kilométer, hogy akkor az is ott mi lesz, meg hogy lesz. és rá kellett tudjam, hogy tényleg igaza van, tehát az egy könnyen megugorható, de a maraton az már egy sokkal komolyabb felkészülést igényel, és mentálisan is sokkal jobban fel kell rá készülni.
1: És tényleg elég egy év ehhez? Vagy meg kiderül?
3: A teljesítéshez elég. Tehát nincsen tempó célom, amit szeretnék elérni, nem akarok a nem tudom, hanyadik helyen beérni, tehát ilyen céljaim nincsen. Én nekem a bakancs listámon csak egy maratoni táv teljesítése szerepel, és ezt szerintem azért fogom tudni hozni.
1: Oké. Azért érzékeny a téma minden szempontból. Az ügy miatt is, az aprólékosság miatt is, de ugye te alapból egy sportoló ember vagy.
3: Igen.
1: Akinek mindig fontos volt a mozgás. És én mindig kérdezem, amikor jössz, hogy itt a városi embernek segíts, kérlek, abban, hogy, és akkor jelentkezem én is két kézzel, hogy nagyon egyszerű ezt mindenre fogni, főleg a őrült dolgos hétköznapokra.
3: Igen.
1: Na de hát...
3: Kifogások mindig vannak.
1: Tudom, neked meg pláne lenne. Elég, de hát nem gyártasz kifogásokat, szóval mit csináljon a városi ember, hogy kezdje el, ha nem kezdte?
3: A futást, vagy a sportolást, vagy mire?
1: Bármit.
3: Találjon ki magának valamilyen célt, hogy mit szeretne mozogni, és azt kezdje el. Tehát, hogy, és ami nagyon fontos még, ne csak, hogy kezdje el, ne adja föl. Mert azért...
1: Mindig lesz olyan pont?
3: Általában szokott lenni, igen. Uh-huh. Főleg az elején. Ha nincsen megfelelő motiváció, és nincsen megfelelő cél. Fontos, hogy ez a motiváció, ez ne külső legyen. Tehát ne azért kezdjünk el futni, mert a barátnőm azt mondta, mert ő kitalálta, mert neki ez fontos, hanem nekünk legyen fontos. Mert ha mi saját magunk állunk oda a mellé, hogy sportolni szeretnénk, és a saját célunk az, hogy sportoljunk, akkor nem fogjuk abba hagyni.
1: Uh-huh. Neked vannak ilyen nagyon necces időszakok, amikor akár abba is hagyhatnád? Volt valaha az a fejedben, hogy akkor itt most elég?
3: Minden felkészülés során van ilyen mélypont. Uh-huh. De az, hogy feladjam, az azért nem fogalmazódott meg bennem. Még az sem fordult meg a fejembe, hogy miért akartam ezt, mert én magamnak találtam ki, hogy maratont akarok futni, és ha már ezt így kimondtam, akkor én ebből nem fogok meghátrálni. Tehát akkor végigcsinálom, de voltak nehéz pillanatok, és voltak nehéz periódusok. Az augusztusom egyébként végig úgy telt. Nyilván azért is, mert Réka meghalt. Az egy ilyen törést okozott bennem lelkileg is. Elvesztettem ugye igazából a célt, vagy azt, amiért ezt az egész jó ügyes kampányt kitaláltuk és elindítottuk. És már ugye elindítottuk, tehát hogy ez volt itt a legnagyobb törés, hogy most akkor én nem akartam már másik gyereket választani, hogy akkor most ez így hogy legyen, hogy ott, és ettől nem ment a futásedzésem sem. Uh-huh. És aztán Brigi, a Réka anyukája volt az, aki felhívott, és azt mondta, hogy figyelj ide, legyen a szívedben Réka, fussál érte Amsterdamban, de ezt az ügyet, ezt ne hagyjuk veszni, ajánljuk fel egy olyan gyereknek, akinek tényleg nagy szüksége van még rám. És akkor így jött a képbe Józsika.
1: No, hát... A legnagyobb erőt kívánjuk neked, meg mindent, ami ehhez kell, de azért azt mondd el, kérlek, mert nem vagyunk a helyedben, és nem tudjuk, hogy ez milyen. Tehát amikor sikerül egy nagy mérföldkövet megmásznod, lásd majd ezt, vagy az előzőt akár, akkor az, sőt, inkább az előzőt kérdezem, mert ahhoz van tapasztalati élményed, hogy meddig konzervál téged az a fajta energia, amit ott abból nyersz? Tehát a sikerélmény. Az meddig tart ki?
3: Nem is annyira a sikerélmény az, tehát persze, az brutál erőt ad, tehát, hogy fú, ezt megcsináltam, és hogy jól vagyok utána, az még nagyobb sikert ad. És nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezt megéljük. Tehát, hogy nem szabad gyorsan egy következő célra áttérni, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy azt a sikert, azt megéljük. Én abban hibáztam, és azt elrontottam, hogy amikor az első Balatonkörömet megcsináltam, akkor ezt nem tettem meg, hanem már mentem a következő célra. Akkor találtam ki ugye a maraton, aztán jött ugye a Tour de Alföld 300 kilométeres távja, és hogy akkor azt az egy Balatonkört, azt így nem ünnepeltem meg, pedig az 50. születésnapom volt. Uh-huh. És valahogy ez így elsikkadt, és az nagyon hiányzott. És utána rájöttem, hogy ezeket igenis meg kell ünnepelni, és igenis büszkének kell magunknak arra lenni, hogy ezt meg tudtuk csinálni.
1: És büszke is vagy.
3: Igen, nagyon büszke vagyok ezekre. Így van, így van, így van. És az az megadja azt az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy például itt is a mélypontokon túllendüljek.
1: Na hát akkor én azt kívánom, hogy az a fajta mámor, ha van ilyen ebben a szituációban, akkor azt tartson ki sokáig. Neked meg sikerüljön minden. Már most a végén vagyunk, megint tudod, mindig mondom, hogy jó társaságban repül az idő, de egyébként te már látod a következő célokat ilyenkor, vagy most 100%-ig erre összpontosítasz?
3: 100%-ig erre összpontosítok, de persze megvan már a következő célom is.
1: Na jó, annyit beszéltünk mindig a sportról, és közben meg a másik hivatásodról nem nagyon esik szó, pedig hát az is megérne sok misét, szerintem, de még amennyi belefér, azt mondd kérlek, hogy mennyire vagyunk mi igényesek a városban önmagunkra,
3: szerintem, ha már esztétika. Szerintem egyre inkább igényesek vagyunk, és az látszik egyébként a mozgáson is, meg látszik azon is, hogy egyre több ember szeretne, nem azt mondom, hogy fiatalabbnak is jobban kinézőnek tűnni, hanem sokkal inkább kipihentebbnek, tehát hogy ad magára, hogy azt az állapotot, ami van, vagy amit el tudott érni, azt sokáig meg tudja őrizni.
1: Na jó, akkor már legközelebb ezzel kapcsolatban is beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál, nagyon drukkolunk.
3: Én is neked. Köszönöm a lehetőséget.
1: Hol érünk el, és
3: köszönöm.
1: Hol vannak a pontos információk?
3: Az eladókilométerek.hu oldalon minden fontos információt meg lehet találni. Ha pedig engem szeretnétek, akkor Dr. Panniként a Facebookon, Instán megtaláltok, illetve drpanni.hu a weboldalamnak a címe, ahol fent vannak az előző küldetések, a jövőbeni küldetések is, illetve a Józsikáért folytatott küzdelemnek a részletei is.
1: Szuper, nem olyan nehéz megjegyezni, eladókilométerek.hu. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Dr. Békés Anna Máriával beszélgettem, Dr. Pannival, esztétikai orvossal, az IdeálMed Orvosi Esztétikai Centrum vezetőjével, és hát a jó ügyek hírvívőjének. Panitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Jókai Áginak és Dr. Panninak, vagy Békés Anna Máriának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány. Október 15-ig lehet szavazni, hogy milyen dalokkal újuljon meg a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Új látogatottsági rekorddal zárta 15. évadát a Budapest Park. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A költségvetés helyzetének javulásáról számolt be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, hogy szeptemberben a központi költségvetés hiánya 210 milliárd forinttal volt alacsonyabb, mint tavaly ugyanebben a hónapban, és az elmúlt 4 hónap eredményeit összegezve összesen 1200 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege. Magyar Péter szerint a kedvezőbb adatok hátterében az áll, hogy leállították a feleslegesnek és túlárazottnak ítélt állami kiadásokat. A friss adatok szerint a központi rendszer szeptemberi hiánya 92,8 milliárd forint volt, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábban mért értéktől. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány 2027-ben. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint erre a célra 82 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A támogatás országszerte több mint 1200 telephelyen és 3555 akkreditált munkáltatónál segítheti a munkavállalást. A program azoknak nyújt lehetőséget, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nehezebben tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. A tárca közölte azt is, hogy a következő támogatási időszakkal párhuzamosan felülvizsgálják a foglalkozási rehabilitáció rendszerét. A cél egy rugalmasabb modell kialakítása, amely nagyobb hangsúlyt helyez a képzésre, az átképzésre, a készségfejlesztésre és a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet támogatására. Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában, írták az énbudapesten.hu oldalon. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere a Ganszidro Kft. Hozza majd létre a vízijátékot a 2025-es nyári szezonra. Ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg. A gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150. születésnapjára készülő szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén TDS-ítik a szökőkutat. Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút a Margit-szigeten. Rekordlátogatottsággal zárt a 15. szezonját a Budapest Park. Az ország legnagyobb szabadtéri kulturális helyszíne idén 102 rendezvénynapon több mint 695 ezer vendéget fogadott, ami minden korábbi eredményt felülmúlt. A szervezők szerint a koncertek mellett a különböző kulturális és közösségi programok is hozzájárultak a sikeres évadhoz. A következő szezon április 22-én indul, de a téli időszakban sem marad kihasználatlan a helyszín. November 28-án ismét megnyit a Kori Park, a Budapest Park saját korcsolya pályája. Jövőre a brit elektronikus tánczene és hip-hop úttörői a Stereo MC's nagyszabású európai turnéra indulnak, hogy megünnepeljék korszakalkotó, többszörös platina lemezük a Connected 35. évfordulóját. Az ünneplésből Budapest sem maradhat ki. Tavalyi teltházas buliuk után ezúttal az Aquarium klubba látogatnak el május 21-én. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány. Október 15-ig lehet szavazni, hogy milyen dalokkal újuljon meg a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Új látogatottsági rekorddal zárta 15. évadát a Budapest Park. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A költségvetés helyzetének javulásáról számolt be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, hogy szeptemberben a központi költségvetés hiánya 210 milliárd forinttal volt alacsonyabb, mint tavaly ugyanebben a hónapban, és az elmúlt 4 hónap eredményeit összegezve összesen 1200 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege. Magyar Péter szerint a kedvezőbb adatok hátterében az áll, hogy leállították a feleslegesnek és túlárazottnak ítélt állami kiadásokat. A friss adatok szerint a központi a rendszer szeptemberi hiánya 92,8 milliárd forint volt, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábban mért értéktől. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány 2027-ben. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint erre a célra 82 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A támogatás országszerte több mint 1200 telephelyen és 3555 akkreditált munkáltatónál segítheti a munkavállalást. A program azoknak nyújt lehetőséget, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nehezebben tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. A tárca közölte azt is, hogy a következő támogatási időszakkal párhuzamosan felülvizsgálják a foglalkozási rehabilitáció rendszerét. A cél egy rugalmasabb modell kialakítása, amely nagyobb hangsúlyt helyez a képzésre, az átképzésre, a készségfejlesztésre és a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet támogatására. Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában, írták az énbudapesten.hu oldalon. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere a Ganszidro Kft. Hozza majd létre a vízijátékot a 2025-es nyári szezonra. Ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg. A gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150. születésnapjára készülő szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén TDS-ítik a szökőkutat. Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút a Margit-szigeten. Rekordlátogatottsággal zárt a 15. szezonját a Budapest Park. Az ország legnagyobb szabadtéri kulturális helyszíne idén 102 rendezvénynapon több mint 695 ezer vendéget fogadott, ami minden korábbi eredményt felülmúlt. A szervezők szerint a koncertek mellett a különböző kulturális és közösségi programok is hozzájárultak a sikeres évadhoz. A következő szezon április 22-én indul, de a téli időszakban sem maradt kihasználatlan a helyszín. November 28-án ismét megnyit a Kori Park, a Budapest Park saját korcsolya pályája. Jövőre a brit elektronikus tánczene és hip-hop úttörői a Stereo MC's nagyszabású európai turnéra indulnak, hogy megünnepeljék korszakalkotó, többszörös platina lemezük a Connected 35. évfordulóját. Az ünneplésből Budapest sem maradhat ki. Tavalyi teltházas buliuk után ezúttal az Aquarium Klubba látogatnak el május 21-én. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolja sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel telesződ műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek, bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művész barátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea a klasszikus zenei tanulmányai után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tao zenekarit. Sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként Orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kultúra finanszírozásáról kezdeményez párbeszédet a Nemzeti Kulturális Alap. Kórházba került a főpolgármester egy otthoni baleset után. Szeptemberben több mint 63 000 utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Párbeszédet kezdeményez a Nemzeti Kulturális Alap a hazai kulturális és művészeti támogatási rendszer lehetséges átalakításáról. Az NKL közleménye szerint az új vezetés célja, hogy a kultúrfinanszírozás nyitottabbá, átláthatóbbá és a mai igényekhez jobban igazodóvá váljon. Ennek érdekében kérdőívet indítottak, amelyben a szakma képviselői és az érdeklődők is elmondhatják véleményüket. A kérdőív a kulturatámogatás.nktk.hu linken érhető el, és október 30-áig lehet kitölteni. Ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. Több mint 2 óránál tartott Szijjártó Péter zárt ülésen zajló meghallgatása az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában Budapesten. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD-nál vállalt új munkája kapcsán kérdezték a képviselők. Szijjártó Péter azt mondta, hogy szerinte félreértések övezik az ügyet, de mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta. A meghallgatást kezdeményező tiszta képviselői úgy nyilatkoztak, hogy számos kérdésre választ kaptak, ugyanakkor a vizsgálatot folytatni kívánják, további meghallgatásokat is elképzelhető. Tartanak. A bizottság fideszes tagjai ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy az ülésen elhangzottak alapján semmi nem utal arra, hogy Szijjártó Péter BYD-nál végzett munkája bármiféle nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarország számára. Kórházba került Karácsony Gergely főpolgármester egy otthoni baleset után. A politikus a közösségi oldalán közölte, hogy a balesetnek váratlan következménye lett, ezért kórházi kezelésre szorul. Karácsony Gergely azt írta, előreláthatóan néhány napig bent marad, ez idő alatt is dolgozik, feladatait távmunkában látja el. A baleset részleteiről és az egészségi állapotáról egyelőre nem közöl további információt a főpolgármester, aki a korábbi posztja szerint a hétvégén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon vett részt. Több mint 63 ezer utast ellenőriztek szeptemberben a BRFK, a BKK és a Füri összehangolt akciói során a főváros forgalmas közösségi közlekedési járatain. A négy nagyszabású ellenőrzés, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamost, valamint az M2-es metrót és több zuglói villamosvonalat is érintett. Az akciók nem csak a járművekre, hanem a megállók, aluljárók és metroállomások környezetére, valamint a MOL-Bubi kerékpárok használatára is kiterjedtek. A jegyellenőrök összesen 63.397 utast vizsgáltak, és az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pódíjazták. A rendőrök 192 szemét igazoltattak, 5 körözöttet elfogtak, egy eltűnés miatt keresett fiatalt pedig megtaláltak. Az együttműködő szervezetek szerint a cél a közösségi közlekedést használók biztonsági érzetének erősítése volt a fővárosban. Letartóztatta a Tatabányai Járásbíróság azt a tatabányai férfit, aki a gyanú szerint terrorcselekmény elkövetésével fenyegető e-maileket küldött a Tatabányai Rendőrkapitányság egyik nyomozójának. Az ügyészség közlése szerint a férfi szeptember végén több üzenetben is erőszakos bűncselekmények lehetőségére utalt, és azt akarta elérni, hogy a rendőrség az általa megjelölt személyek ellen büntetőeljárást indítson, valamint kényszerintézkedéseket alkalmazzon. A Komárom-Esztergom megyei főügyészség indítványára a bíróság egy hónapra rendelt el a letartóztatását. A döntést az ügyészség tudomásul vette, de a gyanúsított és védője azonban fellebbezett, így a végzés egyelőre nem jogerős. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Enyhébb kényszerintézkedést javasol az ügyészség az NKÁ ügy két gyanúsítottjánál. Egységes közlekedési rendszer jöhet létre Budapesten és az agglomerációban. A látás fontosságára hívja fel a figyelmet a látás hónapja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Enyhébb kényszerintézkedés, vagyis bűnügyi felügyelet alkalmazását kezdeményezte a Bács-Kiskun megyei főügyészség az NKA támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárás két gyanúsítottjánál. Sajtóértesülések szerint az egyik érintett Fási Ádám felesége. A két gyanúsított szeptember 9-e óta van letartóztatásban egy dokumentumfilm elkészítésére elnyert több mint 82 millió forintos támogatás ügyében. Az ügyészség szerint bár továbbra is fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, a bizonyítás befolyásolásától már nem kell tartani, mert a szükséges